0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Törvénymódosítások jöhetnek, könnyebb lesz szélerőművet építeni. Visszaáll a régi rend a jégkármérséklő rendszernél. Kellemes nyári idő lesz erős UV-sugárzással. Bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és négy energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. 200 civil állatvédő szervezet támogatásával kapcsolatban intézkedett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán számolt be arról, hogy felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket, és rendezik a még ki nem fizetett támogatásokat, segítve ezzel a szervezetek munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy várhatóan jönnek az állatjóléttel kapcsolatos intézkedések, miután felállt a területért felelős helyettes államtitkárság. Visszaáll a megszokott működési rendre a jégkármentesítő rendszer. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást a működéshez. Így a rendszer újra bekapcsolható narancssárga riasztás esetén is, hogy szélesebb körben segíthessen csökkenteni a jégeső károkat, közölte az Agrárkamara. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, emiatt a talajgenerátorok csak a legkockázatosabb helyzetekben piros riasztásnál indultak el. Országos nyári közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség. Ebben az időszakban ugyanis általában több a súlyos és halálos baleset. Az előző három hétvége alatt például 18 közúti balesetben 31-en vesztették életüket. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülővezetekben fokozott ellenőrzések lesznek. Sebességmérőket, drónokat és motoros rendőröket is bevetnek majd, közölte az ORFK. Kánikula már nem lesz a hétvégén, de azért marad a meleg idő. Sokat süt majd a nap, gyenge felhőzet érkezik észak-nyugat felől. Néhol kialakulhat egy-egy zápor, északkeleten még az ég is megdörrenhet. Sokfelé megerősödik a szél, általában 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. A hajnalok viszont kimondottan frissek lesznek. 10 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap napos, száraz idő lesz 30 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro rá.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröm

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Mintegy 400 ezer gyerek kaphat iskolakezdési támogatást, egyre kevesebb ételt dobunk ki. Újabb hideg front jön. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400 ezeren kaphatnak segítséget. Köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások családjai, vagy az egyszülős családok. Az első 50 ezer forint augusztus végéig megérkezik, a második 50 ezret pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Visszaneveznék megyékre a vármegyéket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy ősszel kezdődhet az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mader Rádiónak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
3: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025 ötös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: A kánikula egyelőre nem tér vissza, de meleg lesz a hétvégén is. A részletekkel most jövök. Változékonyabb napok előtt állunk. Ma egy újabb hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarják majd meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége is hasonló időt tartogat. Szombaton még nem, de vasárnap már lehetnek futózáporok, esetleg zivatarok. Most úgy tűnik, hétfőn is változóan felhős napos időben lesz részünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-esen a 48-as kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópont fel- és lehajtó ágait. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a Győr felé vezető oldalon egy csomóponttal hamarabb le kell hajtani a megyei matrica érvényessége miatt. A terelő utat sárga táblák jelzik az autósoknak. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc van, jó reggelt! Péntek, mi már örülünk, jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, drága hallgatók, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Csini vagy, Anett, szép ez a nyári dressz.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Igen.
3: Úgy is érzem magam, hogy már ilyen nagyon nyári hangulatban. Jó volt ez a dal, ilyen fesztivál hangulat, minden.
2: Igen, ugye?
3: Megérkeztem én is, azt hiszem.
0: A fesztivál hangulatok, a Gyuri egyből hipnotizálva van.
2: Persze, ugye a jövő héten már EFOT, 50. EFOT, úgyhogy persze, hogy azért már nagyon közel érezzük Anette magunkat ehhez az időszakhoz.
0: Mi lesz a terv? Odamész és ott alszol?
2: Persze, hát a barátokkal megyünk megint, és ráadásul...
0: A barátok. Ezek most ugyanazok? Ezek a picit szakadt fiúk?
2: Van benne az is, akit ismersz, több is, de általában ezek a csapatok variálódnak.
0: Tehát ja, nem szeretnél új barátokat?
2: Ember. Hát soha nagy a baráti társaság, persze. És ráadásul 50. lesz az EFOT, tehát nagyon különleges.
0: Mm.
2: Ez egy nagyon erős buli lesz.
0: Neked egyébként, amikor behatolsz egy ilyen rezervátumban, mi a fő cél? Hogy este láss valamilyen szép előadót, vagy finomat,
2: aha,
0: vagy hogy azonnal leid magad?
2: A finom szép előadó. A finom szép.
0: A por, a mocsok, a hőség.
2: Sőt, hát taktikázni kell
0: idétlen,
2: ezzel.
0: Idétlen, oktalan vihogások sora.
2: Jaj, azt tudod, hogy imádom. Igen.
0: tudom, tesó.
2: De akkor nagyon taktikusnak kell lenni, mert ugye napokig tart egy ilyen buli, és hát
0: meg kell tervezni.
2: Igen, és hogyha badulsz az elején, utána nagy szenvedés. Tehát, hogy ezt taktikusan kell felelősség teljesen csinálni, a fogyasztást is.
0: De hát ebben rutinos vagy. Hát tudsz hidratálni már.
2: Bizony.
0: Meg... olykor ital nélkül is vihogni.
2: Ja, az is megy.
0: De és akkor már tudod, hogy már 7 órakor újra lehet.
2: Igen, de ez az évek rutinja. Persze.
0: Óriási.
2: Persze.
0: Egy ilyen vezetője vagy ezeknek? Egy mentora ezeknek a...
2: Én úgy érzem, ilyen rangidős fesztiváltiszt vagyok már, igen. Mm. Igen. És akkor van, hogy oktatom a rutintalanabbakat. Igen.
0: Mm. Mennyire vagy kellemetlen, hogyha tetszik
1: nagyon.
0: Egy csaj?
1: Nagyon.
2: Nem is hallgattátok meg a végét.
0: Mindenki nagyon-nagyon.
2: Alig várták már, hogy ezt megkérdezd.
0: Szóval mennyire vagy kellemetlen?
2: Szerintem...
0: 4 óra után.
2: Nézd, hát a körülményeket, meg általában így a esélyeket, végkifejletet nézve, szerintem nem vagyok annyira. Tehát, hogy valamit azért csak el szoktam találni. Tudod, változtatom egy kicsit a stílust, mindig alakítgatom, nézem, figyelem a reakciókat.
0: Mm-hmm.
2: Szerintem azért valami összejön.
0: A részeg ember tudja, hogy kellemetlen?
1: Nem. Hát mm-hmm. Gyuri
0: akkor,
1: nem
0: akkor
1: tudja.
0: Miért tudsz válaszolni?
2: Már most neked, igen, mert józan vagyok. Azért. Ennyi a titkom.
1: És ő így képzeli el magát, amit most elmondod.
0: Na jó, hajrá, Gyuri. Nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy sziasztok, Gál család vagyunk, és épp Olaszországban Bibionéba tartunk, és hallgatunk titeket. Jó nyarat, üdvözlettel Jimmy, Anna és Hanna.
1: Ó, de irigyelek titeket.
0: De helyesek vagytok. Hát puszi nektek, Olaszországban, Bibionéba. Istenem, Olaszországban azért nagyon szeretem.
1: Jaj, de ülnék abba az autóba.
2: Jimmy, Anna, Hanna mellett.
1: Nekem mindegy, hova csak Hanna. Menjünk egy olasz tengerpartra.
0: Igen. Egyébként kéne, az a baj, nem lesz rá soha időnk, de ugye jönnek el arra,
1: igen,
0: és én is arra vagyok, csak nem, még tovább kell menni fél Európán, hogy Spanyolországba kikössünk, de hogy egyszer úgy elmenni kocsival, hogy akkor az Évi helyén lenni egy-két napot, és aztán tovább az én helyemre menni egy-két napot, de hát...
1: Így együtt?
0: Hát igen, ez a nehéz.
1: Hát igen. Képzeld el, hogy
0: kocsival
1: Gyurit vinni.
2: Hosszú autóutakat nem bírom. Ja.
1: Hát mi se veled?
0: Hát te voltál ezekkel a barátaid a Horvátországban hosszú autóúton.
2: A szenvedés is volt. Két éve nem tértünk vissza arra a projektre, igen.
0: Buenos Morgenke. Tulajdonképpen már régóta tudjuk, de azt, hogy Jürgen Klopp is, bocsi, most is csak a foci csibés. Nem tudom, mire célzol, de gondolom, hogy aztán ott van ez a MediaMart reklám, amiben Jürgen Klopp mondja ezt. És ezt nem tudom, hogy láttátok-e, csak azért akarok erről beszélni fél mondat erejéig, hogy az egy AI Klopp. Az egy AI által generált Klopp. Magyar szájszinkronnal van a bocs, de most csak a foci. Látod, hogy teljesen magyar a szájszinkron. Nyilván Jürgen Kloppal nem mondatták el magyarul. És látszik, hogy AI. És aztán rájöttem, hogy annyi reklámban látszik már üvölt, hogy AI a figura, és nem szólnak, nem írják ki. Rendes ilyen szereplők már inkább nem forgatnak le egy helyszínen, egy stúdióban, egy színészeket vagy statisztákat odakérve, hanem AI-jal megcsinálnak. Nagyon sok reklám van.
1: Nagyon kemény.
0: Ja.
1: Nagyon durva, hogy milyen világ van.
0: Tegnap lehet, hogy nem írtam be elég olvashatóan annak a településnek a nevét, ahol az új út épült. A helyes név Tarna Szent Miklós. Pély.
1: Oké.
0: Ez egyben Törőcsik Mária és Konc Zsuzsa szülőfaluja. Nagyon jó, köszönjük szépen. Anita Kalgaribozoni Laurának sok sikert, én imádom az önállóságom és a függetlenségem, a lányaimat is erre tanítom, meg néhány óra is élvezzük az Okanagan borvidék jótékony hatását, vidám hétvégét mindenkinek. Köszönjük, ezt is elmondtad magadról.
2: Izgalmas a hang.
3: Ők is tudnak élni.
2: Bizony.
3: Állandóan úton van.
0: Ők állandóan, ők full kempingezők. Ja. Jó reggelt, sziasztok, már reggel tudtam személyesen köszönteni Gyurit, ahogy sétált befelé a jeges kocsiból a jeges mi?
2: Sétáltam befelé, igen, és egy jeges kocsiba megállt mellettem, akkor ezek szerint az ő, és rám kiabált, hogy jó reggel, Gyuri, olyan helyes volt, integettem neki.
0: Sziasztok, szia Anett, ezt az SMS még tegnap este írom kicsit ittasan Almádiban. Holnap tekerés, szeretem a magyar lányokat, egyik szebb, mint a másik. Nekem te vagy a női hang. Bírok veled minden pillanatot, de természetesen a többieket is szeretem, Petike Somorjáról.
3: Ó, Petike, nagyon kedves vagy.
0: Ez milyen helyes? Berúgott tegnap, rád gondolt, és azt mondta, ezt most megírom.
3: Igen.
2: Szerintem az a tegnap még nem is ért véget. Amúgy. Nem.
1: Mennyire kell berúgni, hogy rám gondoljon, Petike?
0: Neked zotyád van, nem?
3: És a józan.
0: A józan zotya. Sziasztok, Portugália Ronaldo. Nem értem a sok így jó Gézát. Aki végigkövette pályafutását 2003 óta, az látta, mire volt képes. 20 éves Ronaldónak a Yamal cipőfűzőjét nem vihette volna. 40 éves emberről beszélünk, akinek van 5 BL győzelme, 3 topbajnokságban egy isten volt, nem kevés rekorddal. Minden rekordot megdöntő játékos, akinek csak a VB hiányzik. Ami, ha nem lesz meg, akkor sincs szégyenkezni valója. Henry Ibra kritizálja, akik szememben sosem voltak akkora focisták, mint ő. Henry Ink, vagy ez gondolom Henry, nem?
3: Igen.
0: Ja, az Henri akar lenni, nem tudod, hogy ez a Henri. Oké, akkor Henri Ibrak. Henri inkább arra emlékezzen vissza, amikor a 20 éves Ronaldo hülyét csinált az Arzenáljából, üzeni Gyuri. De jó, hogy ezt így elmondtad, mert tényleg annyira divat a Ronaldót valami miatt, nem tudom, de én is kívánom neki a legjobbakat ezen az utolsó
1: VB-n. Így van, de azért azzal is legyünk tisztában, hogy 40-41 éves, tehát, hogy nyilván azt már, igen, azt már nem tudja hozni, de szerintem nem kell bántani a legendákat. Tehát az a leggázabb dolog, ha valaki a legendákat szídja, bármilyen szinten.
0: Nem kell bántani, mindenkinek elérkezik az ideje, hogy befejezi a karriere csúcsát.

0: Ed nőttem fel, a Sláger Rádió Bumerang alap, ahogy a Neo is, de mintha a Danubius is rém lenne. Az áttekerés, köszönöm, hogy rajonghatok, köszi azt a sok Brian és Voga vadászatot, a kitelepüléseket, roadshow-t, mosolyturnét, játékot, amikben részt vehettem az ország déli részén. Nem kérek feltétlenül happy birthday, de további jó műszorszórást maradok végig, Ermi. Ermi, Isten éltesen is, köszönöm, hogy így emlékezel. Az én Ronaldós karrieremre vagy. Így van. Na jó, nézzük az időjárást Annettől. Azt írja ő, hogy megnyugodhatunk, mert nem tér vissza a hőség, július első hétvégén sem. Többnyire 30 fok alatt marad a csúcshőmérséklet, az élénk, helyenként erős szél mellett péntek és vasárnap között záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Kornél és Soma névnap van ma. 59 éves ma Szellő István. Na, ő az, aki azt mondja, hogy ideggyengék forduljanak el. 64 éves Tom Cruise. 39 éves lett Sebastian Vettel, négyszeres Forma 1-es világbajnok. Mi van Sebastiannal?
1: Semmi, abba hagyta a Forma 1-et.
0: Azt tudom, de hogy asztaloskodik még mindig? Mert...
1: Nem, ilyen környezetvédelmi, meg ilyen nagyon elvonult, és a gyerekeivel szeretne lenni.
0: Szuper.
2: De jó.
0: 50 éves Azurák Csaba, 48 éves Miló Viki, és 57 éve saját úszómedencében megtalálták Holton Brian Jones-t, a Rolling Stones gitárosát. Oh. Igen.
1: Nehéz.
0: Hát nehéz volt egyébként a Rolling Stones-nak fel kellett állni egy pár tragédiából, és még mindig egyébként most jelenik meg az új albumok, már egy csomó dalt megjelentettek, Mick Jagger mindenhol nyilatkozik, hihetetlen jó fej még mindig, annyira laza, annyira, az interjúban is tök jó fej mindig, és kíváncsi vagyok az új lemezre, valahogy az előző lemez, melyik volt, Hackney Diamonds, nagyon Rolling Stones-os, és mégse, nekem nem olyan, és nem tudom miért. Pedig jó, a hangjak jó, ugyanúgy játszanak, ugyanaz a sound, Jagger zseniális, és valahogy lehet, hogy a dalok.
3: Lehet az erő, valahogy az a lendület, lelkesedés, az már nincs annyira, nem tudom.
0: Nem tudom, mert amikor meg játszanak élőben, az meg beszarás.
3: Érdekes.
0: Sok videót láttam az elmúlt évekből koncertekről, és elképesztőek. Na mindegy, jó. Marcali 20 fokos, 27 lesz és napsütés. Paks 20 fokos, 28 lesz napsütéssel. Calgary 11 fokos, 21 lesz esővel. Miskolc 19 fokos, 27 lesz a csúcs napsütéssel. Budapest is 19-28 lesz nálunk napsütéssel. Na, nézzük a témáinkat. Ugye VB érintettségű ez a téma is, és hát ugye mindenki, hát vagy sajnálja, vagy nem, de csodálkozik az, hogy a németek ilyen gyorsan onnan kipenderültek. Ugye? Németországban ez egy tragédia, ez egy gyász, ez szörnyű, a német kancellár is Merz is megnyilvánult, valahogy szerencsétlenül nem tudom pontosan mit írt.
3: Hát jó, hát nekik az a természetes, hogy ők ott vannak valahol a top 3 környékén általában. Igen. Egy ilyen eseményen, és ehhez képest most hát szegények.
0: Hát most már évek óta nem sikerült nekik. Hansi Flick alatt is volt ugye egy VB-jük, viszont a korán hazamentek, azelőtt is volt. Szóval, hogy nem, Joachim Löw-vel volt még utoljára. Igen. Olyan korszak, amikor közel voltak, vagy akár nyertek is.
1: Igen, hát nehéz érát ér most a német válogatott, és tényleg nemzeti gyásznapokat élnek meg most ott.
0: Így van. És mindenki követeli Julius Nagelsmann távozását.
1: Igen,
0: viszont Lothar Matthäus, ugye tudjuk, a budapesti éjszakák nagy császára.
1: Ki ez az egyik. Ismeri?
3: Igen, inkább bulizni szeretne, nem mint úgy edzősködni, ugye?
0: A Buli Lothar.
3: Így van, így is emlegették a Gosd udvarban.
0: Egyébként szerintem Fási Ádám, hogy fel is léphetne Buli Lothar.
3: A simán.
0: Nem?
1: Én nem tudom ezt az oldalát, tehát azt sem tudom, miről beszéltek. Tehát tényleg az éjszakákban ő ott...
3: Persze.
0: Hát ő egy ilyen remek playboy.
3: Bizony, de Budapesttől Las Vegasig. Tehát
1: azt
3: megy.
0: De nem, hát ő itt lakik félában, ő mindig itt lakik.
1: Azt tudom.
0: Igen. Na, a lényeg az, hogy őt viszont nagyon sokszor megkérdezik, kikérdezik a véleményét a német fociról, Németországban. Ő a német Sky Sportnak állandó szakértője, a Bild Zeitungnak állandó szakértője. Tehát ő rengeteget megnyilvánul. És hát most ezzel, hogy a németek ugye kiestek, ezzel kapcsolatban is megnyilvánult, és itt van egy egész érdekes elmélete, mi szerint, és akkor most itt jön a mi témánk, gyerekek, mi szerint a német válogatott kudarcának az egyik oka az, hogy a játékosok vihették a családtagjaikat, csajaikat, valaki az anyját vitte oda rögtön az elejétől kezdve, és az egész az olyan volt, hogy mint egy ilyen családi nyaralásra emlékeztetett ez az egész kiruccanás az USA-ba.
1: Hát ez kemény azért, ha belegondolsz.
0: Ez elgondolkodtató. Mert Ugye nyilvánvalóan jól átgondolta a német válogatott.

0: vezetése azt, hogy vigyék-e a csajokat, vagy vigyék a csajokat azonnal, rögtön az elejétől kezdve, mert az jót tesz a csapatnak, vagy majd, amikor már a nem tudom, középdöntőben vagyunk, akkor már nem, tehát, hogy akkor már nagyon hiány, fene tudja. Tehát, hogy ezt jól meg kell gondolni.
1: Igen, és hát egy laikus kérdés, ahogy elképzeled azt, hogy összeengedsz egy csomó focistát, meg egy csomó családot, akkor így hirtelen elgondolkodol, nem, hogy nem válik-e ez egy ilyen nagy káoszos családi nyaralással az egész.
0: És elkerülhet a konfliktusok?
2: Hát az a konfliktusok elkerülhetetlenek, illetve gondoljatok bele, hogy neked egy csúcs teljesítményt kell leadnod, és ott a családod, akinek meg ugye te egy családtag vagy. És azt hát a beszélgetés.
0: Ott van a kisfiad Wolfgang, és ott van a feleséged Ulrike, és neked egyébként edzésre kell menned, teljesítened kell, koncentrálnod kell, pihenned kell.
1: Bizony. És közben a kis Wolfgang rángatja a nadrágodat, hogy mikor viszed el valahol.
0: Apa.
1: Vidám Parkba.
2: A Universal Studioba mikor mentek el.
1: Így van, az Ulrike, hogy mikor viszed el vacsorázni.
0: Annyira felelőtlenség ez a Nagelsmanntól, hogy ez kivitte a nőket. Gondolj bele, Gyuri, éppen te egy német válogatott focista vagy, és abban az időszakban egy iszonyatos hárpia a csajod. Ezt tudod?
1: Aha.
0: De egy nagyon nagy hárpia. És egyszer csak a Nagelsmann azt mondja, hogy a csajod is jöhet.
1: Ó.
3: Milyen jó fej.
0: Na jó, de hát ez szörnyű.
1: Milyen jó fej, azt mondja.
0: De ugye? De hát, hogy, na, és baj van. Érzed, hogy baj van, mert tudod, hogy az összes csapattagodnak, a Neuernek, meg a Muziálának jön a csaja. Nem mondhatod a te hárpiádnak, hogy te itthon maradsz.
1: Persze. Hónapokig x-eltem a naptárban, hogy mikor indul a VB-re. Mikor húzhatok el otthonról. Erre most csomagol a szobában. Hát ez nagyon durva.
0: És erre jön. Érted? És ott kell veled lenni, és tudod, hogy hisztizik minden szállodában.
1: És előre tudod, hogy nem fogja megérteni, hogy neked most edzésed van, neked most dekáznod kell a csapattársaddal, meg mit tudom én, hanem ő figyelmet akar. Mert ez egyszerűen óvatatlan, nem?
0: És finnyás, mindig beleköt a szállodába, a szobába, mindig lecserélteti. Tehát, hogy ott csak a gond. És ezt most el kell vinned.
3: Én azt érzem, hogy a német válogatottnak a kudarcát ti most a feleségekre toljátok rá.
0: Nem. Lothár, én, meg a Gyuri.
1: Igen.
0: Igen.
3: Jó, hát beszéljünk róla, mert szerintem azért nem feltétlenül...
0: Milyen a sport teljesítménye egyébként valakinek, hogyha szexuálisan több, mint kielégült?
2: Rossz.
0: Hello, baby.
1: Na.
0: A sport a téma, ott vagy.
2: Ott vagyok, azonnal egy szóval tudom jellemezni. Rossz.
1: Mesélj a tapasztalataidról.
2: Nem lehet, egyébként nem lehet.
0: Erről majd beszélünk, hogy kinek mi a tapasztalata, mert lehet jó is, lehet rossz is. Te például hogy bringázol, miután jól meg...
3: Csúcsformában
0: vagyok. Na látod, másból máshoz
2: ki. De azon egy csúcs teljesítmény, ne haragudj.
0: Magához képest.
2: Jó, hát magához képest, de ez egy VB, nem magához képesti verseny.
0: Prekoitus állapot, posztkoitus állapot. Érted?
2: Értem,
1: de úgy húzza a gázpedált a
2: úgy elesik, mint egy krumplis zsák, igen.
0: Nem, az prekoitus. Na mi, Anett, majd erről te be tudsz számolni.
3: Be, abszolút.
0: Gyuri, te is.
1: Persze, talán ti is valamit.
0: Én is.
2: Voltam sporteseményen.
0: Na mindegy, erről meg beszéljünk, hogy igen, ez valóban egy jó ötlet volt-e a nőket, valaki az anyját vitte ki, vagy anyját is.
2: Na hát, az végképp gáz.
0: Kivinni a VB-re, és hogy ez befolyásolja a teljesítményt. Igaza van-e Lothár Matthäusnak? Ez az egyik témánk. A másik témánk nagyon érdekes, szintén egy sportolóhoz kapcsolódik egyébként. Boris Becker, jó barátunk. Boris Beckerről én nagyon szeretem őt.
2: Gondoltam.
0: Miért?
2: Hát mert azért egy jó sportoló és balhés. Ez neked abszolút egy jó kombó.
0: Egyébként lehet.
2: Szívesen.
0: Egyébként köszönöm. Lehet, de én ugye annak idején izgulva néztem végig a Wimbledoni menetelését és döntőjét. 17 éves volt, ha jól emlékszem. Igen. És eszmetlen imponált az a csávó.
2: Nagyon jó volt.
0: Tehát tényleg, Jürgen Klopp is mondta, amikor egyszer méltatta, hogy ő annyira felnézett Boris Beckerre, hogy gyereket akart tőle.
3: Oh.
0: Németországban ez vicces.
1: Hát igen, a német humor speciális.
0: Énnek szerintem ez tök vicces. Méltatta ott állt a Boris Becker, és azt mondja, hogy gyereket akartam tőled. Jürgen Klopp, hát ez zseniális.
1: Ez helyes.
0: Na mindegy.
2: Belegondoltam magyar sztárokkal, hogy ezt így mondta volna valaki valakinek itthon.
0: Tehát, hogy...
2: Hát, hogy mondjuk Fucsovics Marci és Márkó Rosszi.
0: Márkó Rosszi nem tud beszélni.
2: Tudom.
0: Igen. Jó. Állítólag olaszul tud.
1: De azt még nem hallottuk.
0: Na mindegy, azt még nem hallottuk. Visszatérve Boris Becker-re. Tehát Boris Becker-t én nagyon-nagyon szeretem. Az, hogy aztán kisiklott az élete a sportolói pályafutása után, ez egy sajnálatos dolog. Volt ott szó mindenről. Adócsalásról, kölcsönökről.
1: Szerencsejáték.
0: Minden volt. Rengeteg válás, rengeteg gyerek. És hát ugye végül egy börtönben találta magát, Angliában lecsukták, és aztán egy idő után kitoloncolták, szó szerint kitoloncolták Németországba. És akkor jó életet kezdett, de gyakorlatilag mindenét is elvették. Tehát még azt hiszem a teniszütőit is, meg a Wimbledoni kupáját is elárverezték, és annyira nincs telen lett, és azóta ő ilyen különböző megjelenésekből, fellépésekből keresi a pénzét.
2: Teljesen normális, valami utat keresett magának.
0: Így van. És képzeljétek el, most volt a múlt héten talán, Németországban, Bonn mellett egy Bad Honnef nevű kis városban volt egy rendezvény, ahol ő meg volt hívva, egy ilyen szponzor rendezvény. Boris Becker meg volt hívva, és ott a tombolánál ő neki kellett volna sorsolnia valamit. És egyszer csak odalép hozzá pár rendőr, és én nem tudom, hogy ilyen van, egy bírói végrehajtást mutogattak neki, és gyakorlatilag egy zseb végrehajtást hajtottak végre. Ez németből fordítottam le, zseb végrehajtás, ez azt jelenti, hogy oda mennek, ahol vagy, éppen, meglepetésszerűen, és ami nálad van is értékesített, azt elveszik.
1: Pakolj ki, vedd le, ami van.
0: Pakolj ki, vedd le.
1: Gondolom a ruhákon kívül.
0: Ruhákon kívül, igen.
1: Hát ezért ez nagyon kellemetlen.
0: És ez a kellemetlenség, csak Boris Becker mondta, hogy jó, oké, pénz nem volt nála, egy órát elvettek tőle 6000 euró értékben. Jó. Na majd a rendőrség egyszer csak jelentkezett újra, hogy uraim, mi ezt első körben bevizsgáltuk ezt az órát, ez az óra hamis.
1: Aha.
0: Na és itt kezdődik az érdekesség. Hamis az óra, nem tudjuk milyen óra egyébként, de majd találgatni fogunk, mert tudjuk, hogy milyen márkákat szeret Boris, de hogy az óra hamis.
1: De érdekes.
0: És erről fogunk beszélni, hogy Boris Becker hogy juthat olyan helyzetbe, hogy hamis órát hord. Hogy jut egyáltalán bármilyen ember olyan helyzetbe, hogy hamis órát, vagy bármilyen más terméket hord. Szándékosan, véletlenül, átverték, nem tudom megengedni magamnak, megveszem a hamisat? Ha megveszem a hamisat, azzal én tényleg ártok az eredeti márkának? Most komolyan? Mindig ezt hallom.
2: Hát nehéz kérdés.
0: Nagyon nehéz kérdés. És ezért beszélünk erről a témáról Tóth Ildikóval, akit ismerhetek a cápák között, ott ugye befektető, üzletasszony, luxus ingatlan befektető. Ő az, aki hát most itt az utóbbi időben eléggé tűpontosan beazonosított luxus termékeket fotókról, és hozta nyilvánosságra.
1: Tehát biztos, igen, hogy ért hozzá.
0: Abszolút. Abszolút ért hozzá. És vele beszéljük meg ezt a hamis és nem hamis luxus termékek kérdését. Ő például mozog nyilván olyan körökben, ilyen tényleg high society körökben, hogy Magyarországon például van-e olyan, hogy ezekben a körökben látja azt, hogy valaki hamisat hord?
2: Na, erre kíváncsi vagyok.
0: Vagy akár fotók alapján.
2: Igen. Erre kíváncsi vagyok, mert én hallottam olyat is, hogy sokan hordanak hamisat abban a körben, hallottam. De van olyan, aki meg azt mondja, hogy elítéli, és inkább csak pár darab van neki. Uh-huh. Tehát nehéz kérdés.
0: Mi is beszéljünk, hogy mi volt-e valamikor olyan az életünkben, hogy hamis terméket vettünk, bármiért is, bármi lehetett az ok. Tehát ne szégyeljük, ha igen. Nekem is volt, tehát hogy azért mondom, én bedobom magam gyorsan a tűzbe.
2: Hát én...
0: Ugrasz utánam?
2: Nem. Utána, de hogy ugrasz?
1: Hát, nem mindegy, hogy miből.
2: Én megnézem, hogy miért ugrasz.
1: Nálam például nem mindegy, hogy miből, de majd mondom, ruhából azért az nem, azt nem. De másból elképzelhető, majd megbeszéljük.
0: Jó, megbeszéljük ezt, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok Tóth Ildikó véleményére, meg arra is, hogy ez mennyiben befolyásolja az eredeti luxus márkát. Azaz, tényleg, hogy az a sok LV táska, Louis Vuitton táska, amit látsz tényleg Újpesten a lakótelepen is, az befolyásolja a Louis Vuitton bármilyen irányba. Jót tesz neki, rosszat tesz neki.
2: De ezt nem tudom, de karácsonykor nem tudsz bemenni az eredeti boltba. Csak mondom.
0: Világos, de akkor az be is megy, és véletlenül meg is veszi, de hát azok kevesen vannak, és többnyire oroszok. Meg magyar oligarchák. De hogy amúgy jóval több Louis Vuitton táska van, mint ahányan sorba álltak a Andrássy úton.
2: Ez így van.
0: Forgalomban.
2: Így van.
0: De ez órákkal is így van. Állítólag most láttam egy ilyen cím, hogy 100 Rolexből 90 hamis.
2: Ne,
0: ami az embereken van. De?
2: Én azt hittem, hogy sokkal több az eredeti.
0: És sokan nem is tudnak róla.
2: Na, az viszont még gázabb.
0: Az még gázabb. Azért mondom, hogy van miről beszélni, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondol és mit tud erről Ildikó. Ezek lesznek, ami vokcink, képzeljétek el, azt fog, most lerántja a leplet a gyerekkori példaképeinkről, nem tudom, hogy kinek ki volt példaképe gyerekkorában, nála tudom, Évi, de hogy semmi nem igaz, mondja a mi gyerekkori példaképen. Ezt nem tudom, hogy miért állítja ilyen
1: szóba
0: erősen.
1: Kerül, szóba kerülhet Telvil, most Robin Hood, de talán...
0: Soha nem volt példaképen Telvil volt.
1: De mindenki más.
0: Minetút szerette. Nem azt mondom, hogy példaképen, mert tudtam, hogy a városi környezetben nem tudom élni azt, amit ő élt.
2: De a Robin Hood én sem.
0: De Robin Hood nem volt a példaképen.
1: Az Újlipot városi Minetút megpróbálta azért, de nem ment.
0: Igen, neked volt példaképed?
1: Batman. Nem tudom, hogy róla lerántja le a
0: terület. De ezek karakterek, de olyan a valós életből nem volt olyan, mit tudom én, Björn Borg vagy valaki?
1: Nem. Ilyen konkrét
0: nem. Neked semmi nem volt?
3: Nem, hát nekem is ilyen hős.
0: Hugo Hártung.
3: Én őt tisztelem.
0: Na mondjad, mi hős? Hősök?
3: Tehát, hogy inkább filmekből a karakterek.
0: Caligula?
3: Nem.
2: Értik a kérdésedet, nem értik a kérdésedet. Tehát nem értik.
0: Hát a valós életben, mint Évinek, Egerszegi Krisztina.
2: Nekem Egerszegi Krisztina, és rádiózásban meg Bocskor Gábor, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy rólad mit leplez le.
1: Nem ez a terve a Vogának, hogy Egerszegi Krisztináról lerántson bármilyen leplet.
0: De Robin Hoodról nagyon szeretné lerántni a kis zöld gatyáját.
1: Úgy megszibálja Robin.
0: Na jó, én kíváncsi vagyok, nem tudom, hova visz ez a téma, de a Vokci meg fogja oldani. A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi?
2: Szervizdíj, ugye egy rendszeres téma mindenki körében, és arról beszélgettünk, hogy kötelező vagy nem, kinek jár és kinek nem, és ebben Old Gergő ügyvéd segített nekünk kiigazodni.
4: Az előző rész tartalmából.
0: A szervizdíj. Tudom, hogy ez nagyon sok mindenkit érdekel, és nem teljesen tiszta az a víz, amelyet ebbe a pohárba öntöttük eddig, mert nem tudjuk, hogy ez pontosan miről is szól. A létezését lassan már kezdjük elfogadni, ami bevallom, szerintem zavaró is, és gyakorlatilag ez egyfajta ilyen kötelező borra való íze van ennek, ugye?
1: Hát amikor felmerült, akkor az volt mindenkiben, hogy oké, tök jó, akkor ezután nem kell számogatni, most mennyi borra valót adjak, hogy aminek, hanem ők akkor megadták, és akkor kifizettem, és le van tudva.
0: Igen, na most azért beszélünk erről újra, mert most már nem csak a vendéglátó ipari egységeket érinti ez, hanem azt olvastuk, hogy a szállodahajókon is egyre nagyobb divat ennek a kötelező borra valónak a felszámolása. Mondok egy pár adatot, tehát, hogyha beköltözöl családdal vagy pároddal egy ilyen hajóra, ugye egy-két hétre, egy vagy két hetes utak vannak.
1: Persze,
0: többnyire.
1: És akkor vannak éttermek, meg mindenféle medencék, tehát hogy tényleg mint egy ilyen úszó szálloda tulajdonképpen.
0: Úszó szálloda, vannak szórakoztató előadások, zenés előadások, ahogy mondod, medence, kaszinó, boltok.
1: Wow.
2: Mozi, színház, minden.
0: Pontosan. Szóval, egy ilyen hajón van egy szobád, és krúzolsz itt össze-vissza. Az kajapia az úgy néz ki, hogy előre veszel egyfajta ital vagy ételcsomagot. Vagy mind a kettőt.
2: Itt több kategória van, és akkor abból választasz, hogy te melyiket szeretnéd.
0: Pontosan. És akkor ezt előre kifizet, elindulás előtt, ez benne van. Most a Fox News többek között beszámolt arról, hogy egyes hajótársaságok eleve felszámolnak egyfajta borravalót napi szinten a vendégektől, attól függően, hogy milyen kategóriájú kabinban vannak. Tehát ezt úgy hívják ott angolul, hogy crew appreciation, azaz egyfajta ilyen lefordítva nagyon durván egy ilyen csapat elismerési díj. Tehát ez egy ilyen csoportos jutalom, elismered a csapatot, a hajótársaság csapatát elismered, ez a díj. És ezért fizetsz te, hát itt van az MSC Cruises, vagy a Carnival Cruise, különböző karibi és alaszkai járatain, ezért fizetsz te $17 naponta és személyenként. A lakosztály az $19 naponta és személyenként. Egy másik társaságnál itt Európában $15.50 a sima kabin, lakosztályonként 17, nem dollár, euró, bocsánat, 17 euró fejenként.
1: Igen. Egy olyan csapat elismerési díj, amit ugye előre kérnek. Tehát ez a csapatot még a kanyarban sem láttad, nem tudhatod, hogy te hogy fogsz velük viszonyulni, ilyesmi, ők mit fognak veled kezdeni, de azért te ezt kifizeted.
0: Te hétfőn már beszálltál, nem tudom, Miami-be a hajóba, én már is le is vonták a hétfőit. Te is a párod, az 34 dollár.
1: Bizony. És még egy koktélt nem csinált neked senki a csapatban.
0: Senki nem csinált semmit, maximum az ágyad meg van vetve. Aha. Kösz szépen. Igen. Igen, na most ez pont ezért nagyon nagy vitát váltott ki, mert itt megkérdeztek a jogászokat, és ők azt mondják, ez nem borravaló, hiszen a borravaló az egy önkéntes elismerés. Ez nem önkéntes. Itt azt mondják a jogászok, hogy érdemes ezt előre tisztázni, hogy ez most egy ajánlott dolog, ez a 15-17 euró vagy dollár, vagy ez egy kötelező dolog. Elég kötelezőnek tűnik, hiszen ők vonják le, tehát nem tudsz nagyon mit csinálni.
2: Ez benne van, tehát hogy ezt már előre fizeted, nem utólag, tehát nincs mit variálni.
0: Na most ez nagyon hasonlít a mi szervizdíjunkra, nem? Tehát ez valami hasonló.
2: Hasonló.
0: Szóval én azt gondolom, hogy itt most nehéz helyzetben van a jogászunk, mert lehet, hogy utána olvasod gyorsan tegnap valaminek.
2: De hogy nem ennek, az biztos.
0: De hogy itt nagy viták lesznek, az biztos. Itt van velünk dr. Olt Gergely, ügyvéd. Szia Gergő, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Jól érzed, utána olvastam nagyon.
0: Na jó, szóval én emlékszem, hogy én is utána olvastam, Gergő, még egy pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt ezek a szervizi dolognak, és arra jutottam az interneten, egyértelmű volt, hogy vendégként megtagadhatod a szervizdíjat. Nem vagy kötelezhető rá. Ugyanakkor ismerjük a jogot, állandóan változnak ezek a dolgok. Ma mi az aktuális?
5: Ma az aktuális az ugye, hogy jogszabály teszi már a lehetővé a szervizdíjnek az alkalmazását. Olyan, minden olyan vendéglátó helyen, ahol magát a kiszolgálás, a felszolgálás folyamatának nagy és jelentős részét, azt nem a vendég végzi önmagát.
0: Miért nem úgy történik, hogy 3200 forint a cigánypecsenye, mint 98-ig is volt, és nem rákerül 300, hanem a 3200-ból 300 szervizdíjnak minősül az ő könyvelésükben, és akkor igen, elvileg ugyanúgy 3200-at fizetek, de abból ő 2900-at kap a mizér, és a 300-at adja oda a munkavállalójának.
5: Nagyon jó meglátásod van, sok helyen így csinálják már, hogy nem azt írják, hogy kírják, hogy 3200 rántott hús, és még rászámolnak 15%-ot, hanem kírják a teljes plusz 15%-kal növelt árat, és visszaírják a végére, hogy már minden tétel tartalmaz a szervizdíj.
0: Ez nekem jobban esik.
5: Igen, abszolút, nekem is sokkal elérhetőbb a kommunikáció, meg szerint a fogyasztóvédelmi szempontból is.
0: De magyarán, hogyha én egy étteremben ülök, rendelek, étlapon nem látok ilyet, hogy szervizdíj. Csak a 3200 a cigánypecsenye. Végén kijön a számla, stb. Ott van egy hosszú papírcsík, ott van a végeredmény 18500, és akkor valahol ott van, hogy 19800 az egész, mert ott van, hogy szervizdíj. Tehát egészen a fizetés pillanatáig én nem szembesültem azzal, hogy itt szervizdíj kerül felszámolásra. Akkor megtagadhatom-e?
5: Akkor egészen nyugodtan, mert akkor abszolút tisztességtelen szerződési feltétel, fogyasztó megtévesztése, fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvetés, egy csomó minden más.
0: Van a még egy. Többször volt velem olyan étteremben, hogy szervizdíj után még ugye az ember vagy ad borravalót, vagy nem ad, a Gyuri elmondja az ő ízét is, de elmondja nekem a pincér, hogy egyiket a szervizdíjat ők nem kapják meg. Tehát egy ilyen infót kapok a pincértől, hogy nem kapják meg. Azt is elrakja az étterem. Mit tudok csinálni?
5: Mármint az étteremmel, vagy a borravalóval?
0: Az étteremmel. A borravaló az egy másik dolog. Akkor
5: az
0: én most...
5: étteremmel, hogyha nagyon-nagyon jogkövetés a nézetes vagy, akkor azonnal lehet ezt jelezni, mind a fogyasztóvédelem, egyébként mind az adóhatóság felé, mert ugye attól számolhatja ő föl ezt a szervizdíjat, és azért hívhatja a szervizdíjnak, mert az köteles szétosztani a vendéglátásban résztvevő munkavállalói között.
0: Gergő, nagyon köszönjük. Szerintem mindenki most abszolút tájékozott, tudja, hogy mi a dolga. Nem észrevenni az étlapon a szervizdíjat, a végén megsértődni, hogy csak most szólsz, és utána megtagadni. Ezt csináljátok, barátaim. Köszönjük, Gergő, a jogi útmutatást. Dr. Olt Gergely, ügyvéd.
1: Elfelejtetted mondani, hogy még ilyen helyzetben mindenki hivatkozom dr. Olt Gergelyre.
2: Igen, a végén.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
3: A Praktikerben.
2: Júliustól.
3: Júliustól.
2: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron.
8: Új fejezet a spórolásban! Megérkeztek a Lidl pontok! Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
9: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
10: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
12: A Retro Rádióban.
13: Fokozott rendőri ellenőrzés lesz egész nyáron, veszélyeztetheti a halálományt a nagy meleg. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Országos nyári közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség, ebben az időszakban ugyanis általában több a súlyos és halálos baleset. Az előző három hétvége alatt például 18 közúti balesetben 31-en vesztették életüket. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülő övezetekben fokozott ellenőrzések lesznek. Sebességmérőket, drónokat és motoros rendőröket is bevetnek majd, közölte az ORFK. Visszaáll a megszokott működési rendre a jégkármentesítő rendszer. A szaktárca biztosítja az ehhez szükséges forrást. Ez azt jelenti, hogy ismét be lehet majd kapcsolni a rendszert narancssárga riasztás esetén is, közölte az Agrárkamara. A jégkármérséklőt egy hónapja állították átmeneti működési rendre. A talajgenerátorok azóta csak a legkockázatosabb, piros riasztásnál indultak el. Kissé csökkent a légiforgalom hazánk fölött az első fél évben tavalyhoz képest. A Hungarokontroll közölte, több mint 452.000 repülő haladt át Magyarország fölött, ami 1,8%-os visszaesés. A legforgalmasabb hónap a június volt, akkor több mint 92.000 gép szelte át a hazai eget. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta a rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: drasztikusan ellapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
13: Kifejezetten enyhe a reggel, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Változékonyabb napok előtt állunk. Ma egy újabb hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarják majd meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége is hasonló időt tartogat. Szombaton még nem, de vasárnap már lehetnek futószáporok, esetleg zivatarok. Most úgy tűnik, hétfőn is változóan felhős napos időben lesz részünk.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M3-as autópályán Magyaródnál a Vásárosnamény irányába tartó katahúszas és a 26-os kilométer között a leállós sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállós sávon közlekedhetnek. Közben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert ott aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ott egyébként irányonként csak egy-egy sáv járható. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz. 9 perc múlva, most megint, de hát ez, ennek örülök amúgy. Tehát, hogy 40 éve dolgozom rádiósként, ugye ezt most megállapították, de nem csak, még egyik újságcikkben is olvastam. Most üzeni valaki, főni, köszönöm, hogy felnőhettem rajtad. Most 50 vagyok, de itt a 10 éves kisfiam, úgyhogy húzzál bele, mert belőle is embert kell faragnod. Danke, der Herr. Igen, aranyos. Sziasztok, kérnék egy háját új hallgatótoknak, Miksu fiunknak, ma 36 hete hallgat benneteket. Köszönjük, szép napot. Hát a Miksunak egy.
2: Hájjá!
1: És ha már balhés teniszező, üzenik, hogy John McEnroe. Ha már balhés. Na, ott vannak bajok fejben. John McEnroe-nál semmi van is.
3: Nem olyan. Ő vagdosta a teniszítőt a földhöz? Jaj, hát indulatkezelés az lehet, hogy
1: semmi.
3: Hibázik.
4: De teniszeztetek már?
1: Aha. Hogyne.
4: Tehát azért ott van az az indulat, nem?
1: Amikor... Abszolút van.
4: De én nem értem, hogy hogy bírják azt.
1: Hogy ne törjenek szét állandóan ütőket.
4: Ugye?
1: Így van. Abszolút.
4: É, nekem egyáltalán nem való az a sport. Tehát én arra
3: ja, az nem, ahol indulat van, az neked nem, ez jogos.
4: De nem kértem, hogy rákontrasz, Gyuri.
3: Tehát... Szóval nem azért csináltam, hogy kértem.
1: De John McEnroe-val én mai nap is látom. Van amelyik rock énekes nő a felesége, de néha látok egy-egy interjút, hogy olyan jó fej Manus, semmi baj nincs azzal. Az a Manus teljesen rendben van.
4: Egy karakteres személyisége.
1: Abszolút, imádni való. Na jó. Évi, mit találtam?
4: Találtam egy cikket Jennifer Lopezről. Szerintem mindenki tudja, hogy kiről van szó. Az 56 éves énekesnő.
1: Tehát wow. Nem már.
4: Gyönyörű még mindig mai nagyon napig. Tehát én nem tudom, hogy tudja ezt tartani, bárcsak én így néznék ki 56 évesen. De lényeg az, hogy egy...
1: Hát kent magad.
4: Hova? És mi, mert... Hát nem, tehát egy nem, mert az ugránom kéne.
3: Mindenedet. Hát J-Lo az olyan rutinnal, olyan protokollal nyomja a külsőt, mint az állat.
4: Igen, na de nem is az a lényeg, hogy ugye nyilván szingli, és mindenki azt kérdezi tőle, hogy hogyan lehet vele ismerkedni. És egy nagyobb interjút adott most Amerikában, és azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy hogy lehet őt igazán elérni, és rátértek arra, hogy az Instagramon naponta legalább 1000-2000 üzenetet kap, hogy például azokra az üzenetekre válaszol-e, illetve látja-e a felkéréseket. És akkor azt nyilatkozta, hogy őt nem lehet Instagramon vagy üzenetekben elérni, sokkal többet kell érte megtenni egy férfinek. És én elkezdtem ezen gondolkodni. Ha már ugye az üzenetekre nem válaszolsz, hogyan lehet egy Jennifer Lopezt felszedni úgy, hogy ne tűnjön egy idő után zaklatásnak?
3: Vagy ez elsőre is már.
1: Jó kérdés. Tehát ugye ez arra volt válasz az ő részéről, hogy hogy lehet, mint pasi, ismerkedni vele.
4: Vele, így van.
1: És mondta, hogy Insta kizárt, akkor már többet kell tennie, próbáljon a közelembe férkőzni.
4: Így van, persze volt a luxus társkereső oldalak, meg ilyenek, de mondta, hogy semmi nincs fenn, hanem akkor kérdezték, hogy akkor hogyan lehet.
3: Na most logikusként elgondolkodsz ezen, hogy lehet elcsípni valahol, mert meg akarsz vele ismerkedni. Tegyük fel, megtudod valahogy, hol lakik. Hát oda mész, azonnal elvisznek. Tehát abban a pillanatban reflexzerűen elvisz a biztonsági
1: szolgálat. Vagy J-Lo nem tudja, hogy ő mit kerített maga köré. Tehát szerintem ő teljesen elvesztette a valóságot.
3: Lehet.
1: Hát valóban, hogyha én itt vagyok egy jóképű 60-as.
4: Igen.
1: És J-Lo-val szeretnék bármi miatt, tehát nagyon tetszik, nem tudom.
4: Egy randira elhívni.
1: Egy randira, egyáltalán esélyt kapni, hogy randira elhívhassam, maximum kikosaraz. Hát hogy? Hát amikor Budapesten volt, aztán most senki nem jutott a közelébe. Még az a Michelin csillagos séf is csak úgy tolta be messziről a kis catering kocsikáját, érted?
3: Visszakapta az üres tányért így messziről.
1: Betolta a folyosón, rácsukták az ajtót, és akkor a folyosó másik végén az amerikaiak elkapták, és behúzták. És így kapta meg a egyetlen makaronját a J-Lo. Tehát, hogy nem lehet, szerintem ő nem tudja már azt, hogy ő teljesen a valóságtól el van távolodva.
3: Ő már nem Jenny from the block, ahogy
1: szokta. Jenny énekel. From the block, kérlek.
3: Hát ő lehet, hogy
1: kérlek, a leghazugabb dal 2000 óta.
3: Jenny from the block. Volt a zeneipar, és mégis.
4: Okay.
3: De lehet tényleg, hogy ezt hiszi magáról.
4: Oké, okay, de hogy tudnátok elérni azt, hogy találkozzon veletek.
1: Tehát, nem tudom, én valószínűleg meg akkor azt csinálnám, hogy először is megtudakolnám, hogy hol lakik. Az nem olyan nehéz. És akkor van-e bármiféle napi rutinja? Valószínűleg én ehhez lustan ennék egy magánnyomozót, odaültetnék a háza elé, megnézni, hogy van-e napi rutinja, elmegy a helyi Starbucksba, elmegy-e futni, van-e kutyája.
3: Biztos nincsenek erre kihegyezve ott, hogy helyi magánnyomozó ott üljön és nézzen. Gyuri, tehát, szerintem ez nagyon
1: a magánnyomozót nem látod.
3: Ja.
1: Azért az magán nyomozó.
3: Láthatatlan nyomozó.
1: Nem láthatatlan, de azt hiszed, nem az.
3: Ja, okay.
1: Te mit? Te azt hitted, hogy ott van egy nagy rikító zöld furgon, ráír, vagy magánnyomozó Péter?
3: És egy távcsővel ott nézd belőle
1: Péter. És egy távcsővel a tetején áll, és nézd be a kerítésen? Nem, az én magánnyomozom nem ilyen.
4: Nagyon jó. Gyuri csinálná. Tehát, hogy ne ismerjék fel.
1: Na mindegy, kapnék okay, akkor egy izét a napi rutinról.
4: Oké, okay, megvan a napi rutin.
1: Fut, kutyát sétált, a Starbucksba megy. Sőt, egyébként egy edzőterembe is szokott oda menni.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy ő jár rendszeresen edzőterembe, és szerintem ott lenne neked nagy esélye.
3: Ez az, bim, elkapod ott az edzőterembe. Tessék, riaszt a magánnyomozod, a láthatatlan nyomozó, hogy ott van az edzőteremben a J-Lo, jöhetsz.
1: Na, akkor felveszem az edzőcuccomat, próbálnék egy, mi van, mit őhő? Mit röhögsz?
4: Hogy felveszed az edzőcuccot, oké.
1: Okay. Te most kikonyolod? Ott van a kocsimban, megnézheted.
4: Nem akarom annyira. Ki van mosva?
1: Nem, hetek óta nincs.
4: Azért nem.
3: De hetek óta nem használtad, tehát
1: hogy... Nem, használtam, és nincs. Én nem izzadok. Hát de annyira nem, annyira nem, hogy izzadjak, persze. Miért kell mindig izzadni? Hát ez proli.
2: Teljesen egyetértek veled.
1: Köszönöm.
2: Én is eljárok edzeni, és én sem izzadok.
3: Te se izzadsz. Jó.
1: Te izzadsz, tesó?
3: Hát én úgy csinálom direkt, igen. Sajnos én ilyen proli edzésekben
1: iszek. Nálunk van légkondi is, tehát nem izé...
4: Szerintem Gélónál is lesz légkondi, nem fogsz izzadni, igen?
3: De lehet, hogy jó belépő a Gélónál, hogyha mondod neki egyből, mikor odérsz, és megszólítod, hogy sosem izzadok, mert az olyan proli, háj.
1: Valahogy így, igen. Valahogy így, kikérek egy séket neki, itt van, belerakom a futógépének a pohártartójába.
3: Ezt idd meg.
1: Van ilyen...
3: Ha valahogy ki akarsz nézni.
1: Nem, de van.
3: Csin-csin, húz óra.
1: Ott állunk, ahol lakom, ismeritek a Johnny's-t, a hamburgerest. Ott olyan sékek vannak, hát gyerekek, eleve a pohárról is lecsúrog a csoki, direkt. És akkor vattat cukor párna van benne, és benne beledobva egy pár ilyen gumicukor, meg mit tudom, és arra ebbe egy szívószál. Na jöhet odaraknék a futógépén.
4: Azt hiszem, úgy elküldene, ahogy vagy.
3: Biztos,
1: hát, ez téma lenne, akkor köztünk.
3: Biztos vagyok benne, hogy a bodyguardja már mielőtt megközelítenéd a futógépet, már a sékedet rátekerni a nyakadra, azt tuti.
4: Nem? És mit mondanál neki? Holnap, Tali?
1: Nem tudom, de holnap megnézni. Figyelj, valami reakció lenne. Lenne egy mosoly, lenne egy kitől kaptam. Én tőlem, én csak, hogy jelentkeznék. A nem izzadós jelentkezik.
3: Tőlem szólj neki, hogy engedj el a karom.
1: És szerintem ez tetszene neki, hogy nem egy ilyen proteinsékkel kínoznám, hanem odaraknék egy jó nagy vattacukros gumimacis séket a futógépének a pohártartójába. És akkor ez már egy beszédtéma. Valahol el kell indítani a párbeszédet. Onnantól már nyert ügyem van.
4: Tehát onnantól már nincs gond, csak egyszer
1: szóljon hozzá. Szeretni az, minden amerikai nő szereti az akcentusos férfiakat. Hát azt én hozom. Akcentusos férfi vagyok, nem izzadok. Mit akartok még?
3: Mondaná neki sék gumimacival? Vagy mit mondaná?
2: Ilyen oroszos akcentusra.
1: Én próbálnám elkerülni azt, hogy valami orosznak tartson. Vagy ukrán menekültnek. Tehát azért... Nem, nagyon szeretik a brit akcentus meg a franciát. Ezt szeretik. Az olaszt annyira már nem, mert mindenki ilyen pizzás imidzsű, igen. Szóval, hogy valahogy ezt próbálnám. A gyerekeket aztán egyik hozza a másikat, de biztos, hogy mosolyt csalnék az ajkára. És az is lehet, hogy megkérdezi, te miért nem izzadsz?
3: Lehet. Jó, áruld már el, te miért nem izzadsz?
5: Nem futok sokat.
1: Nagyon szar vagy akcentusban.
4: Nem érti, hogy nem orosz akarsz lenni.
1: De nem is tud. Hát ő most azt hiszi, hogy kínai akcentust imitál. Na, szóval, hogy...
4: Jó. Lehet, hogy bejönne.
1: És akkor én mondanék egy olyan frappáns mondatot. Már egyszer mástól hallott, hogy én például itt azt mondanám neki, hogy 1998-ban abba hagytam az izzadást. És akkor nézne, kicsit így kitágulna a szeme.
4: Ez egy Chuck Norris.
1: Jó, gyerekek, akkor lehet ezt jobban csinálni, mint én. Csak
4: tudjuk.
1: Ti tök kukák vagytok. Hát nézzétek meg, hogy kik vannak nektek.
4: Igen. Most, hogy hát
1: ez sikerült felszednetek. Én meg J-Lon vagyok.
3: Na, Évi, te kivel állsz elő?
4: Hát én izzadok.
1: Te se izzadsz, hát te vízben vagy, nem is látod. Na jó, gyerekek, jövünk vissza. azzal, hogy a német válogatott kudarca a VB-n, az sok mindennek köszönhető sokak szerint, de Lothar Matthäus, aki azért nem akárki, ő megállapította a kudarcnak a fő okát, hogy kiengedték velük utazni a feleségeket, gyerekeket, anyákat, akit éppen akartak vinni a válogatott tagjai, és hogy ez óhatatlanul konfliktusokhoz vezetett. És ezt beszéljük meg, hogy ez jó ötlete, főleg a sportteljesítmény befolyásolódik-e, csúnyán mondtam, azzal, hogy például ott van a párod?
4: Hát nagyban, hát majd megbeszéljük, mert van előnye is, meg hátránya is.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfé Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgyis lett.
10: Csapjunk bele a nyárba.
11: Nappal strand, este buli.
10: Bükkfürdőn.
11: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
10: Bükkfürdőn.
11: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
10: Találkozzunk Bükkfürdőn.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
16: Ne várj, használd az Urzinolt!
15: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Búcsúzhatunk a vármegyéktől és a főispánoktól is. Ámokfutó autóst füleltek le az M6-oson. Nagyon erős lesz ma az UVB sugárzás. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400 000-en kaphatnak segítséget. Köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások családjai, vagy az egyszülős családok. Az első 50 000 forint augusztus végéig megérkezik, a második 50 ezret pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Visszaneveznék megyékre a vármegyéket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A tájékoztatón elhangzott az is, hogy ősszel kezdődhet az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. Több mint 3 kilométeren áthajtott a forgalommal szemben egy férfi az M6-oson, a sofőr Budapest felé tartott. Bátaszéknél gondolta úgy, hogy a terelésnél figyelmen kívül hagyja a haladási irányt jelző táblát. A sofőr azt mondta, a terelés nem volt számára egyértelmű. Az életveszélyes manővert 78.000 forintos közigazgatási bírság követte. A férfi ellen szabálysértési feljelentést tettek. Nagyon erős lesz ma az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet, leginkább a nyugat, közép és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében is Budapesten, az észak és délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A legmagasabb 7,9 körüli értékek a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen, délelőtt 11 és délután 3 óra között, kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viselje a sapkát, kalapot, illetve vállattakaró ruhát. Változékonyabb napok előtt állunk. Ma egy újabb hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarják majd meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége is hasonló időt tartogat. Szombaton még nem, de vasárnap már lehetnek futózáporok, esetleg zivatarok. Most úgy tűnik, hétfőn is változóan felhős napos időben lesz részünk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így például az M3-os autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúttól kezdődően, vagy éppen a 31-es főúton Maglódtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Közben az M1-esen a 48-as kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópont fel- és lehajtó ágait. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a Győr felé vezető oldalon egy csomóponttal hamarabb kell lehajtani a megyei matrica érvényessége miatt. Sárga táblák jelzik egyébként az útvonalat az autósoknak. Tudtuk meg az Útinform-tól. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 13 perc van most, kedves hallgatók, itt van az Évi. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A Gyuri is itt van nektek.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, hú,
1: jó
0: itt van.
1: Hello,
0: Anett, jó reggelt. Van egy közlekedésünk M3-as bevezető M0-ás után. Selkútnál ráfutásos baleset, középső sávban dugó még nincs. Írta ezt egy fél órával ezelőtt, most már biztos van.
1: Már van dugó, igen, mert az autók állítólag a sérült járművek még mindig ott vannak a középső sávban.
0: Na jó, jó. Na, szia! Láttam oktató videót. Az volt benne, hogy amikor az ember már abba hagyja az izzadást is, az a hőgúta biztos jele halál közeli állapot. Nem is értem, hogy élhetett túl az elmúlt 28 évet, Edina.
1: Akkor én az elmúlt 40x évet éltem túl.
0: Minden, ez J-Lo-nál jó lesz majd. Na, gyerekek, a labdarúgó világbajnokság zajlik, vannak jó meccsek, kevésbé jó meccsek, de egy csomó meglepetés van, többek között ugye az is, hogy olyan csapatok hullanak ki, akikről egyébként úgy gondoltuk, hogy simán lehetnek döntősök.
3: Így van, német válogatott például itt van, hollandok is kikaptak, ráadásul Marokkó ellen, tehát...
0: Így van, és Németországban nagyon nagy a dráma. Óriási a gyász, óriási az értetlenség, mindenki Julian Nagelsmann fejét követeli, ő egyelőre még nem követeli a saját fejét. A német kancellár is megszólalt, hát csak valami szerencsétlen, nem tudom, mit mondott. A lényeg az, hogy ez az ott egy nagyon-nagyon nagy téma.
2: Hogyne, persze, nálunk ugye az lett volna nemzeti csoda, hogyha kijutunk a VB-re. Őket úgy várják, hogy azért valahol az első háromban általában, pontosan. Vagy még az optimisták azt is mondani, hogy megnyerjük. Most megnyerjük.
0: Pontosan. És aztán megszólalt Lothar Matthäus, őt nyilván ismerhetjük a budapesti éjszakákból, mint egy ilyen helyes német tébolyt. De ismerhetjük talán onnan is, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt 2004. januárja és 2005. decemberek között. Amúgy egyébként ő világbajnok focista, tehát csak úgy mondom. De Németországban is egy picit így lekezelik őt, ugyanakkor megalkalmazzák. A Sky Sportnak ő a kommentátor a Bild Zeitungnak.
3: Igen, igen, tehát labdarúgó témában őt még használják.
2: Nem, egy szórakoztató csávó amúgy, nem?
3: Tehát ahogy hát van kommunikál... véleménye.
0: Annyiban szórakoztató, nem egy nagyon vicces figura. A legviccesebb sztoria az volt, amikor VB jegyeket árusított zsebből Dél-Afrikában.
2: Igen, de azt nem is akartam, hogy kiderüljön.
0: Azon jót röhögtem.
2: A legjobb sztoriát, hogy igazából nem is akarta.
0: Nem, de ugyanakkor, amit bírok benne, hogy nagyon szókimondó. Tehát nagyon elmondja, és ezért szeretik őt, elmondja a véleményét, ez esetben ugye a német futballról. És itt a kudarcokat latolgatva azt mondja a Lothar Matthäus, hogy az egyik fő ok a következő lehet, az, hogy kivitték a focistáknak a családtagjaikat is.
2: Aha.
0: És ez komoly feszültséget okozott a csapaton belül. Azt mondja, hogy tehát, hogy gyakorlatilag a feleségek ezt az egész VB-t, meg a hozzátartozók egy ilyen ingyenes nyaralásként fogták fel, amit a Német Labdarúgó Szövetség finanszíroz.
3: Nyilván ez a csapaton belül nagy konfliktust okozhat, hogyha ez nincs keretek közé zárva.
2: Hát hogy nem, és képzeld el, ott vagy a csapatban. Mindenki tudja, hogy rászegeződik a világ figyelme, de Németországén nagyon. Teljesítened kell. És egyébként megjön a család.

0: viselkedik mindegyik.
1: És így van, még akár temperamentumbeli különbségek is tudnak lenni minden, tehát óhatatlan a súrlódás, az elkerülhetetlen.
0: Azt mondja Mateusz, hogy nem értem, miért kellett már a kezdetektől fogva bevonni az összes családot. Aztán ott voltak az utazások, a hotelszoba foglalások, ez mind téma volt a csapaton belül. A médiában nem írtak erről, de tudom, hogy beszédtémát jelentett ez a válogatottnál.
2: Egyébként nagyon sok sport eredmény mögött vannak olyan témák, amik soha nem kerülnek nyilvánosságra, és ezek nagyon befolyásoló tényezői az eredményességnek. Tehát például ez a téma is soha nem került volna a válogatott. Tehát a válogatott nem mondta volna el ezt a problémát.
0: Hát valakinek elmondta, és ez eljutott Mateuszhoz. Tehát van. Amúgy ez nem derült volna ki. Igen.
2: Így van, de belső körökben mindig tudja a sportoló vagy a sportvezetés, hogy miért nincs eredmény.
0: Igen. Uh-huh. Legyen így. Volt ilyen is egyébként, csak azért, mert konfliktusokról beszéltünk, hogy volt például egy játékos, nem nevezte meg, hogy melyik, német játékos, akinek az édesanyja nem repülhetett a csapattal, nyilván tele volt a gép, és az a csapattag dühös volt a másik csapattagra, mert annak meg a felesége, meg a gyerekei ott ültek a válogatottal a gépen.
1: Hű.
0: Tehát,
1: szervezésileg is el lett ez rontva, hogy már biztos, hogy legyen balhé, már az már az utazáskor.
0: Hát gondolj bele, hogy te egy válogatott tag vagy, ott ülsz a repülőgépen, a te kollégád, a balhátvéd a feleségével és a két gyerekével ott randalizó föl alá rohangál a folyosón a gépen, ami utazik most éppen igen. Dallasba a meccsre, és akkor kapsz anyádtól egy fotót, hogy ő ott áll a reptéren, a United Airlines checking pultjánál 272-ként, és hogy fotózza, hogy ő meg most szállítják be lassan, még egy másfél órát kell itt sorba állnia, hogy ő is eljusson Dallasba.
1: Olyan dühös lennék már abban a pillanatban, tele lennék düvel.
0: Sztuti. Na, akkor most játsszál jól, és akkor adjál neki majd gólpaszt annak a csávónak, akinek a gyereke ott ugrál térdeden.
1: A túrót, majd vegyél, ha tudja a labdát.
0: Igen, csak azért ezzel tudjuk talán érzékeltetni, hogy ez nem olyan bájos, hogy viszed a családodat.
1: De igen, és képzeld el, hogy most simán megtudna, most leszálltok a gépről, mondjuk ott vagy a gépen, és neked ott van a családod minden, de ez akinek sérelme van, már jön oda, és akkor beleüvölt az arcodba, hogy veled mindig kivételeznek, elegen van belőled, és még a szállodába se értetek el, most utána simán tudnál vele haverkodni az öltözőbe, meg minden?
0: Meg összetartás, meg mit tudom, meg kéz összerakás, és rakétaként felemelem a kezem, és azt mondom, hogy Deutschland! Nem tudnék, Gyuri.
1: Ugye?
0: Nem. Hát innen ki nem jön a számon?
1: Meg van mérgezve, teljesen.
0: Nem, ez tényleg így van, szóval ez nagyon nem lett átgondolva. Én emlékszem, hogy mikor volt, 86-os VB volt. Ez a mexikói, ez a klasszikus tésztás, nekünk igen, tésztás, igen, másnak sikeres.
1: Igen.
2: Ki hogy ismeri?
0: És akkor volt, én tényleg konkrétan emlékszem erre, hogy a dán válogatott volt az első csapat, amelynek a szövetségi kapitánya engedélyezte, hogy a játékosok magukkal vigyék a feleségeiket vagy a barátnőiket. És egyet jól szerepeltek. Tehát jól teljesített a dán csapat, és akkor azt hitték, hogy ez a titka, hogy kiegyensúlyozottak a fiúk, ott van harmónia, van lelki kiegyensúlyozottság, stb. Nem az, hogy az otthon hiánya, az állandó éjjeli telefonok, mit tudom, érted?
2: Igen.
0: Van benne
2: igen,
0: valami.
2: Igen.
0: Sőt, hát ugye ne felejtsük el, hogy ugye a szexuális kielégítettség is valamilyen irányba befolyásol. Hát én is mosolygósabb vagyok, nem? Hogyha
2: látjuk.
0: Előző ér volt.
2: Látjuk, igen, mindig
1: ma mosolygós vagy például. Igen. Igen.
0: Aha, oké. Na mindegy. Szóval, nem, de beszéljünk erről, tehát ezt ne engedjük el, ezt a témát. Itt, amikor Kokó készült a Csákon meccsre, és én kim voltam nála a Hamburgban a Borossal együtt, és egy pár napot ott együtt voltunk, és beszélgetünk, egy rádióműsor készült, tehát mindig volt nálunk mikrofon, és a lényeg az, hogy ő például mondta, hogy ha jól tudom, 2 vagy 3 héttel a meccs előtt nem élhetnek nemi életet.
1: Aha. Erről olvastam, és más boxoló is nyilatkozta.
0: Igen. Nem élhetnek nemi életet, mert hogy akkor lesz annyira agresszív, és kihegyezve mindenre, és nem tudom, hogy még egy ilyen plusz energia felszabadul majd a ringben.
1: Biztos, hogy a gyorsaságot is befolyásolja, mennyire lubbanékony valaki, mit tudom én, simán.
0: Igen, nálatok hogy volt az úszás? Nem tudom, az úszósportban mi a szabály, van-e egyáltalán szabály, és hogy befolyásol-e?
2: Befolyásoló, és nem szabad. Tehát 2-3 héttel előtte már nem érdemes.
0: Ezt ki mondja az edző?
2: Nem mondja ki, de úgy, hogy mondjam, ez egy ilyen ki nem mondott szabály, hogy a maximális teljesítmény leadásához az szükséges, hogy te a legpihentebb legyél.
0: Hát az pont, hát annál én pihentebb

0: nem tudok lenni, mint utána.
1: Ja.
2: Oké, okay, de utána nem tudnál leúszni 200 pillét.
0: Lefordulok, és így elfekszem a párnáimban. Ismeritek ezt az érzést, férfi társak?
1: Igen, minden boxedző így szeretné látni a boxolóját.
2: Igen, igen, ilyen csillagpózba az ágyon.
0: Csillagpóz. Hát én ott vagyok csillagpózban. De nem az. Tehát nem meccs előtt fél órával.
2: Jó, hány nappal akarod előtte?
0: Előző nap.
2: Nem, csúcs teljesítmény van. Azt nem
0: az érted, akkor én csillagpózban kipihenem magam, nem. Másnapra le is zuhanyzom.
2: Igen, de ott elhasználtál rengeteg energiát, ugye?
0: És egy edzésen is elhasználok rengeteg
2: energiát.
0: Oké,
2: de mi már arra készülünk, hogy ne használj el energiát, hanem az bent tartsd, és az ütésekre használd, ne pedig...
0: Nem tudod, te mit tartok én bent ilyenkor. Jó, akkor az ütésre használjam azt a...
2: Azt a...
0: Oké. Okay. Jó, most azt akarom itt kideríteni, ugye egyetlen komoly ember van köztünk, ez az Évi, aki egy sportoló. Azt akarom kideríteni, hogy ez sportága válogatja, hogy koitusszal jobb-e vagy sem, vagy nem. Tehát, hogy például az úszásnál, nálad mondjuk, tegyük fel, te annak idején, amikor még medencében úsztál, tehát akkor még korlátok között csináltad, és nem volna holnap.
2: Ilyen szabadban.
0: Igen, elúszom, aztán majd keressenek meg. Szóval, hogy átlátható volt a tevékenységed.
2: Értem, abszolút értem. Úgy hívják medencés úszás. Igen,
0: medencés úszás, erre gondolok. Tehát, és akkor úsztál, mit tudom én, nem tudom, Minskbe volt Európa bajnokság, gondolom, akkor még oda jártatok, és akkor 400 pillangó, vagy 700 mell, vagy nem tudom, milliárd. És akkor te ott esélyes voltál ebben a két versenyszámban. Akkor, mit tudom én, a fiúdat, Tibort vihetted volna?
2: Nem. Tibornak nem. Hát de
0: sem. Miért? Szerelem van, neked jót tesz, a lelkednek jót tesz.
2: De nem Tibortól úszom jól, hanem a teljesítménytől, és Tibor csak egy kolonc lett volna a nyakamon.
1: Nem azt mondom, hogy megnyugtat, hogy ott van, hogy jó ez közösen együtt megélni.
2: De képzeld el,
0: nem ez a régi iskola? Már bocsánat, hogy nem, hogy ilyen ridegtartás, meg ilyesmi?
2: Szerintetek ridegtartás, de szerintem pedig a maximális teljesítmény leadásához nem kell koloncokat vinni magaddal, akit ott kezel egy unalmas úszóversenyre, viszel egy embert, aki már azt unja.
1: Ritkán hívja az ember a párját koloncnak, de oké. Tud lenni ez is egy becenév.
2: Hát de úszóversenyen nem gondolom, hogy ő szükséges oda.
0: Aha. Én nem tudom, szóval...
3: Nekem hiányozna a párom.
2: Dehogy hiányozna, Anett.
0: Ha mi vagy te? Már bocsáss, te most mi vagy ebben a játékban?
3: Mondjuk, ha én vagyok egy sportoló.
1: Ez is standard, ez így a fix.
3: Ha én vagyok egy sportoló, és mondjuk nem jöhet velem a párom, akkor én biztos, hogy...
0: Pisztiznél, a szövetségnél.
3: Nem biztos.
2: Képzeljük a megy gyárfáshoz.
1: De ennek vannak hátulütője, és most képzeld el, bocsi, mondjuk, tegyük fel, ott vagy Denverben, focista.
0: Német focista,
1: ott vagy, és akkor Denverben ott alszol a hotelszobában, de hát tudom, hogy a párod elmegy a csajokkal bulizni a többi feleséggel, focista feleséggel. Mm. És akkor hajnali háromkor megjön, de akar vigyázni, de be van vodkázva, átesik itt az állólámpán, tudod, ledobálja a ruháit,
0: hát abszolút.
1: Bekúszik az ágyba, rád liheg a vodkáz szájával, és te meg reggel 6-kor kelsz, mert miért?
0: Szörnyű, hát szörnyű, de én ezt nem viselném. De ugyanakkor nem mondhatom. Hát Julius Nagelsmann azt mondja, hogy mindenkinek jöhet a feleség. Nem mondhatom az enyémnek, hogy te nem jöhetsz.
1: Meg hogy ülj a hotel szobában.
0: Igen, vagy keres magadnak egy másik hotelt.
1: Nem lehet.
0: Hát nem mondhatod, mert ez is konfliktus. Hát ez borzalmas. De ugyanúgy, nem tudom, és tényleg te mondjuk összeveszel. Összeveszel a feleségeddel, mint német válogatott, mert a Nagelsmann felesége ellopta előtte a nyugágyat, és akkor ő elküldte a anyjába, és te nem álltál ki mellette a Nagelsmannnál, hogy Roberta a feleséged, vagy nem tudom micsoda, az egy büdös va. Tehát, hogy, mert ugye ezt így rendezzük le amúgy egy rendes szállodában.
2: Igen.
1: Na. Egy all inclusive nyaralás, tehát az alap.
0: És akkor másnap ki kell menned a pályára, érted? Ja, és a feleséged megsértődik. Fogja a párnáját, meg a paplanyát, elmegy mellőled, és költözik a fürdőkádba.
1: Ja, hogy felhergelte magát. Igen. Kicsinálom ezt a Frau Nagelsmann.
0: Na, mit tudsz csinálni? Adsz gólpaszt egy ilyennek? Ja nem, a Nagelsmann az edződ. Mindegy. Van egyáltalán kedved játszani a szenegáliak ellen?
1: Én nem megyek ki, Nagelsmann. Nem, tényleg, ez pillanat alatt szétdöntik az egészet. Egy pillanat alatt.
2: Igen.
3: Én azt érzem, hogy ti azt akarjátok ezzel mondani, hogy a családtagok azok ne is menjenek a sportolókkal. Vagy
0: nem csak a sportolókkal, ilyen. Tehát ha valamilyen szolgálati út van, én azt gondolom, hogy tényleg ne jöjjenek.
1: Ti voltatok ilyen helyzetben, hogy ez dilemma volt, hogy mit tudom én, egy mondjuk egy ilyen munkahelyi útra menjen valakinek a párja? Ez?
3: Én voltam olyan helyzetben, amikor kilettem kosarazva a munkahelyi útról, és ez nem is, ez februárban, amikor ti Marokkóba mentetek, én ugye megbeszéltem a pároddal, hogy mi is ki tudunk menni veletek vagy utánatok.
0: Az.
3: És te
0: ő megbeszélte.
2: Anett megbeszélte.
0: És na, ez egy nagyon jó példa, mondd tovább.
3: És hát mekkora hisztit levágtál itt? És
0: mekkora? Mutasd meg.
3: Hát óriásit. És megfúrtad
1: úgy, ahogy nekem játszottad el utána, úgy mutasd meg.
3: Megfúrtad ezt a tervünket, hogy oda ti dolgozni mentek. Mondtam neked, ott álltam előtted, hogy nem fogunk zavarni.
0: Ez hihetetlen. És ez egy pont jó példa. És mennyire jól tettük. Tényleg az volt, hogy ugye Anett és a párom, hogy ők akkor kiutaznak velünk Marokkóba. Ez milyen jó buli. Igen. Ott a tankcsapdával, a Marokkó, meg mit tudom én, az milyen jó buli. És mondtam, hogy szóba nem jöhet.
2: Ez volt az első mondatod?
0: Sem lehet róla.
1: Nem is volt több mondatom.
0: De még talán ez a mit képzeltek. Tehát, hogy talán ez is volt. És teljesen egyszerűen, mert én pontosan ezt éreztem, amit Mateusz is átérzett a német válogatottal kapcsolatban, hogy itt mi dolgozni megyünk. Itt feladatok vannak, és rengeteg váratlan helyzet. Azokat meg kell oldani, és ott van két csaj, akiknek mit tudom én, nem jó, meg ők még a városba bemennek, meg nem jönnek be, meg jaj, most a sivatagban fáznak, melegük van, jaj, a por nincsen, jön a skorpió, ez a fürdő, nem folyik a víz a fürdőszoba. Tehát hogy ezt a nyavajgást, hogy ezzel is még kelljen foglalkozni, ezt biztos, hogy nem. Elég problémánk lesz, és lett is. Tehát, hogy gondolj bele, Gyuri, hogy mind mentünk végig ezen az egész marokkói trippen.
1: Igen, egy csomó mindent meg kellett oldani, de egyébként is órára be voltunk osztva 4-5 napon keresztül. Tehát, hogy nem volt az, hogy akkor várjátok, még felfújom a matracot, meg még bekrémezem magam, meg ilyesmi. Tényleg? Nem,
3: de igazságtalan volt akkor az az indok, de oké.
0: De miért? Ott vagyunk. Skorpió volt a szobában, és nem volt víz.
3: Igen.
0: És indulni kell.
3: Jó, hát lehet, hogy kicsit késtünk volna. Ti elindulhattatok volna.
0: És mivel jössz utána? Már elnézést. Tehát nekünk volt autónk, nektek nem volt autótok. Alatt
1: szőnyegével, vagy mivel?
3: Visszajön a Lacika értünk.
0: Aha. De nem, humorizálsz, az a baj, vagy tényleg így gondolod, és ez egy ilyen nagyon-nagyon tipikus női gondolkodás.
3: Nem.
0: Majd visszajön a Lacika értünk, dolgozunk, nem érted? Alig tudtunk autót szerezni. Egy rohadt agregátort nem tudtunk szerezni órákon át, hogy a tankcsal be tudja dugni a gitárját.
1: És tudod, hogy a Lacika nem saját autóval ment Marokkóba.
3: Tudom. A végé az lett, hogy ugye itthon maradtunk, de
0: most erre válaszolj, mi lett volna, ha?
3: Nyilván megpróbáltunk volna segíteni, hát nem hergeltünk.
0: Miben?
3: Nem hergeltünk volna
0: tovább. De miben segíteni? Mondd már meg.
3: Hogy csendben alkalmazkodunk, mert te azt gondolod, hogy nem vagyunk erre képesek.
0: Nincs igaza, Mévi, most állj már mellé.
2: Én is azt mondtam, hogy nem jöttök. Hát, nem gondolod,
0: Kaszablankában a Sephora boltot kerestetek volna, hogy szemspirált vegyetek.
1: Kerestünk volna mi nekik, ez lett volna.
2: Igen. És időre kell menni, meg kezdődik az adás, és még nem mostak hajat.
3: Jó példa, mert pont néztük Kaszablankát.
2: Ezt nem hiszem el.
0: Ez humorosan hangzik, de miután ez tényleg felmerült ez a kérdés, és tényleg nagyon jól tettük, hogy azt mondtuk, hogy nem, kizárt dolog. Ezért ez egy jó példa.
1: És ezek után döbbenet, hogy a német válogatott vezetésének ezekkel nem jutottak eszébe, hogy lemodellezzék, csak ennyire ezeket a szitukat.
0: Igen, ez nagyon-nagyon furcsa. Jaj, gyerekek! Azt nem értem egyébként, hogy te miért nem álltál volna ki a fiúdér annak idején a Minszki Európa bajnokságon.
2: Mert nem kell oda, és nincs ott a helye. Most,
1: hogy is hívták Kolonc,
2: Tibor.
1: Ugye?
2: Ja, Tibor.
1: Lett a neve Kolonc.
2: De ugye most ugyanezt mondtad el. Hát mit érdekel engem, hogy abban a pillanatban, amikor csúcsteljesítményt adunk le, hogy ő mit csinál?
0: Igen, egyébként te például sokszor kísérett Csabit ilyen borkóstolókra, nem? Ami neki egy szakmai és társadalmi tevékenység.
3: Igen, nem is mindig tetszik.
0: Miért?
3: Azért, mert sokszor nyilván meg kellett tanulnom azt, hogy alkalmazkodnom kell, hiszen, ahogy te is mondod, neki ez a munkája.
0: Hát te is tudod, hogy a Csabi nem csak a borát árulja, hanem a testét is.
3: Tehát, hogy azt nem tudtam.
1: Egy marketing eszköz.
0: Nem, hát a marketing eszköz az ő jó megjelenése. Ő jó megjelenésű csávó.
3: Igen.
0: És nyilván látod azt, ahogy oda mennek hozzá, és szőlő rajongó nők, érted, és szőlőfürtöket tartanak föl, és így alulról nyalogatják a szőlőszemeket, és kérdezik a Csabitól, hogy ez Chardonnay-e, vagy Sauvignon Blanc. És a Csabi meg tudod, a 27. kóstoló után egy picit benyomva akkor mosolyog nagyon helyesen, akkor és ő cseveg, és te ott hátul meg mosogatod a poharakat, mert ugye arra lettél beosztva.
3: Igen, hogy legyen a következőnek is tiszta pohár.
0: Hogy érzed magad?
3: Rosszul. Nyilván megalázott, tehát úgy érezném magam, hogy meg vagyok alázva, és hogy nem vagyok kiemelve, hogy én az ő párja vagyok.
1: Tehát ez a munkának a része, hogy lógatja a Sauvignon Blanc fürtöket.
0: Sauvignon Blanc és a csajoknak mutatja azt, hogy ő Csabi a nagy fürtnyalogató.
3: Igen, igen. Nem tetszenek ezek a bormesék, tehát amiket itt...
0: De ebből él, tehát ez a munkája, és tudom. Te ott vagy koloncként.
3: Lehet, hogy úgy gondoljátok, de én már tényleg megtanultam alkalmazkodni, és én csendben asszisztálok ehhez, vagy legtöbbször el sem
1: megyek. Tehát rezzenéstelen arccal tudod fogadni, mikor hallod, hogy mondják neki, hogy de szép a fürtöt, Csabi, meg ilyeneket.
3: Igen, mert kopasz. Vicceltem.
0: Sajnos. Legyen itt vége a témának?
3: Igen.
0: Van, ki ölte meg, mindenki mutasson rá.
3: Én.
0: Jó, akkor a hallgatóktól kérdezzük meg. Tök egyszerű.
1: De jó, hogy nem sütött el ezt negyedkor, mert negyed óra, hogy zene lett volna után.
0: Azt az utazást meséld el, drága hallgatónk, amire most utólag azt mondod, hogy bárcsak ne ment volna veled a párod. Ennyi. És itt biztos, hogy van sztori. Ez lehet akár egy szolgálati út, ez lehet egy én tőlem nyaralás is, ez lehet haverokkal valahova egy kiruccanás, és mégis utolsó pillanatban azt mondta, hogy jön veletek. Tehát, hogy bármi lehet, hogy bárcsak nem ment volna el. Mondd el, mit csinálsz? Hm?
2: A kolonc.
0: A kolonc, igen. 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
7: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
8: A Praktikerben.
7: Júliustól.
8: Júliustól.
7: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövénykivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
10: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
9: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Csapjunk bele a nyárba!
13: Nappal strand, este buli!
12: Bükkfürdő!
13: Csúszdák, ninja pálya, napág chill, koktélok!
12: Bükkfürdő!
13: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
12: Találkozzunk Bükkfürdőn!
14: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
15: Rendelek.
14: És a mosókapszula is.
15: Rendelek.
14: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
15: Sejtettem, azt is rendelek.
14: És mikor lesz itt?
15: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
14: Akkor én meg figyelem a készletet.
15: Persze, ahogy eddig is.
16: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
17: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
18: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
19: Visszaáll a régi rend a jégkármérséklő rendszernél, csökkent a légiforgalom hazánk felett az első fél évben. Az élénk szél mellett 30 fok lesz a maximum. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Országos nyári közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség, ebben az időszakban ugyanis általában több a súlyos és halálos baleset. Az előző három hétvége alatt például 18 közúti balesetben 31-en vesztették életüket. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülő övezetekben fokozott ellenőrzések lesznek. Sebességmérőket, drónokat és motoros rendőröket is bevetnek majd, közölte az ORFK. Visszaáll a megszokott működési rendre a jégkármentesítő rendszer. A szaktárca biztosítja az ehhez szükséges forrást. Ez azt jelenti, hogy ismét be lehet majd kapcsolni a rendszert narancssárga riasztás esetén is, közölte az Agrárkamara. A jégkármérséklőt egy hónapja állították átmeneti működési rendre. A talajgenerátorok azóta csak a legkockázatosabb piros riasztásnál indultak el. Isé csökkent a légiforgalom hazánk fölött az első fél évben tavalyhoz képest. A Hungarokontroll közölte, több mint 452.000 repülő haladt át Magyarország fölött, ami 1,8%-os visszaesés. A legforgalmasabb hónap a június volt, akkor több mint 92.000 gép szelte át a hazai eget. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
20: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások, és főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízutánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
19: Változékonyabb napok előtt állunk. Ma egy újabb hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarják majd meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége is hasonló időt tartogat. Szombaton még nem, de vasárnap már lehetnek futószáporok, esetleg zivatarok. Most úgy tűnik, hétfőn is változóan felhős napos időben lesz részünk.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Két autó ütközött össze az M3-as autópályán Budapest felé a bevezető szakaszon. A 12-es kilométernél a középső sávot foglalják el a sérült járművek. Olvasható az útinform oldalán. Közben erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, illetve szakaszos torlódásra kell készülni. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térség. Is. Lassul és szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma is Budapest felé a Tata és Budaörs közötti kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz egy perc múlva. Valaki nagyon-nagyon szereti a műsort, azt mondja, bocsi, egyszerre leírhatatlan, hogy mennyire komoly a csapat, amit hosszú évek alatt létrejött, és Évi megjelenésével tökéletes lett. És elnézést kérek, ez nyilván az én véleményem, de Évi a valaha volt legjobb társ melléd. Maradok tisztelettel, imádás van, puszi nektek. Köszönjük szépen, ez Évinek nagyon jól esik.
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Egy másik SMS, jaj, Anett.
2: Ő is a csapat része.
3: Hogyne, nem is akármilyen.
2: Így van. Jó volt szerintem.
1: Jó. Jó. Sziasztok, üzenik. Sziasztok, hétvégén voltam crossfit versenyen, strandon. 5 feladatsort kellett teljesíteni, a családom is jött. 2 gyerekünk van, a feladatok között volt kb. Másfél óra pihenő, de iszonyat volt menni csúszdázni 2 feladatsor közt, majd menni vissza a versenybe, üzeni buszos Tomi.
2: Na, erről beszéltünk.
1: Igen. A 11-eseket bocsi csillagpózban mind kivédené. Tessék.
3: Csak be kell, úgy kell beállítani, és kész.
2: Nem tudja kivédeni csillagpózba. Hát fáradt, nem tud ugrani, nincs olyan reflexe.
3: Jó, hát azért nem tudom, te milyennek képzeled ezt az éjszakát előtte, de azért ne gondolt, hogy teljesen lebombázza magát. Tehát, hogy ez működne azért.
1: És tényleg éjszaka előtte, tehát vagy kettővel előtte, most tök mindegy. De nem 5 perccel a verseny előtt.
3: És nem annyira, hogy a kezét ne tudja felemelni aztán.
1: Sziasztok, Évinek és Lotárnak igaza van, főleg egy csapatsportban. Úgy működik egy csapat a legjobban, ha abban a 3 hétben, ami a VB-n van, a csapat együtt egy hullám hosszon. Szexre meg megvannak a mexikói örömlányok, akik kielégítik a csapatot. Gyuri. Ez nagy szakmabeli vagy, te Gyuri.
3: Nem én írtam, de egyébként igen.
2: Igen, szóval van erre példa.
3: Párszor már látunk hasonlót, és voltak belőle botrányok. Hogy
2: voltak botrányok belőle, ezt nyilván persze elítéli egy családos ember, de az kétségtelen tény, hogy feszültség levezetésre egy 2 hónapos eseményen biztos, hogy megadatik, vagy van ilyen. Hallottam már én is, de nem voltam ott.
3: Hallottad már, érdekes.
2: De nem voltam ott.
1: Egyébként most írt Madár, azaz Erdei Zsolt, azt mondja, nincs család, fókusz van a meccsre, amatőrök.
2: Azt nem írt, hogy igaza van Évinek?
1: Na mi van még? 20 év házasság alatt millió ilyen helyzetünk volt. A munka nem család, sosem ment át, sosem volt megértve, elváltunk. Jó, érdekes lett volna, hogy milyen munkád volt, amiben belezavart a házastárs.
3: Igen, mert azt mondja, hogy meghúzódom, észre se fogsz venni, akkor sem lesz így.
1: Nem, mert eleve már rá figyelsz, már rá fókuszálsz, vajon másképp viselkedsz, ha ott van a párod, másképp viselkedsz. És ez munkahelyi szituációban megbocsáthatatlan.
2: Ez így van.
1: Mert akkor teljesítesz a legjobban, amikor olyan vagy, amikor a legjobb vagy. Abban a pillanatban, hogy már valamilyen szinten a párodra is figyelsz,
2: már nem tudod leadni azt a teljesítményt.
1: Igen. Sziasztok, sokan elviszik a párjukat osztálytalálkozóra is, én soha nem vinném el, hiszen akkor vele is kellene foglalkoznom, nem érezném jól magam.
2: Teljesen egyetértek. Oda se valók.
1: Na. Drága főni, nem sok férfi tudja, mi az a Sephora, üzeni Fati. Igen, de a tisztességes férfiak, mint én, tudjuk, mi az a Sephora.
4: Ügyes vagy. Büszke is vagyok
1: meg a
4: rád.
1: Kiko. Azt is tudom. Triumph.
3: Triumph.
1: Triumphnak ugyanaz a logója, amit a Rolexnek, láttad?
3: Nem.
2: Én most jöttem rá, miről beszélsz.
1: Szeforáról? Megnézted a neten?
2: Nem, hát így rájöttem a végén, hogy ezek ruhamárkák.
1: Nem.
2: Miért? Mi
4: ez? Mert az egyik smink.
1: Másik is, és a harmadik fehér nem.
2: Na, igen. Látod? Hát akkor van, aki még ezt se tudja.
3: Na, van, aki.
1: Van, aki még ezt se tudja. Azt a mindenit. Na, mi van még? A kolonc velem jött 20 éve egy 3 napos berlini szakmai konferenciára. Közgazdász vagyok. Minden délelőtt 11-re már részeg volt, mire vége volt a hivatalos programnak, és mehettünk volna együtt programot csinálni, már aludt. Soha többet nem jöttett velem, ezt ő is belátta szerencsére, üzeni Marika. Tehát a férje volt délelőtt 11-re már benyomva.
3: Elütötte az időt, a kolonc.
1: A kolonc.
2: De képzeld el, hogy német válogatatnál ugyanez, hogy a feleségek Amerikában már 11-kor ittasak, és összevesznek. Ugyanez a történet.
1: És hidd el, hogy ez benne van.
2: No, benne is volt.
1: Hát gondolj bele, tényleg nem vicc az, amit a Matthäus mondott, hogy ott ülsz a repülőn, és azt mondja neked a Nagelsmann, vagy mindegy, tök mindegy, valaki a DFB-től, azt mondja neked, hogy fia, az anyukád nem fér most fel a gépre, mert itt van a Musiálának a felesége, meg a 2 gyereke. És az anyád, érted? Neked az anyád, te őt hoztad.
3: És kész a balhé.
1: Hogy érzed magad?
2: Hát borzasztóan.
1: Akkor szállj le te?
2: Nem, itt igenis, itt az a lényeg, hogy egy csapategységteremtés van, nem csapatrombolás.
1: Így van.
2: És
1: így
2: ugye
1: van.
2: A feleségek, a családtagok, azok nem annyira elfogadóbbak, mint a csapattársak egymásra, hisz ők, nekik közös a cél, a feleségeknek nem ugyanaz
3: igen,
2: a céljuk.
3: Igen, de még ha tegyük fel, iszonyat elfogadó is mindenki a szervezésben is, pont mint ez a repülős eset, tudnak lenni olyan helyzetek, amik elrontanak a szervezétben. És akkor onnantól már annyi.
1: Hát az is így van. Egyébként azért, mert nőneműek nem jelenti azt, hogy az összes barátnő és feleség ki is jön egymással.
3: Hogyne.
1: Tehát ez olyan, mint ugye mi szülők mindig azt hisszük, hogy a gyerekeinket, hogyha odarakjunk mellé egy másik gyereket, akkor el van. Nem, hát ugyanúgy a gyerek szimpatizál, vagy nem szimpatizál egy gyerekkel. Épp úgy feleségek vagy szimpatizálnak, vagy nem, sőt, ezek konkurálnak. Nézik, hogy Sephora van-e a szemén, meg milyen táska van a... És hogy jaj, meg van műtve, mondja a másiknak. Lehet, hogy meg van műtve.
3: Három csaj összeül, akkor biztos, hogy az lesz a vége, amikor neked beszámol a párod, hogy abból az egyik nem volt szimpatikus.
1: Pontosan, és hazamegy a szállodába, neked vége a meccsnek, esetleg legyőzted Pápa Új-Guineát, és fáradt vagy, és akkor a feleséged elmondja neked, hogy a csapattársadnak, a Musiálának a felesége az milyen egy paraszt, milyen egy álságos, különben is, hogyha lejönne róla a smink, látnád, hogy van összevarva és pattanásos. Érted? És ezeket hallgatod végig, mert hisz nő, hát a nő ilyeneket, de műhaja van.
3: Nekem már nem is lett volna kedvem menni erre a VB-re most így, ahogy mondod.
2: Nekik komolyan. Sem volt, ezért jöttek ilyen hamar haza.
3: Ja. Lehet, hogy úgy volt, hogy haza akarunk menni.
2: Igen. Ennek a kalandnak véget akartak vetni.
1: Na, üzenik, hogy minden nyaralás egy kín. Otthon semmi baj, de akkor, tehát a nyaraláskor válogatós, körülményes, lassú, hozzáképest a lajhár, és csodálkozik, ha iszom.
2: Ez nő vagy férfi írta?
1: Ez szerintem férfi írta, mert ugye a finnyásságot írja körül a párjáról, és ő meg iszik, tehát valószínűleg a férfi az, de ez tök érdekes, hogy valóban másképp viselkedsz nyaraláskor, mint egyébként az otthoni mókuskerékben. És az lehet, hogy irritál.
3: Igen, mert akkor meg ráadásul el is engedi magát az ember. És akkor ez egy másik arc. Tehát, hogy simán tudott a válogatott.
1: Hát, vagy itt van egy ilyen senki házi, vagy és ott egy ilyen török all-inclusive-on meg elkezdesz kis királynősködni.
2: Meg ki van fizetve.
1: Meg ki van is, mert ez, nézzük ezt a párnahúzatot. Meg hozza, akkor miért nem hozza ide, amikor miért nem hozza oda?
2: így szokták.
1: Ide oda. Jó, játsszuk egy Hungary Machine-t, oké? Okay?
2: Legyen így.
1: Jó, akkor hívjatok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! A Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 5 perc múlva, neked üzenik Gyuri.
2: No.
1: Sziasztok Gyuri, gondold el te soha lenne asszony, és elvinnéd a fesztiválra. Hogy sikerülne? Nincs miről beszélni, üdv Gyuri.
2: Az olyan, mint a munkautazás. Egyébként volt már ilyen, és általában rendben voltak ezek. Tehát, hogy ha olyan a párja az embernek, akkor ezzel nincs gond. Simán.
1: Igen, azt hiszem, hogy félresiklott ez a történet nálad, Gyuri, mert itt nem arról van szó, hogy a feleséged zavar-e abban, hogy meg akarod csalni, nyilván zavar. Persze, hogy zavar. Hanem itt...
2: De ez bárhol zavarni fog.
3: Gyuri, nem érted?
1: Hanem ez arról szólt, hogy a munkádat befolyásolja-e, hogyha akár egy szolgálati úton, vagy bármi... jelen van a párod, mert ugye akkor ő mást akar rá is figyelemek. Nem akarom újra elmondani, szerintem a többiek értették.
2: Igen, érthető.
1: Jó, amúgy Balázs van itt velünk, szia Balázs, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, szia Balázs! Na, Balázs, hogy vagy?
4: Köszönöm, egész jól, most, hogy bekerültem.
1: Igen, hol vagy, mesélj!
4: Mórom, most végeztem a munkámmal.
1: Végeztél? Milyen munkával lehet végezni reggel 8-kor?
4: Autóbuszsofőr vagyok.
1: Autóbuszsofőr, és akkor volt egy hosszú meneted, és most rakod le a volánt?
4: Egyszer igen, és majd még egyet megyek ma.
1: És közben az ember hol pihen?
4: Hát haza tudok menni.
1: Ja, haza tudsz menni, aha, tök jó. És én ilyen hosszú távú buszsofőr vagy, mint az évi úszó, tehát ilyen?
4: Nem, ez rövidebb.
1: Rövidebb távú? De moron belül...
4: Munkásokat szállítok.
1: Értem, tehát ez egy konkrét munkahelyről viszed valahova, egy ilyen gyűjtőhelyre, vagy fordítva a munkásokat?
2: Munkába.
4: Otthonról munkába, meg munkából haza.
1: Mindenkit személy szerint haza?
4: Hát igen, a buszmegállóba szállnak le.
1: Ja, ugye a buszmegállóba, jaj.
4: A településem.
1: Nem, oké, csak én azt hittem, hogy elmész mindegyiket, az egyik lakik a Petőfi Sándor utcába, a másik az Alkotmány utcába.
2: És mint egy ilyen felnőtt iskolabusz.
1: Igen, mint egy iskolabusz az amerikaiaknál.
4: Nem. Mindenki a saját településen kimegy az adott buszmegállóba, és ott veszem fel őket.
1: Na, most már mindent értek. Szuper. Oké, kezdjük el, Balázs. Mutatom neked a dal szöveget. Húha. Na jó, nézzük meg. Tessék.
5: Mindenki keresni és tanulni akar. Van, aki azt mondja, van, aki titkolózik, van, aki nem beszél róla, van, aki unatkozik, van, aki tanul.
1: Én ezt nem is ismerem.
2: Én ismerem, de hogy ki ez?
1: Neked, Balázs?
4: Fú, és vannak részek, amik ismerősek, de most nem ugrik be sajnos.
1: Figyú, szerintem ezt nem kell ismerni. Én ezt nem tudom, már bocs, Ati, hogy ez hogy került ide, de ezt...
3: Játsz le még egyszer, és akkor...
1: Lejátszom még egyszer.
5: Mindenki keresni és tanulni akar. Van, aki azt mondja, van, aki titkolózik, van, aki nem beszél róla, van, aki unatkozik, van, aki tanul.
1: Ati, te ezt hol hallottad, ezt a talált?
2: 90-es években ez nagyon-nagyon ment.
1: De én mutogatsz valahova, ha mi? Melyik rádióban? Ebben sokszor megy? Életemben nem hallottam. Na mindegy, én ha ezt választottam volna, ezt a duót, akkor én a takarítónőt választottam volna.
2: Na, ez egy nagy segítség.
3: Nagy segítség.
1: Tényleg? Ne hülyéskedj!
4: Akkor megkockáztatnám Animal Cannibals? Mindenki azt akarja, keresik. Igen. Van, aki kimondja, van, aki titkolja, van, aki nem
1: beszél róla, van, aki unja, olyan is van, aki csak tanulja. Na, látjátok, meg vagyunk. Oké, hát Balázs, van egy szép bocsizacsit, benne egy bögre, egy baseball sapka, itt a nyár.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs, neked jó pihenést.
4: Nektek meg kitartást, egy szuper a műsor.
1: Köszönjük szépen, szia Balázs, Anett majd keres.
4: Szia, köszönöm, szia.
1: Hello. Na, valaki írja, hogy LGT Piero, ezt már végképp nem értem, Animal Cannibals, Anima Cannibals. Ez tankcsapda.
2: Anima Cannibals.
1: Egyben, Anima Cannibals, így írta, Anima Cannibals. És Kuka meg Ricsi. Jó, ezek jöttek, köszönjük szépen, jövünk vissza. Ez egy érdekes történet, én nem tudom, hogy hallottatok-e olyanról, hogy mi ez zsebvégrehajtás. Én ezt esküszöm, egy német cikkből fordítottam, de Németországban létezik ilyen, hogy a bírósági ítélet alapján egy végrehajtó azt is elrendelheti, hogy a rendőrség egy úgynevezett zsebvégrehajtást hajtson rajtad végre. Azaz, teljesen meglepetés szerint megjelenik előtted, és ami rajtad van, azt viszi. Mi ha van, érték.
2: Mi van nálad? Pénz, óra, ékszer, azt így lerántják.
1: Azt azonnal lerántják, ha tartozol valakinek. És Boris Beckerrel fordult ez elő, képzeljétek el. Egy rendezvényen volt, odalépett hozzá három rendőr és egy végrehajtó, egy végzéssel, és nem volt nála cash, és elvitték az óráját. Komolyan? 6000 euró értékű órát. Mindezt azért, mert az előző felesége valamilyen tartásdíjat követel rajta, és a londoni bíróság hozott egy ilyen végzést. Azt átküldte a németeknek, németek meg megkeresték Beckert.
2: Megkeresték Boris urat, hogy mit lehet róla lecsenni.
1: Pontosan.
3: Mi van rajta?
1: Na, most eddig vidám a történet, és most jön egy csavar. Képzeljétek el, kiderítette a rendőrség, gyorsan be is vizsgálták az órát, ott a rendőrkapitányságon, hogy ez hamis. Tehát nem ér 6000 eurót.
2: Oh. Nem is a Becker úr lett volna ezzel a csavarral.
1: Nem is a Becker úr lett volna. És innentől egy picit felkaptuk a fejünket, hogy hogy lehet az, hogy Boris Becker, egykori Wimbledoni győztes teniszező, ma is egy nagyon-nagyon ismert ember, hogy lehet az, hogy hamis órát hord? Ennek sok oka lehet, erről majd beszéljünk, és arról is, hogy egyébként hamis luxus termékeket hordani, az miről szól? Az mit jelent?
3: Nem tudom, de szerintem ciki.
1: Ciki, vagy kényszer, vagy...
2: Mindenből ciki.
1: Vagy óvatosság.
2: Igen.
1: Nagyon sok minden lehet. És meg akarjuk kérdezni Tóth Ildikótól, akit ismerhettek a cápák közöttől, ő üzletasszony, luxus ingatlan befektető, és egyébként ő az, aki nagyon nagy magabiztossággal beazonosítja az itthoni garnitúra luxus termékeit fotóról.
2: Tehát ez biztos, hogy ő nagyon ért hozzá.
1: Ő nagyon ért hozzá. És kíváncsiak vagyunk, hogy ez a luxus és hamisítvány, ez nálunk hogy megy? Esetleg itt magasabb körökben is van-e hamis? Ez is érdekel. A luxus márkákra hogyan hat a hamisítványoknak a terjedése?
3: Nagy kérdés.
1: Köszön. Nagyon nagy kérdés, hogy ez tényleg egy gazdasági tényező-e, és tehát egy csomó mindenről beszélünk majd vele, mert ezt érteni akarjuk, hogy tényleg ártunk-e a luxus márkáknak az, hogy hamisat hordunk, és ciki-e, vagy nagyon nem ciki, mit csináljon az, aki nagyon vágyik valamilyen termékre, de nem tudja megengedni magának, egy csomó kérdés van. Tehát hívjuk Tóth Ildikó, luxus ingatlan befektetőt, cápák közt szereplőjét, üzletasszonyt, és vele beszéljük meg ezeket a dolgokat, meg hát egy picit Boris Beckerről is.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A Aréna koncert után én ahol az most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatosan.

0: Hetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
7: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
8: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell.
8: Sedacur Forte?
7: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
12: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: 200 állatvédő civil szervezet jut támogatáshoz. Veszélyes művelettel óvja űrteleszkópját a NASA. Kellemes időnk lesz július első hétvégéjén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld, a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy összekezdődhet az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. 200 civil állatvédő szervezet támogatásával kapcsolatban intézkedett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán számolt be arról, hogy felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket, és rendezik a még ki nem fizetett támogatásokat, segítve ezzel a szervezetek munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy várhatóan jönnek az állatjóléttel kapcsolatos intézkedések, miután felállt a területért felelős helyettes államtitkárság. Vakmerő és veszélyes művelettel igyekszik megóvni a Swift űrteleszkópot. A NASA a berendezést még 2004-ben bocsátották fel. Eredetileg 2 évig működött volna, de azóta is aktív volt. Mostanában viszont süllyedni kezdett, és félő, hogy lezuhan a földre. Az amerikai űrhivatal ezért lekapcsolta a tudományos műszereit, hogy a folyamatot lassítsa. A terv most az, hogy egy épített háromkarú eszközzel kapják el, és magasabb, stabilabb pályára állítják. A sikere járnak, az űrteleszkóp szeptemberre újra működhet. Nagyon erős lesz ma az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet, leginkább a nyugat, közép és dél-Dunántúlon, Pest vármegyében is, Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A legmagasabb 7,9 körüli értékek a dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen, délelőtt 11 és délután 3 óra között, kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viselje a sapkát, kalapot, illetve vállattakaró ruhát. Változékonyabb napok előtt állunk. Ma egy újabb hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarják majd meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége is hasonló időt tartogat. Szombaton még nem, de vasárnap már lehetnek futózáporok, esetleg zivatarok. Most úgy tűnik, hétfőn is változóan felhős napos időben lesz részünk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az Útinform-tól tudjuk, hogy az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy autó és egy kamion ütközött össze a Deák Ferenc híd előtt, a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsítósávot lezárták. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, valamint a 31-es főúton Maglót környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Vezessenek körültekintően.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 8 óra 14 perc van most, jó reggel, szevasztok. Itt van ez az óra, csináljuk belőle valami jót. Hello, Évi.
1: Jó reggelt. Jó reggelt.
0: Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett,
1: jó reggelt. Reggelt, sziasztok.
0: Hogy de izgi ez a téma, gyerekek, nagyon tetszik. Boris Beckert imádom. Tehát én komolyan mondom, én élőben, hát tévén élőben néztem annak idején, amikor 17 évesen wimbledoni bajnok lett, egy ikon, egy legenda, és aztán a sport utáni élete az nem úgy alakult, ahogy kellett volna, sok dolga volt a hatóságokkal, adó, csalások, minden, gyakorlatilag teljesen minden vagyonát elkobozták, de még a wimbledoni kupát is elvették tőle, és azt árverezték, és börtönbe került.
1: Ez egy izgalmas élet.
0: Egy nagyon izgalmas élet, egyébként rengeteg nője volt, nagyon sok gyermeket nemzett, és valahogy szereti ezt a nagyvilági életet. Azért, amikor adóssága volt már Londonban, akkor még kaszinózott Prágában. Tehát, hogy volt egy csomó ilyen hihetetlen figura. Én nagyon szeretem, tényleg.
2: És hát a rengeteg házassága is azért vitte bajba bőven. Tehát
0: persze.
2: Volt egy csomó.
0: Persze. Szóval a lényeg az, hogy teljesen lenullázta már magát, és akkor tényleg az ember azt hinné, hogy most már semmivel nem tartozik sehová. Hanem újra kezdte, és amiből ő él, többnyire ilyen megjelenések, szponzori eseményeken, tévékommentátorként, tehát ilyen szereplések, és ezért ő kap pénzt.
2: Gondoltad, hogy megtanulta a leckét, és akkor most már elég ezekből az össze-vissza dolgokból.
0: Én azt hittem volna. Igen, ehhez képest most mi történt a minap? Németországban, Bad Honefben, ez Bonn mellett van. Egy ilyen szponzori rendezvényre volt hivatalos, és egyszer csak odalép hozzá három rendőr, és egy végrehajtó, és egy úgynevezett zsebvégrehajtást hajtanak végre rajta. Ezt németből fordítottam ezt a szót, mert nem hiszem, hogy Magyarországon ilyen van. Ez azt jelenti, ez egy működő gyakorlat, hogyha valakinek való tartozó, és van egy bírósági végzés, akkor oda mehetnek meglepetésszerűen hozzád, és minden értéket elvesznek tőled, ami épp nálad van.
1: Hát ilyet én még itthonról nem hallottam.
2: Nem, szerintem itthon nincs is ilyen.
1: Igen.
0: Direkt ilyen eseményekre mennek, meg minden, akkor tudják, hogy

0: elbírálása alatt van. A lényeg az, hogy ott még semmit nem fizetett Becker, és ezért az angol bíróság megítélt valamennyi pénzt, ezt átküldte a német rendőrségnek, és a német rendőrség így módon ezt végrehajtotta. Na, és akkor most jön a csavar. Képzeljétek el, a rendőrség elvitte az órát, és első körben, hát hogy tudta volna másképp megcsinálni, egy bonni rendőrség mesterséges intelligenciával próbálták beazonosítani az óra értékét, amely mesterséges intelligencia megállapította, hogy ez az óra hamis. Több ponton is megmutatkozott, hogy az óra hamis.
1: Ez egy kicsit előbb kellett volna felkelni, hogy a Boris Beckert megfogják. Nem volt nála pénz, és egy hamis óra volt a kezén. Jaj.
2: Nagy rajtaütés volt.
0: Olyan, mint te, Gyuri. Ha nincs nálad pénz, és van rajta valami aranyozott műóra.
1: Hát figyelj, minden lépéssel előre járunk mi.
0: Boris is te. Így van. Na várjál, értesítették Boris Beckeréket, az ügyvédje annyit mondott, hogy az ügyfele is nagyon meglepődött ezen, és ő is nagyon kíváncsi, hogy mi lesz aztán a végső vizsgálat eredménye, hiszen ezt az órát ő pár éve ajándékba kapta. Na most a lényeg az, hogy ugye ezt az órát akkor most hivatalosan be kell vizsgálni, ezt viszont az ex-feleségének kell finanszírozni.
1: Hát ez csodálatos.
2: De Boris ezt is tudja.
0: Boris ezt is tudja. Na, hadd kérdezem meg tőletek, hogy vettetek-e valaha ti valamilyen hamis terméket, luxus terméket?
2: Én vettem. Egy ilyen menős árat szerettem volna hordani.
0: Hermész?
2: Nem, azért azt nem, de az András úton van ez a bolt.
0: Burberry? Mert te kíváncsi vagyok, hát én is majd mondok márkákat.
2: Én Louis Vuitton sárat szerettem volna venni.
0: Louis Vuitton sárat,
2: okay. Gyerek, vagyis hát egy ilyen fiatal koromban. Azt gondoltam, hogy ez szerintem akkor én már így felnőnék a vidékiségből.
0: És... De cuki vagy! Nagyon cuki vagy. Nekem is volt ilyen, majd mindjárt mondom.
2: Igen, és képzétek el, hogy amikor már úgy megtehettem, akkor az volt, amikor így már volt egy nagyobb pénzösszegem, hogy akkor elmegyek és veszek egy igazit.
0: És vettél valaha igazit?
2: Vettem egy igazit.
0: És a hamisat megvetted akkor?
2: A hamisat akkor megvettem, és képzeljétek, az igazit nagyon ritkán hordom, a hamisat többet.
0: Mai napig,
2: mert annyira sajnálom hordani, az annyira igazit. Drága aha. Volt, és annyira lehúzónak érzem.
1: Ne hiszem, jobb szívvel koptatod a
2: persze,
1: hamisat.
2: Persze, ne viccel, 3000 forintosat.
0: Bárki más?
3: Én egyszerre, de ez nem olyan nagy érték, de volt egy kedvenc parfümöm, aminek nagyon tetszett az illata, ez egy Armani parfüm volt, és én akkor kezdő rádiós voltam, és nem volt még annyi pénzem. Aha. És képzeljétek el, hogy én vettem ilyen árustól. De
0: abban sokszor vizelet van. A színe véget.
3: Na, hazamentem.
0: Én tudok egyébként, régen volt ez a Charlie nevű kölni a nőknek, és ott tudtam vizelni.
2: Olyan illatú.
1: Mi kellett hozzá?
0: Szomi, és...
2: és
1: volt egy speciális koktél, amit bekevertél magadban.
0: Nem, a színét tudtam produkálni.
2: Ja, én azt hittem az illatát.
0: Nem az illatát.
3: És azt akartam ezzel elmondani, hogy hazamentem.
1: A hamburgert eszem, és Sauvignon Blanc iszom, olyan lesz.
2: Mint az Armani.
0: Charlie. Igen.
3: Mindegy, megvettem, hazamentem, és képzeljétek el, hogy egyszer magamra fújtam, és annyira zavart, hogy...
0: Aluljárós térfinak a húgya.
3: Hogy utána soha többet nem fújtam.
0: De azért rossz volt az illata? Bocs.
3: Nem volt rossz az
1: hát
3: illata.
1: Hát az aluljárósnak milyen lenne?
0: Nekem volt, én amikor először voltam New Yorkban, és akkor nekem sem volt sok pénzem, forgattunk ott, és Eric Claptonnak, a gitárosnak volt egy gyönyörű Cartier órája, és imádtam. És képzeljétek el, hogy ott a kínai negyedben egy ilyen utcai árus kínai árult egy ilyet $10. És megvettem. És az egy hamis Cartier volt, és hordtam, sokáig hordtam egyébként, de nekem ez inspiráció volt, mert ahogy te is, Évi, én évekkel később megvettem igaziban.
2: És egyébként melyiket hordtad inspirált többet?
0: Utána. Hát az igazit. Ó, az igazit hordtam nagyon.
2: Ez a különbség kettőnk között, hogy te meg tudtad élni ezt a részt, én pedig nézegettem, meg van, amikor simogatom mai napig.
0: Sőt, van olyan, nekem a fejes Tomi mondta, mert van egy Omegám például. Mm. És a fejes mondta, hogy itt van, sőt, eladta nekem nem kevés pénzért, egy hamis Omegát. Igen. Azért, hogy ezt hordjad, hogyha olyan helyekre mész, mint Brazília, vagy nem tudom, lerobhatják a kezedről, mert akkor vigyék a hamisat. Aha. És én hülye megvettem, aztán nem jött, tehát azért, hogy majd oda abba megyek. De először soha nem vettem fel, na ezt adtam Atinak ajándékba.
1: Aha.
0: Atinak odaadtam ajándékba.
2: De ezeken a helyeken levágják.
0: Ati tudja, hogy hamis.
1: Ezeken a helyeken levágják a kezed, és úgy viszik el az órát.
0: Ez nem? Az, amit a fejesnek, de akkor már nála volt a pénz. Ezt mondtam a fejesnek is, hát ha levágják baltával a kezem, akkor olyan mindegy, hogy hamis vagy igazi Omegával viszik el.
1: De te soha nem fog fájni, hogy levágták a kezed, mert tudod, hogy az igazi órád otthon van.
2: Csak nincs mire rátenni.

0: Hogy gyerekek, annyira érdekes ez a téma, ez a luxus márkák és hamisítványok viszonya egymáshoz, hogy mi ezt tovább egyedül nem tudjuk elemezni, viszont itt van valaki, aki hát ugye az elmúlt időben például nagyon tudjuk, hogy fényképekről remekül azonosít be luxus márkákat, és ezeket hozza nyilvánosságra. Ezáltal sokat gazdagodtunk, de ő amúgy üzletasszony, luxus ingatlan befektető, a Cápák közbefektetője. Itt van velünk Tóth Ildikó. Szia Ildikó, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt! Hát látod, hogy nem olyan egyszerű dolog egyből elítélni azt, hogy valaki hord-e hamis luxus terméket vagy sem. Először nézzük Boris Beckerét. Boris Becker, annyit tudunk róla, hogy Rolex órákat szívesen hordott, Tag Heuereket, és régen ugye az Ebel óramárka, az azt hiszem egy német óramárka talán, annak volt ő...
1: Márka nagykövete.
0: Így van, márka nagykövete. Hogy fordulhat az elő, hogy Boris Becker egy hamis órát hord? Szerinted ebben volt szándékosság? Tudta, hogy jönnek a végrehajtók?
1: Nem biztos, hogy azt tudta, hogy jönnek a végrehajtók, de azt lehet, hogy költséghatékonyan akart órát venni. Meg persze az is lehet, hogy tényleg valakitől kapta, ahogy ő nyilatkozott, hogy ezt valakitől kapta ajándékba. Azért egy hamis óra az azért közkézen forog. Azok a szakértők, akik a nagy márkák, a nagy óramárkák üzleteiben dolgoznak, azok percenként, másodpercenként kell, hogy ránézzenek és bevizsgáljanak egy-egy órát, hogy igazi vagy hamis. Tehát a piacon szerintem a százszorosa van a hamis óráknak, mint az eredeti óráknak.
0: Én is olvastam ezt az arányt, hogy 100 Rolexből 90 hamis, ezt mondják, ami forgalomban van. Ami az emberek igen. csuklóján van, bárhol a világon, de Dubajban is.
2: De nagyon komoly.
0: Igen.
3: Nagyon komoly.
1: Igen, de azért ennek van egy ilyen nagyzolási aspektusa, mert azért mondjuk, valljuk be őszintén, hamis gémercit, vagy mondjuk hamis Bentley-t nagyon nehéz venni, úgyhogy az emberek így költséghatékonyan a menőzésnek ezt a változatát választják, hogy hamis órát vesznek.
0: Nézzük a magyar társadalmat, azt ismered talán te is a legjobban. Magyarországon van-e olyan, mert ugye te most mondtad, hogy hamis Bentley-t nehéz venni, és azzal benyomást tenni emberekre, de egy hamis Rolex-el jóval könnyebb, hogy amikor te esetleg olyan emelt szintű társaságban vagy, akkor te látsz hamis termékeket, magukat gazdagnak mutató embereken?
1: Én azt hiszem, hogy ezt csak szakember tudja megállapítani. Tehát a kínaiak az AliExpressen keresztül olyan profin értékesítik, és olyan szuper minőségű táskákat, cipőket, mindenfélét gyártanak, hogy azért, amikor tőlem valaki 2 méterre van, és nála van egy ilyen táska, nagyon kicsi az esélye, hogy egy jó minőségű táskáról én, vagy bárki meg tudja mondani, hogy igazi vagy hamis. De volt egy ilyen nagyon nagy sztori, amikor egy nagyon gazdag üzlet, ez magyar gazdag üzletasszony Párizsba bement egy Louis Vuitton üzletbe, és az eladók levették róla a táskát, mert megállapították messziről, hogy hamis.
0: Ezt megtehetik egyébként? Tehát, hogyha én egy Rolex szalon...
1: Igen? Hát igen, hát természetesen, hát ez copyright, ez védelem alatt álló termék. Tehát ha az ember...
0: Igen, de hamis... Bocsánat, de hát az asszony is kaphatta ajándékba, vagy lehet, hogy őt is átverték, és ő teljes árat fizetett
1: persze,
0: érte. Tehát lehet valakinek a tulajdonát venni? A copyright az erősen?
1: Valakinek a Champs-Élysées-en lévő Louis Vuittonba a hölgynek a táskáját elvették az eladók, és hívták a rendőrséget. Ez egy magyar hölgyel történt meg. Nyilván ő azt mondta, hogy valakitől kapta, és a rendőrségi eljárás lezárult, de igazából, tehát azért azt mindig emeljük ki, hogy ezek védett termékek, tehát azért kerülnek olyan sokba, hiszen ezek eredetvédett dolgok. Tehát az, hogyha valaki ezekkel sétál, oké, nem kap érte börtönt, de azért ezt elkobozhatja a rendőrség, és nyilván az adott márka megsemmisíti.
0: Mi a viszonya az eredeti márkának a hamis termékekhez? Tehát ugye annyiszor lehet hallani, amikor egy NAV szóvivő esetleg nyilatkozik, hogy ez ennyi és ennyi kárt okozott a nem tudom, Louis Vuitton cégnek, a Rolex cégnek, a fene tudja milyen cégnek, hogy ez valóban így van? Tehát az, aki hamis terméket vásárol, az megkárosítja a Louis Vuittont, mert nem tudom nagyon elképzelni, hiszen ugye nem tudom, az újpesti lakótelepen a lilahajú asszony, látom, hogy Louis Vuittonnal jön ki a lépcsőházból és a tacskójával, nem hiszem, hogy ez a nagy Louis Vuitton céget bármilyen módon károsítani, hiszen az asszony sosem venne egy eredetit.
1: Anyagi értelemben nem, de erkölcsi értelemben megkárosítja, hiszen mondjuk megy a metrón, és mondjuk az a Louis Vuitton W-vel van írva, ezáltal nevetségessé teszi a márkát. Tehát tulajdonképpen egyfajta lejáratás, mert hogy kommerszé teszi. És van egy másodvirágzás ennek a dolognak. Mindig van egy-egy felkapott márka a piacon, legyen az a Plainsuit, legyen az a Louis Vuitton, mindig van egy-egy felkapott. Azt nyilván akkor az adott kínai vagy dél-kelet-ázsiai gyártók hatalmas tömegbe öntik rá a piacra. Ezáltal kommersz lesz, és azok a gazdag emberek, akik addig előszeretettel vették, azok átmennek egy másik márkára. Tehát ténylegesen okoz kárt.
0: Egyébként nem hamis, hanem eredeti termékeket, ha vesz egy bizonyos réteg, az nem tud kárt okozni a márkának? Én mondok neked egy példát. Én például soha nem veszek Rolexet, mert Magyarországon olyan emberek hordanak Rolexet, akikkel én nem akarok azonosulni. Pedig megtehetném.
1: De teljesen igazad van, nekem sincs Rolexem, és hasonló okok miatt, de mi olyan lényegtelen piac vagyunk, hogy tulajdonképpen a Rolex piacnak talán a 0,1%-át sem tesz.
0: De én most nem a magyar piacra értem, bocsánat, de hát vannak olyan amerikai rapperek, akikkel én nem tudok bármilyen közösséget vállalni, és olyan Gucci melegítőbe rohangál, hogy az életemben nem fog Gucci-t venni.
1: Igen, ez az ok, ami miatt kártékonya. Magyarországon is vannak olyan celebritások, akik nagyon-nagyon logózott márkát hordanak, ezáltal ténylegesen kárt tesznek az adott márkának, mert onnantól az embernek nincs hozzá kedve, mert azonosítja ezt a pólót azzal az emberrel, és nem akar vele közösséget alkotni.
0: Pontosan.
1: És ezáltal ő ki akar maradni ebből a brandből. Tehát a kérdésedre ez a válasz, hogy tényleg erkölcsi kárt okoz a márkának a hamisítás, mert hogy nem akarsz sorsközösséget vállalni egy olyan kellemetlen figurával, aki a 22. hamis pólójába mutatkozik bárhol.
0: Akár hamis, akár igazi egyébként. A luxus márkák gyártói ennek megfelelően megválogathatják, hogy kinek adnak és kinek nem?
1: Nem, dehogy is.
0: Egyelőre a Ferrari volt így, de tudom, hogy az autó már. De tudom, hogy Ferrari, az például a Philip Lynt beperelte, hogy milyen vállalhatatlan fotókat készít. Egyébként az általa megvásárolt autóval.
1: Igen. De ez azért van, mert ő azért kicsit ilyen urhatnámos jelleggel halmozta ezeket az autókat, és ők nem akarták ezt a fajta marketinget, de ez valahol érthető is. Tehát ők azért egy kicsit konszolidáltabb marketinggel szerették volna, hogyha látják az autójukat. És nyilván ez nem jó, de tulajdonképpen azért mindenki a piacról él, tehát örül, hogyha valaki veszi a márkájukat. És én azt gondolom, hogy az a legszerencsésebb, hogyha a piac önszabályozó. Tehát az adott gyártó is nagy kárt szenved azzal, hogyha nyilvánosan felvállalja, hogy nem örül, hogy XY rapstar az ő pólójában van, mert azért ez tud ellene is fordulni. Tehát azért ebből érdemes kimaradni a márkáknak, és ki is maradnak az esetek túlnyomó részében.
0: Nem gondolod-e azt, visszatérve a hamisítványokra, hogy igenis hasznára tud lenni a luxus márkának, és lásd az én kártyai esetemet. Tehát én akkor még pénztelen voltam, de vágytam valamire, mint ahogy nagyon sokan, akiknek nincs sok pénzük, de vágynak egy márkára, egy dizájnra, megveszik a hamisat, megvettem a hamis kártyét, de évekkel később az első dolgom volt, ha volt pénzem, hogy megvettem eredetiben.
1: Igen, ezt a márkahűség és a márka lojalitással lehet igazából azonosítani. Tehát ez az embernek a vágyott tárgya, ami utána megvalósul, amikor megveheti. Nyilván ebben az esetben abszolút jót tett a márkának, hogy meg tudtad venni hamisba. De ami sokkal érdekesebb, hogy most már nagyon nagy gyártók, például a Henry Winston, kezet nyújt a hamisításnak. következőképpen. Na. Ha te vásárolsz egy csodálatos ötkarátos gyémántgyűrűt a feleségednek a Harry Winstonnál, akkor egy úgynevezett utazó ékszert is kapsz hozzá. Tehát azt az ötkarátos gyémántot fehér arannyal befoglalva, amit megvásároltál, ahhoz kapsz egy ugyanolyan ötkarátos szintetikus gyémántból készült ugyanolyan gyűrűt, mondván ez egy utazógyűrű, hogyha a feleségeddel elutazol Brazíliába, akkor csak a másolatot vigyék el.
0: Vágják le róla.
1: Igen, vágják le róla. Brazíliában célszerű egy krokodilbőr karkötőt vinni, és nem csillogós aranyat, mert mindig rossz vége lesz. Szóval gyakorlatilag vannak azok a márkák az ékszergyártóknál, vagy azok a nagy brendek, akik legalizálják valamilyen szinten a hamisítást, mert hogy nem tudnak hogyan harcolni ellene. Az oroszok, az amerikaiak, az oroszok, és most már a kínaiak is tömegével gyártják a szintetikus gyémántot. A szintetikus gyémántot azt igazából az utcán egy szakértő soha az életben nem tudja megmondani, hogy igazi vagy hamis, és valahogy legitimizálnia kellett ezeknek a nagy ékszergyártóknak azt, hogy igenis létezik szintetikus gyémánt, aminek az ára a töredéke a valódinak, tehát most mondok egy példát, az AliExpressen egy 20 karátos szintetikus gyémánt, az körülbelül 400 000 forint. Ezzel szemben egy 20 karátos gyémánt több millió dollár. Tehát ennyire nagy az árdifferencia, és valahogy be akarják hozni, hiszen tényleg, tehát most egy olyan ember, aki ért az ékszerekhez, azt sem tudja megmondani egy kézen lévő gyűrűn, hogy igazi vagy hamis. Tehát egyáltalán nem lehet megmondani, csak rendes lézeres vizsgálattal, hogy hamis vagy igazi, és ez tönkre fogja tenni ezeknek a nagymárkáknak a piacát. Ezáltal ezek a nagymárkák előre futnak, és már ők adják maguktól ezeket a hamis kövekkel elkészített, mert ezek hamisak, szintetikus gyémántokat, és ők adják ajándékba. Ezáltal legalizálják magát a létét a szintetikus gyémántnak. És ők is tudják, hogy a piacot ezt tönkre fogja tenni. Tehát az oroszok, amikor nézzük az orosz hölgyeket, a social médiák, ők már 10 éve olyan elképesztő 10-20 karátos gyémántokkal jönnek, mennek, hogy hihetetlen. Az oroszok előjártak a szintetikus gyémánt gyártásban, és ott már ezek a hölgyek nagyon-nagyon régóta hordják. De most a nagymárkák is társultak ehhez a dealhez, és tényleg minden nagymárka a világon automatikusan adja az utazó ékszereket hozzá.
0: Elképesztő sztori, ezt nem tudtuk. Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas világ ez. Igen. Így van. Köszönjük szépen, hogy beletekinthettünk általad.
1: Nagyon köszönöm, hogy behívtatok, és szép reggel.
0: Neked is szép reggel, szép szia. Napot. Köszönjük szépen, Tóth Ildikó. Szia, szia.
1: Sziasztok.
0: Cápák közbefektetője, luxus ingatlan befektető, amúgy Ildikó.
2: Utána néztem ennek a gyűrűnek, mert nem ismertem ezt a márkát, aha, nem jártam még erre. Harry Winstonnak a legdrágább gyűrűje 14 millió dollár. Csak azért mondom, a második legdrágább 3,7 millió dollár. Tehát abban az árban belefér, hogy nekem gyártson egy Camangero Nicolas-t.
0: Belefér, és érdekes lehet az, hogy ez vajon mennyire tevődik majd át olyanokra, ami nyilván egy alacsonyabb árfekvés, mint egy Rolex óra, vagy egy Louis Vuitton táska, stb., hogy ők is adnak egy kvázi kopit hozzá, hogy igen, ezzel mászkáljál Kőbányán.
3: Hát, metrózol erre ugor fel.
0: Így van. De és gyűrű. Monte Carlo-ban az eredetiben.
2: Igen, de egy gyűrű ennyibe kerül.
0: Hát ez beteg.
2: Tehát
0: beteg.
2: Azért 3,7 millió dollárért nem tudnék senkit annyira szeretni. Vagy remélem engem egyszer szeret valaki.
3: Ja, mert a 14 millió dollárt már szádra se veszed, mert az volt a legdrágább.
2: Hát azt azért nem elvárható. Annyira azért nem vagyok jó.
0: Meg az el van már adva. Jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat is, hogy mi volt az a helyzet, amikor kaptál valakitől nagyon-nagyon nagy lelkűen ajándékba valamit, ami nagyon márkás volt, és utólag kiderült, hogy egy olcsó hamisítvány. Én konkrétan tudok egy esetet, sose fogom elmondani.
2: Ja, jó.
0: Annyit tudok mondani, hogy Rolex.
2: Rolex,
0: és akkor nyilvánvalóan ismeritek az óra irányát, tehát a férfitől a nő felé, nem fordítva.
3: Jó. Véletlenül sem.
0: Talán nem is volt ilyen még soha a történelemben, nem?
4: Talán soha.
0: Talán soha. Nem. Hiszen te tudsz ilyet? Van egy nő ismerősöd, aki adott Rolexet a férfinak?
4: Nem.
0: Akkor meg mit beszélsz?
4: Azt mondtam, hogy talán soha.
0: Igen. Alászínezted?
4: Alá. Jó. Visszhangolt.
3: Aláhárfázott.
0: Szóval, amikor kaptál valamit ajándékban, nagyon nagy lelkön is kiderült, hogy egy olcsó hamisítvány, mi volt ez, kitől kaptad, hogyan derült ki, minden érdekel? 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
9: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
8: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
13: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
14: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvónapnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
16: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
17: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
18: Augusztusban érkezhet az iskolakezdési támogatás első fele, egyre kevesebb ételt dobunk ki. Álmokfutó autóst füleltek le az M6-oson. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400.000-en kaphatnak segítséget. Köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások családjai, vagy az egyszülős családok. Az első 50.000 forint augusztus végéig megérkezik, a második 50.000-et pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
19: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
18: Több mint 3 kilométeren áthajtott a forgalommal szemben egy férfi az M6-oson, a sofőr Budapest felé tartott. Bátaszéknél gondolta úgy, hogy a terelésnél figyelmen kívül hagyja a haladási irányt jelző táblát. A sofőr azt mondta, a terelés nem volt számára egyértelmű. Az életveszélyes manővert 78 ezer forintos közigazgatási bírság követte. A férfi ellen szabálysértési feljelentést tettek. A kánikula egyelőre nem tér vissza, de meleg lesz a hétvégén is. A részletekkel most jövök. Változékonyabb napok előtt állunk. Ma egy újabb hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarják majd meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége is hasonló időt tartogat. Szombaton még nem, de vasárnap már lehetnek futózáporok, esetleg zivatarok. Most úgy tűnik, hétfőn is változóan felhős napos időben lesz részünk.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Lassú, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, Tata és Budaörs között a kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti. Erősödik egyébként a forgalom a Budapest környéki utakon is, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén, és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Tájékoztat az úti inform, vezessenek körültekintően.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt 2 perccel közlekedési M1-es Tatabányai lehajtó előtt áll a pálya 1 óra 20 perce mozdulatlan Budapest felé természetesen.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Egyébként csak mert sokszor vitatkoztunk azon, és ugye az engem különösen felháborít az M1-essel kapcsolatban, hogy állítok Magyarországon is volt egy olyan törvény, hogy maximum 8 kilométert lehet egyszerre lezárni egy autópálya felújításkor, és nem 40-et egyszerre, és hogy ezt a törvényt állítok a M1-es építés előtt hirtelen megváltoztatták. És hogy ezért van ez az egész, mert hogy amúgy nem lehetett volna nálunk sem. És erről jut eszembe, hogy már meséltem egyszer, hogy Bécs felé volt, hogy ilyen autópálya szélesítés volt, és ezért megépítettek egy elkerülő párhuzamos utat, és most Spanyolországban jártam, ugyanígy, hogy egy autópálya majd autóút volt, de miután egy szélesítést kezdtek el, ezért mellette párhuzamosan megépítettek előtte egy elkerülő utat. Tehát nem azon kellett járnod, amit felújítottak, mint az M1-es, hanem megépítettek egy elkerülőt. Rendesen aszfaltból.
2: Hát, mert ők előre gondolkodtak.
1: De nem előre, tehát ez biztos, hogy plusz pénz, de ez elvárható.
3: Igen, nem az az alapfelállás, hogy aki használja, az évekig szenvedjen, és ez bírja ki.
1: Pénzért?
3: Így van, hanem egy más szemszögből nézik ezeket a helyzeteket.
2: De nem egyszerűbb elterelni a forgalmat, és építeni azt, amit akarsz építeni, mint hogy most ott vannak még az autók is mellettük?
1: Nyilván az, hogy 40 kilométeren keresztül lezárják az egészet, az nekik gazdaságilag jövedelmezőbb. Kevesebb költséggel
3: biztos,
1: jár.
3: Biztos.
1: Az építőknek. Nekünk meg tragédia. És hogy lehet az, hogy régen volt egy ilyen szabály, hogy 8 kilométernél hosszabbat nem zárhatnak le egyszerre? És most nincs. Hogy?
2: Hát így. Így. Látod.
3: Ez megint az, hogy valami felhasználó szemléletű-e, vagy nem. Ez megint arról
1: szól. Meg hogy kinek az érdekét szolgálom ki.
3: Igen.
2: Nem lehet 40 kilométeren keresztül építkezni.
1: De nálunk igen.
2: Hát már mind nem úgy, fizikailag se lehet, hát nincs is annyi gép.
1: Ja persze, hát hogy ne, nekik ez így, akkor tök mindegy. És ott lapától 3 ember, és 40 kilométert meg ott állsz a dugóban. Na mindegy, térjünk vissza a hamis termékekre, sziasztok, na most akkor mennyire is szakértő a hölgy? Fényképről meg tudja állapítani, hogy hamis, de ott áll előtte 2 méterre, és nem tudja megmondani. Ki mondta, hogy fényképről állapítja meg, hogy hamis? Fényképről...
3: Jézusom. A poáró.
1: A fényképről elmondja, hogy milyen termékről van szó, és mit ér. Mit ér az a táska, mit ér az a ruha, mit ér a piacon, mennyire lehet kapni, hogy ezt kinyomozza. Nem az, hogy hamis vagy nem hamis. Nem erről volt szó. Na mindegy. Hello, én a barátaimtól kaptam egy repjegyet szülinapra. Őt akartok volna felhívni, és nem vette fel. Repjegyet szülinapra, és a check-in pultnál derült ki, hogy nem is létezik. Már mindent lefoglaltam, hotel, taxi, stb. Ők meg csak röhögtek a végén.
2: Ez
1: nagyon nem vicces. Hamis aranygyűrűt kaptam, Kati. Kati, hát a sztori jó lett volna hozzá. Kitől, miért, hogy bukott le, hogy hamis?
2: Hát nem tudom, de hagyd el.
1: Ja. Erő Istenek, én egy igazi LV táskát örököltem az USA-ból, hazatelepült volt sógornőmtől, de annyira ocsmány ronda, hogy nem hordom, és ezen a prosztó környéken úgyis hamisnak nézi mindenki. Imádás van, Móni Pécs.
2: Ez is igaz.
1: Uh-huh. Sziasztok, pár évvel ezelőtt volt a gyermekem keresztelője. Kapott rá egy arany fülbevalót a keresztanyjától. Szomorú eset, megszorultam pénzügyileg, és be akartam adni zálogba, de a zálogos azt mondta, hogy nem ér semmit. Azóta a gyerek keresztanyjára kicsit máshogy nézek. Csalódtam benne nagyon, de ezt neki sosem fogom elmondani, mert különben honnan tudnám, hogy fabatkát sem ér üzeni makka. Hát igen.
3: Ez nagyon kellemetlen helyzet, igen.
2: Miért ti elmondanátok, hogyha valakitől kamut kapnátok? És rájönnétek, hogy az kamu?
3: Nem mondanám el én sem, de onnantól valószínűleg más szemmel néznék rá. Máshogy figyelném a viselkedését, a dolgait.
1: Ez attól függ, hogy kitől kapod, és milyen fázisában a kapcsolatotoknak, meg egyáltalán. Ki volt az, várjál, nagyon-nagyon híres, kapott valami nagyon-nagyon nagy ajándékot egy nagyon híres barátjától, külföldi egyébként, uh-huh. És kiderült, hogy hamis volt.
3: Nem tudom.
1: De ilyen Rod Stewart-os körök. Valami ilyesmi. Úgy eszembe fog jutni, és el fogom mondani. Ismert celeb saját elmondása alapján másolat elvétáska, az Andrási boltból kért szatyrot, stb. Hozzá, és ment az aranyásónak. Fetrengtem, mikor elmesélte a nevét. Nektek, ha akarjátok, elmondom, ha mondjátok, nem. Nem fogom felolvasni a nevét. És és már tudjátok, hogy tuti valós történet, Csók doktor Szöszi. Én azért azt kétlem, hogy bemész az Andrássy úti Louis Vuitton boltba, és azt mondja, hogy csak egy szatyrot kérek.
2: Nem adnak.
1: Képzeljétek el, egyszer nagyon kellemetlen volt, kaptam ajándékban, nem vicc, de használtan egy barátomtól, aki egyébként a ruháztatónk volt, egy Gautier napszemüveget, Jean-Paul Gautier napszemüveget. Uh-huh. Pont olyat, amit a Mick Jagger oldott abban az időben. Az a napszemüveg ez akkor ért 300-400 fontot, angol fontot. Nagyon drága. Uh-huh. De nem volt hozzá tok. És akkor Londonban jártam, akkor bementem egy olyan szemüvegeshez, amely a kirakatban volt ilyen napszemüveg, hogy tudna el nekem vennék egy tokot, mert nincs. Szóval majdnem elvette tőlem a napszemüveg, hogy ez honnan van magának. Tehát azt hitte, hogy loptam.
3: Aha. Uh-huh.
1: Mert hogy nincs tokom hozzá. Érted?
2: Igen.
1: Tehát nem kaptam én tokot ahhoz.
3: Azt a minden, de eredeti volt meg minden.
1: Eredeti, csak... abszolút eredeti, de hogy nekem nem volt tokom hozzá, azt feltételezhették, hogy én azt loptam.
3: De fura. Amúgy.
1: Ez nagyon komolyan veszik ezt.
3: Igen, mert igen. El is hagyhattad, tehát ez nagyon, nagyon vékony jég valakit így bevádolni, vagy valakivel
1: nem vádolt be, nem adott el, nem faggatozott, hogy honnan van. Uh-huh. Önnek mondta, hogy ajándékba kaptam, de nem volt hozzá tok. Furcsán nézett, de nem adott. Uh-huh. Nagyon tetszett egy Tag Heuer Carrera. Az AliExpressen meg is találtam kedvező áron, nem régen málott le róla a szíj. Nem tudom, elmerjem-e vinni óráshoz nagykozári fuvaros. Jogottan, hát csak mondjuk nem feltétlenül a Tag Heuer kereskedésbe, bár abból sok van, de ezen én vitatkoznék, lehet, hogy Párizsban megtörtént, amit Ildikó mondott, de hát hogyha te jó hiszeműen veszel egy ilyen terméket, és sok pénzt adtál érte, majd elviszed egy Rolex boltba, és azt mondja, hogy ezt most akkor nem adom vissza, hogy? Hát ő nem hatóság, érted?
3: Igen.
1: És én meg jó hiszeműen vehettem azt sok pénzért, tehát elveszi a tulajdonomat, amiért sok pénzt adtam,
3: szerintem
1: hogy?
3: Ez, szerintem ez policy, ahogy Ildikó is mondta, lehet, hogy egyik boltban így működik, másikban, vagy egyik márkával így működik, másikkal nem.
2: Igen, tehát, de ezek a táskák névre szólóak például, azt nem tudom, tudjátok-e. Nem. Tehát, hogy felírják, hogy kinek.
1: Ki... Louis-nak meg Vuittonnak?
2: Például ott le van adva, és akkor megmondod, hogy ezt kaptad, és Max megmondod, hogy ki vette. És valahova fel van jegyezve, hogy ki a táska.
1: Na de hát onnantól azt elajándékozhatod, eladhatod.
3: Okay,
1: de hát ezeket a másodlagos piacon is remek áron árulják.
3: Sőt, befektetésnek használja csomó mindenki, és aztán egyszer csak eladja.
1: Ez így van. Na mindegy, én ezt picit furcsa, mert hatóság elvett tőlem tulajdont, de más nem nagyon hiszem. Mert el tudod képzelni, hogy ott a izé, és akkor azt mondja, hogy ezt most nem adom vissza, az a kis fehér kesztyűs öreg ember a Rolex boltban. Hát azonnal átrángatom a pult másikor.
3: Megmutatom, mennyire illik hozzám az a Rolex, papa.
1: Na mindegy, az asszonytól kaptam márkás pólókat Egyiptomban. Bár ott voltam, és tudtuk, hogy hamis, mert már a próbafülkében viszkedtem tőle. Azért megvette nekem mondván, hogy az én proli bőröm nem tudja, mi a jó minőség. Kidobtuk, mert portörése sem volt jó, mert összekarcolta a butorokat.
3: Ez szép. Azért viszkedsz tőle, mert nem tudod, mi a jó. Ez,
1: okay. Mert a proli bőröd nem tudja, mi a jó.
3: Ez igazi minőség.
1: Na jó van, köszönjük szépen, jók voltak ezek, jöjjünk vissza a Vokcival, és a példaképeinkkel, a gyerekkori példaképeinkkel.
3: De most ne konkrét személyekre gondoljunk, hanem valószínűleg
1: pedig igen.
3: Olyanokkal, amik gyerekként találkozott, mint például te Winnetouval, de valószínűleg Robin Hooddal például. Vagy.
1: Ki találkozott Robin Hooddal? Én tényleg találkoztam Winnetouval, mondd már, ki találkozott Robin Hooddal?
3: Tényleg találkoztam Winnetouval, erre igen. Is kíváncsi lesz a János szerintem majd.
1: Hát tényleg találkoztam Winnetouval.
2: Az igazival?
3: Az igazival, biztos?
1: Mi az, hogy az igazival? Hát tehát ezt, hogy érted az igazit?
3: Hát mert lehet, hogy Újlipótvárosban valami Winnetou imitátorba belefutott, amikor kempingbiciklivettek el.
1: Azt tudod, ugye, hogy Németországban is éltem?
3: Tudom, persze. De én most...
1: Szerinted hol találkoztam Winnetouval?
3: Hát én nem tudom én azt.
1: Gondolkozz.
3: Hát a Winnetou, hogy jöhetett volna veled szembe? Én gyerekre itt vagyok megakadva.
2: Mozart
1: de hol Strasse? Esélyesebb egy Winnetou-nak szembe jönni velem? Újlipótvárosban vagy Németországban?
3: Hát nem tudom, a Mozart Strasse, ez gyakoribb?
2: Igen.
3: Winnetou?
1: Gondolkozz, tényleg, most ez legyen egy történelem óra.
3: Ne, de lehet, nekem sehol nem reális, hogy veled szembe jön Winnetou. Sehol.
1: Én mentem oda hozzá.
3: Na, és mit mi volt a pillanat?
1: Dedikált.
3: Tényleg?
1: Na, most
3: új könyvét? Nem kevetted össze valakivel?
1: Megvan még mindig az autogramja. De nem azt írta rá, hogy Winnetou, hanem az, hogy Pierre Brice. Így hívták a csávót.
3: Ja, na az így más. Te a színészről beszélsz.
1: Te ugye tudod, hogy Winnetou egy fiktív figura? Hát, és hogy azt egy német író találta ki, ezt tudod?
3: Én ezt nem akartam leleplezni, nem akartam összetörni.
1: De engem ne leplezz le, hát te az Újlipótvárosba képzelted el a Kádár rendszerbe Winnetou-t. Hát normális vagy?
3: Féltem, hogy most fogod tőlem megtudni, hogy Winnetou nem létezik.
1: Hát neked Stirlitz kapitány lenne a te hősöd, amikor nekem Winnetou. Hát ez hihetetlen. Hát a szociban mit keres Winnetou?
3: Hát de én azt hittem, hogy nem
1: német, hát a Németország az még csak több köze van, amit német író írta.
3: De te Vinnetúról beszélted, nem a színészről. Én ettől féltem, hogy nem tudod.
1: Én meg attól féltem, hogy te nem tudod, hogy Vinnetú nem létezett soha.
3: Akkor mindenki tud mindent, ez a lényeg.
1: Vinnetú nem, nem létezett, hát Gyuri.
3: Én is ezt mondom.
1: Te mert mit hallgattál itt végig tesz most?
2: Én nem tudom, mert én valami Vinnetúról beszélgettem már, vagy három percet, ez semmit
3: te
2: nem értem.
3: Te főztél egy kávét.
2: Nem tudom, de hogy nem hallgatnánk meg inkább a Vogát.
1: De hívjuk Vogát.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Yes! Puppet, come on! Martinez!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Kikapcsolták az arcfelismerést a kórházi kamerákon, veszélyes művelettel óvja űrteleszkópját a NASA. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy ősszel kezdődhet az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, mostantól az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Nagyon erős lesz ma az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet, leginkább a nyugat, közép és dél-Dunántúlon, Pest vármegyében is, Budapesten, az észak és délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A legmagasabb 7,9 körüli értékek a dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen, délelőtt 11 és délután 3 óra között, kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viselje sapkát, kalapot, illetve vállattakaró ruhát. Vakmerő és veszélyes művelettel igyekszik megóvni a Swift űrteleszkópot a NASA. A berendezést még 2004-ben bocsátották fel. Eredetileg 2 évig működött volna, de azóta is aktív volt. Mostanában viszont süllyedni kezdett, és félő, hogy lezuhan a földre. Az amerikai űrhivatal ezért lekapcsolta a tudományos műszereit, hogy a folyamatot lassítsa. A terv most az, hogy egy épített háromkarú eszközzel kapják el, és magasabb, stabilabb pályára állítják. Ha sikerrel járnak, az űrteleszkóp szeptemberre újra működhet. Változékonyabb napok előtt állunk. Ma egy újabb hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarják majd meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége is hasonló időt tartogat. Szombaton még nem, de vasárnap már lehetnek futózáporok, esetleg zivatarok. Most úgy tűnik, hétfőn is változóan felhős napos időben lesz részünk.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Lassú, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, Tata és Budaörs között a kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti. Erősödik egyébként a forgalom a Budapest környéki utakon is, például az M3-os autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Tájékoztat az Útinform.
14: Sporthírek a Retro Rádióban.
11: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Portugália nagy fordítást mutatott be Torontóban. Hiába vezettek a horvátok, a luzitánok végül 2-1-re nyertek. Cristiano Ronaldo is betalált. Spanyolország továbbra is hibátlan a tornán, 3-0-ra legyőzte Ausztriát. Magabiztosan jutott tovább Svájc is, amely 2-0-ra verte Algériát. Már csak 3 meccs van hátra a VB-n, amelyet a legjobb 16 közé jutásért rendeznek. Ma 20 órától Ausztrália-Egyiptom összecsapás lesz. Éjfélkor kezdődik az argentina-zöldfoki szigetek találkozó, és magyar idő szerint éjjel 3 óra 30-tól Kolumbia-Gánával játszik. Végül egy kis színes, népszerűbb a sör, mint a víz a foci VB-n. A FIFA adatai szerint az eddigi VB napokon 2.800.000 korsó sört értékesítettek a stadionokban, vízből pedig csupán 1 millió palack fogyott. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 13 van. Most jó reggelt, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, bocsi, a rakparton a leanderek közé már pingpongasztalt is bezsúfoltak. Őrület, nagyon jók vagytok, puszi Kriszta. Bravo.
2: Kezdődik a nyári dzsemburi.
0: Na, itt a Vinettú kapcsán valaki mondja, hogy nézem meg Gojko Miticset. Gojko Miticset nem kell megnézem. Gojko Miticset meg a Fejes Tomi találkozott. Na. Csak mondom. 1985-ben Berlinben az Alexanderplatzon egy piros lámpánál jött velem szembe Gojko Mitic. Nem akartam hinni a szememnek. Akkor még nagyon jól nézett ki, és teljesen beleolvadt a járókelő közé. Akkor óriási élmény volt, látta rajtam, hogy felismertem, és kedvesen visszamosolygott.
2: De helyes.
0: Hát így lehet találkozni a nagy indián hősökkel, Gyurikám.
2: Óriási.
0: Ja, és egy M1-es infó Budapest felé közvetlenül Tatai terelés után a Budapest felé vezető oldalon lévő egy sávban áll egy kamion nyitott ajtókkal, az átterelt sáv pedig azért nem használható, mert a terelés kezdetének kezdeténél a szabálytlanul belső sávban közlekedő kamionok nem visszasorolni a sávjukba. Fú, de nem tudsz írni. Viszont az átterelt sávba sem mennek be, mögöttük pedig sok-sok kilométeres sor. Nem értem, de értem, hogy baj van. Köszönjük szépen. Voga, jöjjön Voga is a legnagyobb szuperhős Vinettú. Nem, Vinettút már befejeztem, kíváncsiak, mire jöttök még? Jöjjön a Vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Szia Vokci, jó reggelt!
5: Hello. Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok!
0: Hello!
5: A Miticsel én is találkoztam
0: egy Gojkóval?
5: Igen.
0: Na.
5: És többek között, és Dean Reeddel természetesen.
0: Hát ő volt a fehér mellette. Így van. Tehát mint ahogy a nyugatiban ugye Pierre Brice volt, Vinettú és Old Shatterhand volt az akkor, már akkor is halott Lex Barker, az volt a fehér, és akkor ugye ennek a szoci verziója volt a Gojko Mitic, az indián, és ugye a Dean Reed volt van. A fehér. Igen.
5: És együtt söröztünk.
0: Kérdezett. Együtt söröztek.
5: Sörivó verseny volt, és én nyertem, képzeld el.
0: A Gojko meg izé Dean-nel mi volt?
5: Igen, hát ő lemaradtak, mint a és nyitott torokkal nyomt. A Rote Leader Fesztiválon voltunk.
0: Sejtettem.
5: És a 100 folk, Voga Turnoszki, stb. Na és a lényeg az, hogy és utána rámsozták a Dean Reednek a feleséget, azzal kellett táncolnom egy ilyen kétméteres szőkenővel. Nagyon csinik voltunk együtt.
0: Neki német nője Na. volt, igen.
5: Igen, igen, igen, persze.
0: És végig, és valami volt köztetek?
5: Semmi a rosszabb, de hogy is.
0: Reedné nem?
5: Nem, Reedné nem.
0: És Miticné ott volt?
5: Miticnét nem láttam.
0: Hát ez, gyerekek, az a baj, hogy ti fiatalok vagytok, de mondjuk az 50 feletti generációnak ezek nagyon nagy nevek. Tehát az, hogy a Voga együtt sörözött Gojko Miticsel, és kiakasztotta a torkát, amiről mindjárt beszélünk még, az azért, gyerekek, most itt hajbókolok előtte.
2: Minden olyan, mintha most Arnold Schwarzeneggerrel söröznél együtt, nem?
0: Hát kb. Vagy nagyobb. Vagy nagyobb. Igen.
5: Na de az volt, és az a szörnyű, hogy ugye én őket azért néztem filmen is.
0: Hát ki tehát, nem? Persze.
5: Hát ez az, tehát hogy érted.
0: De figyelj, hogyan kasztottad ki a torkát? Ezt tudom, hogy a bajorok tudják. Láttam is a bajorokat így inni. Literes hát, krigli, és egyszerűen önti bele a fejébe, és az igen. eltűnik, és nem nyel.
5: Így van, pontosan. Tehát ez másrészt pedig...
0: De hogy kell csinálnom? Igazság? Hogy tudom kiakasztani így a torkom, hogy nem kell, hát nincs nyelési ingerem?
5: Nem tudom elmondani ezt. A lényeg az, hogy lecsúszik a torkodon, annélkül, hogy nyelnél a dolog.
0: Nekem egyből a tüdőmbe menne, nem tudom elzárni.
5: Tehát, hogy ugye, menne már a tüdődbe, hát, te ez egy másik csőt.
0: Hát ezt mondom, hogy én nem,

0: Ugorjuk le erről a témáról.
1: Nem, most mondd már meg, hogy...
0: Nagyon rossz úton haladunk.
2: Be minket a trükkbe, János.
1: Hát most kinyitom, és ráöntenék egy korsósört, aki kifröccsene az egész a fejemen.
3: Igen. Hozzunk vizet.
0: Ehogy is.
1: Hát... Ne. Én próbáltam. Hát én ezt próbáltam, ezt tudom, hogy ez van. És ezt egyesek tudják, a bajorok nagyon tudják. Csak nem tudom, hogy Voga honnan tudja, ezért kérdezem.
0: Sokat voltam bajorok, amit Gojko Vidics lenne.
1: Meg a leghíresebb bajor Gojko Vidics.
0: Két bajor, amit ismer. Na, hát ennyit a legendákról, ugyanis, hát már ez is milyen hamis, igaz? Tehát,
1: most hazudtál? Általában... Bocsánat, bármiben most hazudtál?
0: De, hogy... Jajon. Nem, csak hogy a legendák, hogy kerülnek közel hozzánk, és attól már, hogy te egy legendát megismersz, és együtt vagy vele, attól már egy picit már, hogy is mondjam, a rajongásod már elszáll, mert érzed, hogy egy húsvér ember, és gyakorlatilag pont olyan, mint te, úgy nagyjából, csak hát nagyobb mázlia volt, kész, ennyi. Uh-huh. Jobban hasonlított a Kálmár által megalkotott tisztét hősre, és ezért őt választották, nem engem. Kész, ennyi. Na, a lényeg
1: ez
0: az,
1: volt,
0: hogy...
1: Bocsánat, de ez volt Gojko Vidics mázlia?
0: Igen.
1: Hogy hát, egy ilyen picit ilyen részbőrűbb volt nálad, van. Picit kigyúrtabb volt nálad, és hát valljuk be azért egy szép arcú macsó férfi.
0: Akkor még én is szép arcú voltam, nem volt, csak nem volt olyan sűrű fekete indián hajam, tehát érted?
1: Jó, de ő jugoszláv azért.
0: Az is.
1: Te meg Fehérvár.
0: Tudjuk, igen. De olyan nagyon nincs messze a kettő.
1: Fehérvár és Jugoszlávia? Hát ezt nem hiszem el, hogy
0: szomszédosak vagyunk.
1: 2020. július 3-án meghallgatnom, hogy egy Voga nagy esélye lett volna.
0: A keleti
1: Vinettú.
0: És akkor most értem rajonganál, hülye gyerek.
1: Nem, én sose Gojko Vidicsért rajongtam, teszem hozzá, hanem PM részért.
0: Igen, igen. Te az eredetiért, az igaziért.
1: Igen. Na.
0: Szóval a helyzet az, hogy úgy futottam bele ebbe a témába, hogy mi azért gyerekkoromban ezeket a hősöket, akik először megjelentek a tévésorozatokban, azokat mi komolyan vettük. Tehát ugye akkor ugye nem voltak olyan játékok, amivel mi úgy Isten igazából tudtunk volna játszani, ezért fabrikáltunk magunknak, tehát nekünk marha jó jött a Robin Hood is, meg a Tell Vilmos is. Tehát ugye, amikor Robin Hood volt, hát hogy a fenébe, hát mi ott szaladgáltunk a téren.
1: De egyébként akkor... könyv alapján, vagy film alapján?
0: Film, sorozat alapján.
1: Aha, sorozat alapján. Okay.
0: Aztán utána jöttek a könyvek, stb. Filmek. És mármint a nagy filmek. Robin Hood az sorozat volt először, ugye, fekete-fehér. És mi akkor ugye íjakat gyártottunk, és hát ugye szög benne, stb. És hát rendesen, akkor ilyen teljesen standard baleset volt, hogy a gyerekek egymás szemét kilőtték, meg iszonyú sérülések voltak.
1: Imádom, hogy mesél erre.
0: Napi cucc volt, semmi, érted. Túr, sígy, páf, mindenki Robin Hood, hülyén nézett ki egy rengeteg Robin Hood szaladgát.
1: De ma látok például egy ilyen félszemű 65 évest, az valószínűleg Robin Hoodot játszott?
0: Nem, valószínűleg Gessler lehetett, vagy mit tudom én, tehát nyilván nem a, hát ő nem a Robin Hood volt, kész, hanem az, akinek kilőtték a szemét, nyilván az a másik oldalon volt nyilván. De a Tell Vilmosnál például ott minden lúzernek alma volt a fején, tehát ott vagy mit tudom, körte, tehát azt is gyakoroltuk természetesen. Ott még több szemkilövés volt, mert ráadásul akkor a Tell Vilmos, az a hogy is mondjam, technikailag fejlettet, az már számszerű volt, ugye, amit mi esernyőnek mi a fenében fém szálaiból csináltunk, uh-huh. Tehát azokat kötöttük össze egy csomót, és az volt megfeszítve, és az volt rajta ugye az agyán a számszerűjének, és akkor úgy azzal iszonyú miket lehetett taratni, te nem tudd meg. Na, a lényeg az, hogy ez egy bevált standard dolog volt, és hát ezek a mi saját hőseink voltak. Aztán ugye az történt, hogy bejött a modernkori történelem, és ezekről a nagy hősökről lerántották a leplet, vagyis hát kiderült Robin Hoodról, hogy nem is élt együtt oroszlán szívű Richarddal egykorban, nem is volt nemes, lopott, mint az őrül, de nem adta oda a szegényeknek. És a Sherwoodi erdőt messziről sem ismerte. Tehát az nem Sherwood, az Hollywood volt, nem Sherwood. Tehát

0: iszonyatos ferdítések voltak ebben a Robin Hoodos történetben. Egy középszerű kis piti tolvaj volt az igazság ez. Aztán később valami...
1: De legalább létező el. Személy, tehát...
0: Hát igen, ja, hát nem egy Winnetou, igen.
1: És de ez a zöld, barna balettruha, ez volt rajta?
0: Semmi, de hogy is. Ezt is utalálták. Hogy tudod, a kártyán jelent meg először. Egyébként az imidzsét, azt a 8. Henrik volt nagy Robin Hood rajongó, az egyszerűen az csinált belőle egy ilyen hogy is mondjam, nemzeti hőst, ugye politikai okokból. Általában a politika, a művészetek, és mindig ilyen utólagos, hogy is mondjam, retusálás következtében váltak meg, a propaganda következtében ezek valamiféle nemzeti hőssé.
1: Hát de nálunk is, Laci Betyár is ilyen, nem? Tehát, hogy
0: például, így van, ja, meg különböző Rúzsa Sándor, meg stb. Ezek ilyen alávaló izék, rablók voltak. Persze, hogy gazdagokat raboltak ki, hát kit raboljanak el?
1: Szegényeket kirabolnak, az nagyon hülye tolvaj, ez igaz.
0: Hát de igen. Tudod, oda
1: sejtjük. Igen, a történelem, vagy én nem tudom, minek a hatására tényleg ezek romantizálódnak.
0: Így van, pontosan. Tel Vilmos még rosszabb hős, tehát abban semmi nem volt igaz. Tehát az teljesen...
1: Arra, az a Schillernek az alkotása, nem?
0: Kamu, azt úgy szedték össze, tehát különböző ilyen mondatok.
1: De Schiller, hát, kreálmánya, olyan, mint Carmine kreálmánya Winnetou, nem?
0: Így van. De volt egy ilyen svájci ember volt, de semmi köze nem volt semmihez.
1: Milyen nyelven beszéltem úgy? Hát csak tudod, a svájciak három nyelvűek, ezért kérdezem, a Tel Vilmos, igen.
0: Gőzöm sincs. Hát mondom, hogy nem nagyon beszélgettem vele. Én csak a sorozatot néztem.
1: Jó, oké. Okay. És szincsolizáltak rá, Nisz Lajos.
0: Igen, aztán a legnagyobb csalódás az nálam Arthur király volt. Tehát ő aztán...
1: Én nem is ismerem, miben volt jó?
0: Hát ő, hát mi a hűskönyv, a Kerekasztal, Merlin, akkor mit tudom, Lancelot, a haverjai, ugye, akkor tudod, a kard, amit kihúzott a sziklából, mert csak ő tudta kihúzni, mert az Excalibur az ugye neki teremtődött, stb., de hát sajnos ebből sem igaz semmi. Aztán ugye, ha megyünk a történelmekről, ugye Newtonról is kiderültek dolgok.
1: Ez nem volt példakép, hagyjál már Newtonnal komolyan.
0: Hát azért, figyelj, azért ha megnézed, a történelmi hősökből ki lehet szeretni. Tehát ott lehetnek kételjeid, miután megismered. De például egy tudósnál nem tudod megkérdőjelezni a tudományos felfedezését, érted? Uh-huh. Tehát nincs olyan, hogy mint egy énekesnél, hogy visszaveszem tőle a Kossuth díjat, vagy mit tudom én, az nem is, de valamilyen díjat visszaveszek tőle, mert kiderül róla ez meg az. De egy tudóstól nem nagyon tudsz visszavenni, hogy is mondjam, elismeréseket, meg Nobel-díjat, meg az ki van találva, érted? Uh-huh. Tehát ott nincs appelláta. Művészetben ott lehet appelláta. De ugye például itt van Newtonról, ugye, hogy ráesett a fejére az alma, aztán a rossz sebe, tehát nehogy már így találja ki a szabad esést, meg a gravitációt, tehát akkor én is kitalálhattam volna, mondjuk, mert nekem is esett már alma a fejemre. Akkor ott volt ugye Galileo, és mégis mozog a föld, mondta, amikor ugye elengedték a mágiáról, és tudod, ez a fut el is vissza, akkor is mozog a föld.
1: Igen.
0: Ilyet se volt, ez egy hülyeség, mert akkor elkapták volna, azt vissza volt, szólták volna.
1: Jó a téma, csak most már rájöttem, hogy itt nem a példaképekről van szó. Tehát nagyon vár ugye Risto Vévi, hogy Egeszegi Krisztináról tudjuk.
0: Jó, rátérek arra is, csak...
1: És a Gyuri meg a Batmanről. Te meg itt jössz Newtonnal, meg Galileóval.
2: Tényleg nem is értjük, hogy mi van.
0: Jaj, már megint azért próbálok rávezetni benneteket, hogy mik a változások, és akkor most nézzük azt, hogy ti ezek alapján, hogy ilyen változásokban ki tudtok-e szeretni valakiről. Például mondok még egyet, hogy a Tom Selleckről, ugye, amikor kiderült valami róla, akkor ugye a csajok, akik szerelmesek voltak belé, azok megröccentek teljesen, és akkor azt mondták, hogy hoppá, itt ez nekem semmi esélyem. De például nektek a idoljaitok voltak, vagy valamiféle példaképed. Évi neked tudna olyan lenni, mit tudom, Egerszegi Krisztináról, hogy egy olyan történet, ami miatt ki tudnál szeretni belőle?
2: Nem.
1: Érdekes kérdés. Egyébként bármi.
2: Nem.
1: Tehát, hogy
2: nem.
1: Valami...
3: Nem tudna olyan lenni.
2: Nem tudnék. Nem tudnék, mert ez egyébként egy jó gondolat, de képzeljétek el, hogy én gyerekkoromban beszéltem, vagyis hát, hogy példakép volt, nagyon sokáig nem beszéltem vele, meg soha nem mentem oda hozzá, és nemrégiben pár évvel ezelőtt, mikor már felnőtt voltam, mentem oda, és köszöntem meg neki azt, hogy ő van, és miatta lettem az, aki vagyok, és utána egy nagyon jót beszélgettünk, és nem azt mondom, hogy barátok vagyunk, de példaértékű az a gondolat, amit egyébként a civil életben is visz magával, és jó, azért sem akartam megismerni, várjál, mert amiről te jössz, az, hogy nem
0: szeretek várni. Ezt már rendesen túlbeszélted, akarok tovább menni, hogy konstruktívabb legyen, de csak hogy ne dicsérgessél fölöslegesen embereket. Tehát a következő. Nem, hát már megtetted, amit kellett. Mi van akkor, ha én azt mondom neked, hogy van egy sportteljesítmény, mondjuk egy világbajnok, vagy akármit, amit helyett az élető, és azt azóta, hogy tűnnek el, ugye jönnek elő az új sztárok, vidáman lesöprik az asztalról, és ma már, hogy következik az a korszak, most hülyeséget mondok, de körülbelül képzeld el ezt, hogy ez a tendencia, hogy egy átlag ember is megúszza majd azokat az időket, amiket annak idején a Krisztina megúszott. Tehát ma is már többen megdöntötték a rekordjait, tehát ez nem...
2: Nem, ez nem a show műsorban való téma ez szerintem, ha tőlem kérdezitek. Nem,
1: tűnt, de érdekes kérdés, amit a Voga, mert nyilvánvalóan az a teljesítmény, amit akkor egy olyan sportoló teljesített, ami a saját korában az emberi teljesítő képességnek a csúcsa volt,
2: igen.
1: Akkor az akkor is elismerése méltó 100 év múlva is, holott egyébként az ember az evolúciónak, vagy nem tudom minek köszönhetően ezt a teljesítő képességét tudta növelni. De szerintem ez nem csorbítja, Vokci.
2: Nem, hát.
0: Jó, akkor én mondok erre más példát, hogy nálam ez hogy mutatkozik. Tehát akkor, amikor én rajongtam a Rolling Stones-ért, vagy a Beatles-ért, vagy mit tudom én, akkor még nekem elérhetetlennek volt az, hogy ezeket le tudjam játszani. Aztán később, amikor felnőtt lettem, rájöttem, ezek baromi egyszerű dolgok.
1: És hát azóta okátsz is minden dalra, ami ízél, minden. Hát ez C-dur, C-ból, C-fos.
0: Hát igen, itt tartunk, igen.
1: Hát de attól még jó a dal.
0: Attól még jó a dal, persze, csak a kérdésem a következő. Mennyi volt ebben az előadó, mennyi volt benne az, és mennyi volt az, amit én kialakítottam, és fétisizáltam magamban, és... az tulajdonképpen az devalválódott, hogy az Isten szerelmére maradt belőle legenda, nem is legenda maradt belőle, hanem emóciók maradtak benne, életérzések, amelyeket visszahoz, amikor hallgatom ezeket, de ugyanez előfordulhat olyannal is, amit piszkosul gyűlöltem, én gyerekkoromban utáltam a magyar nótát, mint a szart, ugyanis minden délben az recsegett a burok nélküli rádión, a szabad melegítő rádiócsöveken bámul, és ott ettük a mit tudom én, a lecsót, és állandóan az iszonyat, de jó ebészőolános, és ez borzalmas volt. Ám de! Mikor aztán felnőtt lettem, és idősebb, és meghallom a magyar nótát, akkor nem az jut eszembe, hogy mennyire rüheltem én azt, hanem a boldog gyermekkorom jön elő, nem mintha szeretném most a magyar nótát, de az érzés, amikor megszól, az pozitív.
1: Érdekes. Én abszolút értem, én is nyilván egy 10 évvel odébb vagyok, de én gyűlöltem a hagymaszagú lépcsőházban hallani, hogy kiszűrődik. Oh,
3: pedig ez már nekem romantikus.
1: Na azért mondom, hogy én ezt gyűlöltem.
2: Igen.
1: És ha ma meghallom ezt, akkor ugyanez a szomorú lépcsőház hagymaszag jut eszembe, és nem jó emlék. Nekem ez nem jó.
2: Annyira se tudsz berúgni, hogy jó legyen?
1: Nem tudok berúgni.
2: Ja, nem tudsz annyira berúgni.
1: Nem tudok már berúgni.
3: Ez nem jó emlék.
1: Nem tudok már úgy berúgni, mint gyerekkoromban.
3: Azok a szép önfelett napok.
0: A boldog gyermek, és milyen kevés elég volt, és milyen rossz minőségű, tehát sokkal olcsóbb volt lehajasodni.
2: Én meg nektek kérdés lett.
0: És gyorsabb.
1: Na jó van, Vokcika, hát köszönjük, jó volt így picit beletekinteni. Gyuri a Batmanjét nem tudta kibeszélni magából, de hát majd...
0: Hát az meg ráadásul, Batman az meg ráadásul a legrosszabb, az meg rajzfilmfigura, tehát tulajdonképpen képújságokban vizét lehetett találni legelőször.
3: Jó,
0: tehát,
3: neked 30 másodperc is elég volt, hogy meggyalázd a példaképen, mindegy.
2: Hát, Gyurinak nincs példaképe, mert Batman nem járt mihez fesztiválra.
0: De gyúrni járt, így. Gondolom.
1: Gyúrni, Batman, gyúrni járt.
3: Hát az látszik rajta.
1: Az. Na jó van. Valaki kérdezi, hogy elmondjam, hogy nem találkoztam Karel Gotttal Prágában? Emlékszem, Vokci, volt a Bumerángban régen egy ilyen, hogy írd le, igen, a hallgatóknak igen, mondtuk, hogy hogy nem találkoztál Karel Gottal.
0: Igen.
2: És írtak mindent.
1: Mindent. Hogy nem találkoztak Karel Gottal.
2: Na, tényleg hétfőn tegyünk fel egy olyan kérdés, ami tényleg arról szól, hogy nem is voltál ott.
1: Hát maradhat Karel Gott újra, tehát hogy tőlem megismerhetjük. Mondjad, Vokci?
0: De egy ilyen sztoriban azért elég kreatívnak kell lenni, hogy a mese izgalmas legyen. Érte.
1: Akkor voltak nagyon kreatív SMS-ek. Én emlékszem, hogy nem találkoztak Karel Gottal. Bizony, bizony. Igen. Bizony, akkor az SMS-ezés még más műfaj volt.
0: Bizonyám.
1: Igazi Petőfik és Schillerek írtak nekünk.
3: Nem járt mindenkinek az SMS. Igen.
1: Így van.
0: Nem csak arról szólt, hogy milyen jó vagy. Így van.
1: Én nem csak arról szólt, hogy milyen jó vagyok, így van. Meg arról, hogy én most éppen hol kanyarodtam balra az M87-esen.
0: Ja, igen. Tehát, és hogy... mi volt 1965-ben a tejbolt előtt? Ja, bizony.
1: Na jó, a Vokcika, köszönjük szépen, csőkutya, jó hétvégét.
0: Okay, csőkutya, nektek is sziasztok.
1: Hello. Hogyan nem találkoztam Karel Gottal a Prágában? Mert én akkor elmeséltem, hogy én többször, én azt hiszem háromszor találkoztam, tök véletlenül Karel Gottal. Nem vicc. Nem akarom most újra elmondani, és akkor ez volt valahogy a feladat a hallgatók felé, hogy ők írják le, hogy nem
2: és találkoztak Karel Gottal.
1: Nagyon jók voltak.
2: Na, legyen egy ilyen.
1: Nagyon jók voltak. Jó, jövünk vissza mai nap legjobb pillanataival. Évi?
2: Igen, egy nagyon jó témát hozott nekünk Lothar Matthäus, mégpedig az ő elmélete szerint a német válogatott kudarcának oka az, hogy a családjaik végig kint voltak velük a világbajnokságon, és átbeszéltük, hogy mikor jó, ha ott van velünk a párunk.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
7: Július 10-én Szikora Robert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
12: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
13: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
12: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
16: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
10: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-10 lesz 5 perc múlva, üzeni valaki, hogy bár hétfőn Horvátországba megyünk, de ma sem találkoztam itt Kunszent Miklóson Kárel Gotttal. Hétfőn részletesebben is leírom, hogy Abbáziában sem fogok vele összefutni, de Szikora Robi sem lesz ott. Na erre varjatok gombot, szép hétvégét a Faldoktól.
2: Neki abáld még így a...
3: Képzeld, de mikor megjelenik a Robi.
1: Hát Robi igen, de Kárel szegény már nem, hát nem él már. Na, itt a bálványokban való csalódásról írja valaki, imádtam a Piramis együttest. Tudtam az összes daluk szövegét, lejöttek koncertezni a városomba. Az első sorból közelről néztem, ahogy hullarészegen, kritikán aluli koncertet adtak. Nagyon kiábrándultam belőlük, nem sokkal utána robbant ki a csempészeti ügyük is. Azért hadd mondjam el a védelmükben, én láttam a Piramist talán kétszer élőben, és elképesztően jó zenekar volt. Tehát, hogy, és az meg legyen már megengedve, és ezt tudom, annak a helyi közönségnek ez nem igaz, de hogy egy rockzenekar néha berúg. Igen. És tehát, hogy bocsánat.
3: Ez a része, nem?
2: És egyébként minden együttesnél tudnék olyat mondani, amikor az jött vissza, hogy hát most egy kicsit a fiúk túltöltöttek, és nem így volt van. Olyan. Mindegyik.
1: Magyarnál, nemzetközinél egyaránt, tehát, hogy ilyen van. Pehjetek volt, a Piramis egy zseniális zenekar volt. Sajnálom. Nem tudják már bepótolni.
2: Nem.
1: De a csempészés az meg Somlajos ügye volt, hát az nem az egész zenekaré volt, ha jól tudom. Hát ő ült egyedül börtönben.
3: Nem tudom a történetet.
1: Aranyat csempésztek, és ráadásul Somlajos, és valaki szólt, hogy hozzon nyugodtan aranyat a Szovjetunióból.
3: Ja, hogy ez régi. Ez régi ügy.
1: A Szovjetunióból, és akkor ő hozott aranyat a Szovjetunióban, mondták neki, hogy nyugodtan hozzon, mert ugye azért annak idején még régebben a foci aranycsapatnak is mondták azt, hogy a vámon átengedték őket.
3: Azt akartam mondani, hogy milyen történet sok van.
1: És Somlajost viszont elkapták, és becsukták. És ő ezt utólag, ha jól emlékszem, azzal magyarázta, hogy ő a zenekart és őket, mert ők azért egy ilyen lázadó zenekarnak voltak, ezzel akarták egy picit megfegyelmezni.
2: Tehát behúzták őket a csőbe.
1: Hogy behúzták a csőbe, igen.
3: A többieket meg nem.
1: Nem volt a többinél arany, azt hiszem csak a Lajosnál volt. Jó, de nem tudom pontosan, hogy utána lehet olvasni. Ez konkrétan megvan, ezt ő elmondta ezerszer.
3: Jó, de attól az eredményét ne vegyük el.
1: Tehát persze. Abszolút, így van. Na jó, gyerekek, a mai nap legjobb pillanatai. Évi.
3: Lothar Matthäus hozta a témát, mégpedig az elmélete szerint a német labdarúgó válogatott kudarcának oka, hogy a játékosok a családtagjait elvitték magukkal. Hát volt miről beszélni, hogy mikor jó, hol ott van a családunk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, a labdarúgó világbajnokság zajlik, vannak jó meccsek, kevésbé jó meccsek, de egy csomó meglepetés van, többek között ugye az is, hogy olyan csapatok hullanak ki, akikről egyébként úgy gondoltuk, hogy simán lehetnek döntősök.
3: Így van, német válogatott például itt van, hollandok is kikaptak, ráadásul Marokkó ellen, tehát...
1: Így van, és Németországban nagyon nagy a dráma. Óriási a gyász, óriási az értetlenség, mindenki Julian Nagelsmann fejét követeli, ő egyelőre még nem követeli a saját fejét. A német kancellár is megszólalt, hát valami szerencsétlen, nem tudom, mit mondott. A lényeg az, hogy ez az ott egy nagyon-nagyon nagy téma.
2: Hogyne, persze, nálunk ugye az lett volna nemzeti csoda, hogyha kijutunk a VB-re. Őket úgy várják, hogy azért valahol az első háromban általában, vagy még az optimisták azt is mondani, hogy megnyerjük. Most megnyerjük.
1: Pontosan. És aztán megszólalt Lothar Matthäus, őt nyilván ismerhetjük a budapesti éjszakákból, mint egy ilyen helyes német tébolyt. És itt a kudarcokat latolgatva azt mondja Matthäus, hogy nem értem, miért kellett már a kezdetektől fogva bevonni az összes családot. Aztán ott voltak az utazások, a hotelszoba foglalások, ez mind téma volt a csapaton belül. Volt ilyen is egyébként, csak azért, mert konfliktusokról beszéltünk, hogy volt például egy játékos, nem neveztem meg, hogy melyik, egy német játékos, akinek az édesanyja nem repülhetett a csapattal, nyilván tele volt a gép, és az a csapattag dühös volt a másik csapattagra, mert annak meg a felesége, meg a gyerekei ott ültek a válogatottal a gépen.
2: Hű.
1: Tehát
2: szervezésileg is el lett ez rontva, hogy már biztos, hogy legyen balhé már az utazáskor.
1: Hát gondolj bele, hogy te egy válogatott tag vagy, ott ülsz a repülőgépen, a te kollégád, a balhátvéd a feleségével és a két gyerekével ott randalizó föl alá rohangál a folyosón a gépen, ami utazik most éppen igen. Dallasba a meccsre, és akkor kapsz anyádtól egy fotót, hogy ő ott áll a reptéren a United Airlines check-in pultjánál 272-ként, és hogy fotózza, hogy ő meg most szállítják be lassan, még egy másfél órát kell itt sorba állnia, hogy ő is eljusson Dallasba.
2: Olyan dühös lennék már abban a pillanatban, tele lennék düvel.
1: Na, akkor most játsszál jól, és akkor adjál neki majd gólpaszt annak a csávónak, akinek a gyereke ott ugrál térdelen.
2: Ha túrót, majd vegyél, ha tudja. Vegyél, ha tudja a labdát.
1: Csak... vegyél, ha tudja. Igen, csak azért ezzel tudjuk talán érzékeltetni, hogy ez nem olyan bájos, hogy viszed a családodat.
2: De igen, és képzeld el, hogy most simán meg tudna, most leszálltok a gépről, mondjuk ott vagy a gépen, és neked ott van a családod minden, de ez akinek sérelme van, már jön oda, és akkor beleüvölt az arcodba, hogy veled mindig kivételeznek, elegem van belőled, és még a szállodába se értetek el, most utána simán tudnál vele haverkodni az öltözőbe, meg minden?
1: Meg összetartás, meg mit hát tudom, igen. Meg kéz összerakás, és rakétaként felemelem a kezem, és azt mondom, hogy Deutschland! Nem tudné, Gyuri.
2: Ugye?
1: Nem. Hát innen ki nem jön a számon?
2: Meg van mérgezve, teljesen.
1: Van benne valami, sőt, hát ugye ne felejtsük el, hogy ugye a szexuális kielégítettség is valamilyen irányba befolyásol. Hát én is mosolygósabb vagyok, nem? Hogyha izé, ha túl, ha, hát hogyha
3: de látjuk.
1: Előző ér volt.
3: Látjuk,
2: igen,
3: mindig
2: ma mosolygós vagy például, igen.
1: Aha, oké. Okay. Na mindegy. Szóval, nem, de beszéljünk erről, tehát ezt ne engedjük el, ezt a témát. Itt, amikor Kokó készült a Csákon meccsre, és én kim voltam nála Hamburgban a Borossal együtt, és egy pár napot ott együtt voltunk, és beszélgetünk, egy rádióműsor készült, tehát mindig volt nálunk mikrofon, és a lényeg az, hogy ő például mondta, hogy ha jól tudom, 2 vagy 3 héttel a meccs előtt nem élhetnek nemi életet.
2: Aha. Oh. Erről olvastam, és más boxoló is nyilatkozta.
1: Igen. Nem élhetnek nemi életet, mert hogy akkor lesz annyira agresszív, és kihegyezve mindenre, és nem tudom, hogy még egy ilyen plusz energia felszabadul majd a ringben.
2: Biztos, hogy a gyorsaságot is befolyásolja, mennyire lobbanékony valaki, mit tudom én, simán.
1: Igen, nálatok hogy volt az úszás? Nem tudom, az úszósportban mi a szabály, van-e egyáltalán szabály, és hogy befolyásol-e?
3: Befolyásoló, és nem szabad. Tehát 2-3 héttel előtte már nem érdemes.
1: Ezt ki mondja az edző?
3: Nem mondja ki, de úgy, hogy mondjam, ez egy ilyen ki nem mondott szabály, hogy a maximális teljesítmény leadásához az szükséges, hogy te a legpihentebb legyél.
1: Hát az pont, hát annál én pihentebb nem tudok lenni, mint utána. Ja.
3: Oké, de utána nem tudnál leúszni 200
1: pillét. Lefordulok, és így elfekszem a párnáimban. Ismeritek ezt az érzést, férfitársak?
2: Igen, minden boxedző is szeretné látni a boxolóját.
3: Igen, ilyen csillagpózban az ágyon.
1: Csillagpóz. Hát én ott vagyok csillagpózban. De nem az. Tehát nem meccs előtt fél órával.
3: Jó, hány nappal akarod előtte?
1: Előző nap.
3: Nem, csúcs teljesítmény van. Azt nem
1: az érted, akkor én csillagpózban kipihenem magam, nem. Másnapra le is zuhanyzom.
3: Igen, de ott elhasználtál rengeteg energiát, ugye?
1: És egy edzésen is elhasználok rengeteg
3: energiát.
1: Oké,
3: de mi már arra készülünk, hogy ne használj el energiát, hanem az bent tartsd, és az ütésekre használd, ne pedig
1: nem tudod, te mit tartok én bent ilyenkor. Jó, akkor az ütésre használjam azt a...
3: Azt a...
1: Oké. Jó, most azt akarom itt kideríteni, hogy egyetlen komoly ember van köztünk, ez az Évi, aki egy sportoló. Azt akarom kideríteni, hogy a sportága válogatja, hogy koitusszal jobb-e vagy sem, vagy nem. Tehát, hogy például az úszásnál, nálad mondjuk, tegyük fel, te annak idején, amikor még medencében úsztál, tehát akkor még korlátok között csináltad, és nem le volna holnap.
3: Ilyen szabadba.
1: Igen, elúszom, aztán majd keressenek meg. Szóval, hogy átlátható volt a tevékenységed.
3: Értem, abszolút értem. Úgy hívják medencés úszás. Igen,
1: medencés úszás, erre gondolok. Tehát és akkor úsztál, mit tudom én, nem tudom, Minskbe volt Európa bajnokság, gondolom, akkor még oda jártatok, és akkor 400 pillangó, vagy 700 mell, vagy nem tudom, mindjárt. És akkor te ott esélyes voltál ebben a két versenyszámban. Akkor, mit tudom én, a fiúdat, Tibort vihetted volna?
3: Nem. Tibornak nem, hát dehogy
1: de sem. De miért? Szerelem van.
4: Nekem hiányozna a párom.
3: Dehogy hiányozna, Anett.
1: Ha mi vagy te? Már bocsáss, te most mi vagy ebben a játékban?
3: Ez is standard,
2: ez így fix.
4: Ha én vagyok egy sportoló, és mondjuk nem jöhet velem a párom, akkor én biztos, hogy...
1: Pisztiznél, a szövetségnél.
4: Nem biztos.
3: Képzeljük a meggyáfáshoz.
2: De ennek vannak hátulütője, és most képzeld el, bocsi, mondjuk, tegyük fel, ott vagy Denverben, focista.
1: Német focista?
2: Német focista, ott vagy, és akkor Denverben ott alszol a hotel szobában, de hát tudom, hogy párod elmegy a csajokkal bulizni a többi feleséggel, focista feleséggel. És akkor hajnali háromkor megjön, de akar vigyázni, de be van vodkázva, átesik itt az állólámpán, tudod, ledobálja a ruháit,
1: hát abszolút.
2: Bekúszik az ágyba, rád liheg a vodkáz szájával. És hát te meg reggel 6-kor kelsz, mert miért?
1: Szörnyű, hát szörnyű, de én ezt nem viselném. De ugyanakkor nem mondhatom. Hát Julius Nagel, vagy Nagelsmann azt mondja, hogy mindenkinek jöhet a felesége. Nem mondhatom az enyémnek, hogy te nem jöhetsz.
2: Meg hogy ülj a hotel szobában.
1: Vagy keres magadnak egy másik hotelt.
2: Nem lehet.
1: Hát nem mondhatod, mert ez is konfliktus, hát ez borzalmas. De ugyanúgy, nem tudom, és tényleg te mondjuk összeveszel. Összeveszel a feleségeddel, mint német válogatott, mert a Nagelsmann felesége ellopta előtte a nyugágyat, és akkor ő elküldte a anyjába, és te nem álltál ki mellette a Nagelsmannnál, hogy Roberta a feleséged, vagy nem tudom micsoda, az egy büdös va. Tehát, hogy, mert ugye ezt így rendezzük le amúgy egy rendes szállodában.
3: Igen.
2: Na. Egy all inclusive nyaralás, tehát az alap.
1: És akkor másnap ki kell menned a pályára, érted? Ja, és a feleséged megsértődik. Fogja a párnáját meg a paplanyát, elmegy mellőled, és költözik a fürdőkádba. Ja,
2: úgy felhergelte magát. Igen. Kicsinálom ezt a Frau Nagelsmannt.
1: Na, mit tudsz csinálni? Adsz gólpaszt egy ilyennek? Ja nem, a Nagelsmann az edződ. Minden.
3: Nem, van
1: egyáltalán kedved játszani a szenegáliak ellen.
2: Én nem megyek ki, Nagelsmann. Most voltatok ilyen helyzetben, hogy ez dilemma volt? Hogy mit tudom én, egy ilyen munkahelyi útra menjen valakinek a párja? Ez?
4: Én voltam olyan helyzetben, amikor kilettem kosarazva a munkahelyi útról. És ez nem is, ez februárban, amikor ti Marokkóba mentetek. Én ugye megbeszéltem a pároddal, hogy mi is ki tudunk menni veletek vagy utánatok.
1: Az.
4: És te
1: ő megbeszélte.
3: Anett megbeszélte.
1: És ez egy nagyon jó példa, mondd tovább.
4: És hát mekkora hisztit levágtál itt? És
1: mekkora? Mutasd meg.
4: Hát óriásit. És megfúrtad
2: úgy,
4: ezt a tervünket.
2: Úgy, ahogy nekem játszottad el utána, úgy mutasd meg.
4: Megfúrtad ezt a tervünket, hogy oda ti dolgozni mentek. Mondtam neked, ott álltam előtted, hogy nem fogunk zavarni.
1: Szihetetlen. És ez egy pont jó példa. És mennyire jól tettük. Itt tényleg az volt, hogy ugye Anett és a párom, hogy ők akkor kiutaznak velünk Marokkóba. Ez milyen jó buli. Igen. Ott a tankcsapdával, a Marokkó, meg mit tudom én, az milyen jó buli. És mondtam, hogy szóba nem jöhet.
3: Ez volt az első mondatod?
1: Sem lehet róla.
2: Nem is volt több mondatom.
1: De még talán ez a mit képzeltek. Tehát, hogy talán ez is volt. És teljesen egyszerűen, mert én pontosan ezt éreztem, amit Mateusz is átérzett a német válogatottal kapcsolatban, hogy itt mi dolgozni megyünk. Itt feladatok vannak, és rengeteg váratlan helyzet. Azokat meg kell oldani, és ott van két csaj, akiknek mit tudom én, nem jó, meg ők még a városba bemennek, meg nem jönnek be, meg jaj, most a sivatagban fáznak, melegük van, jaj, a por nincsen, jön a skorpió, ez a fürdő, nem folyik a víz a fürdőszoba. Tehát, hogy ezt a nyavajgást, hogy ezzel is még kelljen foglalkozni, ezt biztos, hogy nem. Elég problémánk lesz, és lett is. Tehát, hogy gondolj bele, Gyuri, hogy mind mentünk végig ezen az egész marokkói trippen.
2: Igen, egy csomó mindent meg kellett oldani, de egyébként is órára be voltunk osztva 4-5 napon keresztül. Tehát, hogy nem volt az, hogy akkor várjátok, még felfújom a matracot, meg még bekrémezem magam, meg ilyesmi. Tényleg? Nem,
4: de igazságtalan volt akkor ez az indok, de oké.
1: De miért? Ott vagyunk. Skorpió volt a szobában, és nem volt víz.
4: Igen.
1: És indulni kell.
4: Jó. Hát lehet, hogy kicsit késtünk volna. Ti elindulhattatok volna.
1: És mivel jössz utána? Már elnézést. Tehát nekünk volt autónk, nektek nem volt autótok.
4: Visszajön a Lacika értünk.
1: Aha. De nem humorizálsz, az a baj, vagy tényleg így gondolod, és ez nem, egy ilyen nagyon-nagyon tipikus női gondolkodás.
4: Nem.
1: Majd visszajön a Lacika értünk, dolgozunk, nem érted? Alig tudtunk autót szerezni, egy rohadt agregátort nem tudtunk szerezni órákon át, hogy a tankcsal be tudja dugni a gitárját.
2: És tudod, hogy a Lacika nem saját autóval ment Marokkóba.
4: Tudom. A végé az lett, hogy ugye itthon maradtunk, de
1: most erre válaszolj, mi lett volna, ha?
4: Nyilván megpróbáltunk volna segíteni, hát nem hergeltünk.
1: Miben?
4: Nem hergeltünk volna.
1: De miben
4: tovább
1: segíteni? Mondd már meg.
4: Hát, hogy csendben alkalmazkodunk, mert te azt gondolod, hogy nem vagyunk erre képesek.
1: Nincs igaza, Mévi, most jöjjálj már mellé.
3: Nem, én abszolút, én is azt mondtam, hogy nem jöttök.
1: Hát,
3: nem gondolod,
1: hát tudom, hát így Casablancában Sephora boltot kerestetek volna, hogy szemspirált vegyetek.
2: Kerestünk volna mi nekik, ez lett volna.
3: Igen.
1: Igen, egyébként te például sokszor kíséred Csabit ilyen borkóstolókra, nem? Aminek egy szakmai és társadalmi tevékenység.
4: Igen. És mindig tetszik.
1: Miért?
4: Azért, mert sokszor nyilván meg kellett tanulnom azt, hogy alkalmazkodnom kell, hiszen, ahogy te is mondod, neki ez a munkája.
1: Hát te is tudod, hogy a Csabi nem csak a borát árulja, hanem a testét is.
4: Tehát, hogy azt nem tudtam.
2: Marketing eszköz.
1: Nem, hát a marketing eszköz az ő jó megjelenése. Ő jó megjelenésű csávó.
4: Igen.
1: És nyilván látod azt, ahogy oda mennek hozzá, és szőlő rajongó nők, érted, és szőlőfürtöket tartanak föl, és így alulról nyalogatják a szőlőszemeket, és kérdezik a Csabitól, hogy ez Chardonnay-e, vagy Sauvignon Blanc. És a Csabi meg tudod, a 27. kóstoló után egy picit benyomva, akkor mosolyog nagyon helyesen, akkor és ő cseveg, és te ott hátul meg mosogatod a poharakat, mert ugye arra hogy lettél beosztva.
4: Igen, hogy legyen a következőnek is tiszta pohár.
1: Hogy érzed magad?
4: Már tényleg megtanultam alkalmazkodni, és én csendben asszisztálok ehhez, vagy legtöbbször el sem megyek.
2: Tehát rezzenéstelen arccal tudod fogadni, mikor hallod, hogy mondják neki, hogy de szép a fürtött Csabi, meg ilyeneket.
4: Igen, mert kopasz. Vicceltem. De...
1: Sajnos. Legyen itt vége a témának?
4: Igen.
1: Kijelölte meg, mindenki mutasson rá.
4: Én.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz, 2 perc múlva. Ez már a hétvégénk, csak be kell fejeznem. Azt várja mindenki, hogy mondná azt, hogy 6.08. Ugye, ezt várjátok?
2: Igen, én bekészítettem a bizonyos jelszavamat.
1: A jelszavat bekészítetted. Strand Lady, hova mész innen?
3: Szegedre megyünk a hétvégén.
1: Megint be kell állnod a pult mögé
3: mosogatni? Nem. Meg megyünk tesómékhoz, meg mindenhova. Ez ilyen család. Család.
2: Ah, viszed a Csabit a családodhoz?
3: Hát a Csabi rengetegszer volt de már. Igen.
1: És ilyenkor visz nekik inni, és ők megisszák, amit ő visz inni, és akkor veregetik a vállát?
3: Hát igen, mindig szoktunk vinni bort.
1: És mibe torkolik az este? Ultiparti, kanasztaparti?
2: Skanderozás.
1: Nudizás a Tiszában?
3: Nem tudom még, hogy mibe fog torkolni, de hogy jó lesz szerintem. Majd hétfőn elmondom, hogy...
2: Bármibe torkolik, jó lesz.
1: Jó lesz.
2: Nálatok, na, jól van. Mi a terv nálatok?
1: Én ma megyek barátokkal vacsorázni. Uh-huh. Egy helyre, Budaörsön. Erre emlékszem, hogy ez lesz más. Nem tudom. Évi?
4: Én pihenek, semmit nem csinálok.
2: Én is. Ezen hétvégén én is pihenek, mert jövő héten kezdődik az EFOT, és arra szépnek kell lennem, arra rágyúrok.
1: Hogy gyújsz el az EFOT-ra?
2: Hát arra, hogy most ezen a hétvégén... Most
1: ez egy csinálsz ilyen teljes tesztörtelenítés? Vagy hogy? De mi? De hogy kell?
3: Hogy lesz el szépen?
2: Nem. Beauty slippel csinálom. Ezen a hétvégén pihenés. Ennyi. Nem lesz buli, és akkor a megfelelő lendület.
1: És becsomagoltál már?
2: Nem, még majd azt a jövő héten, hát előtte, meg még ki kell most.
1: De akkor úgy kell csinálni, már előtte napokkal kirakod azt, amit biztos, hogy nem akarsz kihagyni a csomagból.
2: Így van.
1: Naptej, napszemüveg,
2: Pontosan van egy ilyen fesztivál
1: kondom, csomagom. Kondom, kartonka.
2: Kondom.
1: Hát, ami kell nekem. Kondom.
3: És utána akkor hétfőn majd élménybe számolod tart nekünk erről? Hogy
2: könnyen lehet, nem? Könnyen lehet.
3: Nagyon izgalmas.
1: Megvan már a passzod? A italkártyád?
2: Nincs még semmi. Hát ez mind a jövő hét zenéje. Azért mondom, ma annyit tudok tenni most ezen a hétvégén, hogy tényleg nyugalomban tartom magam.
1: Meg kell nézned, hogy melyik sort ott tiszta, amivel ott meg tudsz jelenni.
2: Nagyon igazad van, mostnom is kell.
1: Na ezt mondom, ez most kell elkezdeni, ez nem utazás előtt egy nappal.
2: Bizony. Ezért mondom, ez zsúfolt hétvége lesz így is.
3: Milyen jó, hogy itt van és segít neked, bizony. Nem?
2: Lehet, hogy rácsörül szombaton, hogy mit hagytam ki, tesó, kikészítve a kedvenc parti ingem, kimosva a parti gatyám, mi van még? És akkor lehet, hogy...
1: Hát neked ez a kettő szokott lenni.
2: Igen. Ez egész nyárra meg vagyunk.
1: Más nagyon nem. Na, üzenik apósom, 70-ben Moszkvából csempészett egy 50 kilós vetyerok csónakmotort repülővel. Ugye ezt hogy csinálta, nem tudom, de csodálom.
2: Ez igen.
4: Nem csodálom, hogy csodálom.
1: Akkor bejött ott Ferihegyen a vetyerokkal.
2: Papa értett hozzá.
1: Nem semmi. 47-es út, 48-as kilométerén egy szarvas fekszik az árokban, az illetékes szervek elvihetné, közeli Géza. És köszönjük az egész heti osztályon felüli adásotokat, a Vinettus vitátokon Gyurival sírtam. Szép hétvégét mindenkinek, Ubrai Mike. Na, ennyi gyerekek, nálad mi van?
4: Nálam? Hát várom, hogy elköszönjük. Semmi, egy papír, ami a...
1: Ja, azt hiszem, hogy valamit fel akarsz olvasni. Ja,
2: te hírolvasó a végén, így összegzi a papírjait.
4: Nem, az a net.
1: Ja. Jön Vágó Piros, ennyit tudunk mondani, és azt, hogy találkozunk hétfő reggel 6.08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Műsorajánló.
0: A Dupla Aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvonulj.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az univerzum. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segít iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, univer.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
11: Búcsúzhatunk a vármegyéktől és a főispánoktól is. Kikapcsolták az arcfelismerést a kórházi kamerákon. Kellemes időnk lesz erős UV-sugárzással. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy ősszel kezdődhet az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, mostantól az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Nagyon erős lesz ma az UVB-sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet, leginkább a Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A legmagasabb 7,9 körüli értékek a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen, délelőtt 11 és délután 3 óra között, kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viselje sapkát, kalapot, illetve vállattakaró ruhát. Több mint 3 kilométeren áthajtott a forgalommal szemben egy férfi az M6-oson. A sofőr Budapest felé tartott. Bátaszéknél gondolta úgy, hogy a terelésnél figyelmen kívül hagyja a haladási irányt jelző táblát. A sofőr azt mondta, a terelés nem volt számára egyértelmű. Az életveszélyes manővert 78 ezer forintos közigazgatási bírság követte. A férfi ellen szabálysértési feljelentést tettek. A kánikula egyelőre nem tér vissza, de meleg lesz a hétvégén is. A részletekkel most jövök. Változékonyabb napok előtt állunk. Ma egy újabb hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarják majd meg, de jelentős csapadék sehol sem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. 29 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvége is hasonló időt tartogat. Szombaton még nem, de vasárnap már lehetnek futózáporok, esetleg zivatarok. Most úgy tűnik, hétfőn is változóan felhősnapos időben lesz részünk.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Köszöntöm péntek délelőtt a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Egy gyönyörű balladát is játszom majd, az Empire State of Mind-ot, de indulunk egy kicsit lendületesebb slágerrel, a Ghostbusters-el Ray Parker-től.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most már a teljes országot elérte a hidegfront, meg is tette a hatását. Jaj, de nagyon jól esett. Kicsit borzongani a hajnalban, a reggelben, amire azért hosszú napok óta nem volt példa. Kellemes pénteket kívánok mindenkinek. Vágó Piros vagyok, és már is folytatjuk a zene folyamot. Shakirával, Samantha Fox-szal is érkezem, és hogy ne csak hölgyek legyenek hallhatóak. A Backstreet Boys és az I Want It That Way szól már is.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is a jó hírrel érkezem. Péntek délben elindítjuk megint csak a hétvégét, ezúttal pedig a Ruzsa Magdi hétvégénket, amikor is egy szuper augusztus 9-i bulira visszük el hallgatóinkat, természetesen Ruzsa Magdi koncertjére. Pont ma beszéltük a kollégákkal, hogy mennyire jó szabadtéri színházba menni, nos, mennyire jó szabadtéri koncertre menni. Úgyhogy legyen ez például Ruzsa Magdi koncertje idén, nyerjék meg a jegyüket tehát péntek déltől, figyeljék a felhívást, legyenek 10-ek, és már is visszük hallgatóinkat párossával erre a csodálatos élményre. És most folytassuk a Dead or Alive-val, már is itt van a You Spin Me Round a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ha kinézek az ablakon, akkor azt látom, hogy időről időre a kékékre felhők úsznak, néha a fákat úgy alaposan megborzolja egy szélroham, és nagyjából erre számíthatunk egyébként a hétvégén, egy pont kellemes hétvégi, akár kirándulásra, akár strandolásra is kellemes időt. Ugye valamennyire visszahűltek a vizeink, tehát most már legalább van hűsítő jellege is annak, hogyha megmártózunk bennük. De egyébként azért is érdekes, hogy milyen időjárás lesz a hétvégén, mert eleink ebből a július első hétvégi időjárásból messze menő következtetéseket vontak le. Ha ezen a hétvégén hétágra süt a nap, akkor brutálisan hideg fagyos télre számítsunk, ha viszont sokat gyülekeznek a felhők, akkor a rákövetkező év januárjában lesznek nagy hóviharok. Hó, de messze van, nagyon messze van az a jövő évi hó, ami most közelebb van, a Soul Asylum Runaway Train slágere, illetve most a Dead or Alive-val a You Spin Me Round.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is mutatom hallgatóinknak, hogy 11 óra után milyen változatos zenékkel várom majd önöket. Demjén Ferenctől játszom majd a Jégszívet is. Bonnie Tylerrel pedig egy hősre várunk. Holding out for a hero, na ez ad majd jó kis lendületet ebben a péntek délelőttben nekünk, hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH102 személyes kempingsátrat 9990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Országos közlekedésbiztonsági akciót tart nyáron a rendőrség, már szedik a korai és középérésű kajszit. A felhők mellett sokat süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedésbiztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indult, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülőövezetekben is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. Vádat emeltek egy állatorvos és asszisztense ellen, mert pénzért hamisan igazolták a kötelező oltásokat. Egy Cegléd környéki településen dolgoztak, ott kereste meg őket 3 éve egy pár. A tenyésztők külföldre adtak el kiskutyákat. Az ehhez szükséges kisállat útleveleket a vádlottak állították ki, de jó pénzért más életkort írtak a papírokba, és valótlanul igazolták, hogy a kölykök megkapták a veszettség elleni oltásokat. Mintegy 200 kutya esetében történt ilyesmi, az állatorvos és asszisztense összesen több mint 3 millió forintot kapott a hamis okiratokért. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
13: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagyta és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk.
12: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél többfelé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Rosszul mondtam, most már nem csak néhány felhőpamacs van az égen, egészen beborult, de köszöntöm egyébként nagyon sok szeretettel a Retro Rádió hallgatóit. 11 óra után 4 perccel járunk, Vágó Piros vagyok. A Vogue the Moon, Shut Up and Dance-e is szól hamarosan, és indulunk a Midnight Oil.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Vannak hallgatóink, akik rendre bejelentkeznek. Így tett most Lennox is Írországból. Good morning, drága piros! Jelentem, nem vesztem el. Hajtom a kilométereket. Itt remek idő van, ragyogó napsütés, esőmentes. Most indulok Rosslare kikötőből Dublinba, és remélem aztán vége. Holnap pedig kirándulás a Giant's Causeway, az óriások földjére, az óceán parton, Észak-Írországban. Szép hétvégét neked, Lennox Írországból. Nagyon köszönöm, és ez egy szuper jó úti cél, ez a Giant's Causeway, úgyhogy remélem majd beszámolsz róla, hogy milyen volt. Egy nagyon jó úti tipp azoknak, akik esetleg arra a környékre készülnek. Jó pihenést, és a hallgatóinknak pedig klassz péntek délelőttöt. Már is folytatjuk a Genesis-szel, Jesus He Knows Me a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk több hallgatónktól is közlekedési infót, hogy az M7-esen a Balaton felé tartó oldalon Kápolnásnyéknál baleset történt, és már most közel 5 kilométeres a torlódás, mert a 39-es kilométernél csak a külső sáv járható. Az M0-áson pedig az M5-ös felé az Annahegyi pihenőnél aszfaltoznak, itt a torlódás elérte a 3 kilométert. Jó utat kívánok tehát, és várjuk a közlekedési infókat is hallgatóinktól a 0620-22-22-122-re. A Zanzibár és a Szolymár, ezzel a slágerrel is készülök ezen a péntek délelőttön, de most jöjjön a Communards, Don't Leave Me This Way.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egyéb üzeneteket is találtam az SMS falunkon. Egy hallgatónk írja: sziasztok, szeretnék kérni egy köszöntést édesapámnak, János Kornélnak névnapja alkalmából. Sok szeretettel a kőműves csapata, előre is köszönöm. Ugyan nincs kívánság műsor, de szoktunk kivételt tenni. Ez a mostani kivétel, akkor boldog névnapot kívánok apukádnak. És jött egy ilyen is: Lenoxnak üzenem Írországba, hogy megüt a guta az irítségtől. Szilvia Balatonról. Jó hétvégét mindenkinek. Szilvi, lehet, hogy dolgozol a Balatonon, de mégiscsak valahol ott vagy a vízparton. Úgyhogy a kör körbeér, mert én is egy picit irigykedve mondom mindezt. Szép péntek délelőttöt neked is, Laura Brenigennel folytatom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, hip-hop el is telt ez az óra is, és ugye tudják, déltől indítjuk a Rúzsa Magdi hétvégét. Egy csodálatos szabadtéri koncertre visszük majd el hallgatóinkat augusztus 9-én, akár szülinapi, névnapi ajándékként is megnyerhetik mindezt velünk a hétvégén, páros belépő, tehát Rúzsa Magdi koncertjére, de közben azért mutatom, hogy milyen slágerekkel várom majd hallgatóinkat. Adele, Rolling in the Deep. Vagy egy korábbi nagy kedvenc, egy örökzöld az LGT-től. Ezek között a slágerek között pedig bármikor felcsendülhet majd a felhívás, figyeljenek!
1: Műsorajánló.
2: A dupla aréna koncert után... Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
3: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami AirJet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
6: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
5: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt.
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: A szamócák tizede elbukott a fogyasztóvédők vizsgálatán, elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész. Elszórtan jöhet egy-egy zábor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB-sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pestvár megyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon lehet erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldséggyümölcs üzletekben, útmenti árusoknál, több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. Legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
14: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus vízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előre rukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacsa móca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
13: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett mintegy 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvége nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot. Vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: És már el is indítjuk a hétvégét itt a Retro Rádióban, ezúttal pedig a Rózsa Magdi hétvégét. És sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és persze sok sikert kívánok a játékunkhoz, figyeljék a felhívást.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A júliussal végérvényesen elindult a fesztivál szezon, mert szeretjük a zenét, szeretünk koncertre járni, de ténylegesen valahogy más hangulata van annak, amikor a szabadtéren tesszük mindezt, és mondjuk még az időjárás is valamennyire beleszól az élménybe. Túl meleg van, túl hideg van, esik az eső, csak szemerkél az eső, gyönyörű a naplemente, gyönyörű a holdkelte, és akkor a sort még folytathatnám. Ezen a hétvégén pedig nálunk is egy ilyen élményre visszük el hallgatóinkat. Augusztus 9-én Rózsa Magdi ugyanis a Budapest Parkban lép majd fel, és így szabadtéren szólalnak meg a jól ismert Rózsa Magdi slágerek. A felhívás elhangzott, senki nincs még elkésve, hamarosan játszunk, addig pedig szóljon például a Roxette-tel a Sleeping in My Car is.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Ninetta, ezúttal a vonalban mi ott csinálsz? Autóban vagy, vagy valahogy olyan van valami fura zaj körülötted?
2: Igen, autóban vagyok, mert megyek dolgozni.
1: Ó, oké, honnan, hová, vagy milyen településen egyáltalán?
2: Győrben vagyok, és az Etopark Hotelben dolgozok szakácsként, úgyhogy most éppen oda tartok.
1: Ó, jé, mi a specialitásod? Van-e olyan étel, amit nagyon szeretsz, és szerinted nagyon jól is tudsz csinálni?
2: Hát ez kicsi ellentmondásos, mert én vegetáriánus vagyok, viszont nagyon szeretek, és én azt gondolom, hogy tudok is sztékeket sütni.
1: Wow! Igen! Az úgy, de nyilván voltál húsevő egy bizonyos szakaszában az életedben.
2: Oké. Okay. Igen. Csak egy ilyen 4-5 éve vagyok vegetáriánus.
1: Oké, és van emléked, és akkor ezek szerint az viszont nem zavar, hogy hússal dolgoz.
2: Nem, az abszolút nem.
1: Jó. Ninetta, figyelj csak, szerintem most már nagyon sokat csevegtünk erről, arról, amarról, én meg nem mondtam még eddig, hogy te hívtál 10-nek.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Hú, de jó. Hú, de szuper.
1: Úgyhogy ehhez gratulálok, még egy dalcímet szeretnék kérni tőled, hogy melyik dal előtt hallottad a felhívásunkat.
2: Az App és a Süt a Nap.
1: Igen, juhú, megvannak a Rúzsa Magdi koncertjegyek.
2: Jó Isten.
3: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm.
1: Te szereted nagyon?
2: Oly nagyon. Hosszú ideje el szeretnénk menni egy ilyen nagyobb koncertjére, de valahogy úgy sosem jött össze, vagy időpontban, vagy éppen dolgoztunk, vagy ilyesmi, úgyhogy most nagyon-nagyon boldog vagyok.
1: Na, akkor előre véssétek be, ez szent nap lesz, augusztus 9-e, Budapest Park. Addig akkor jó munkát, remélem lesz azért pihenésed is, ugye?
2: Igen, lesz azért. Hamarosan megyünk Szlovéniába jövő héten, úgyhogy...
1: Tengerpart vagy hegy? Hova mentek?
2: Hát tengerpartra.
1: Jó, nemrég jártam ott, nagyon jó kis hely. Úgyhogy érezzétek szuperül magatokat. És akkor
2: köszönöm
1: majd
2: szépen.
1: Rúzsa Magdi koncertjén is tudtok egy kicsit lazulni.
2: Ó, de szuper.
1: És persze azért jelzem hallgatóinknak, hogy folytatódik majd a Rúzsa Magdi játékunk egyrészt a következő órában, meg a délutánban Dénes Tamásnál. Én pedig már is indítottam Michael Jackson egyik legnagyobb slágerét, a Bedet.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Azt mondtam, hogy a júliussal végérvényesen elindult a fesztivál szezon. Van, aki szereti, vagy inkább úgy mondom, hogy jól bírja a több ezres tömeget, hogyha egy-egy koncerten tényleg ilyen rekordöntögető mennyiségű ember van. Van, aki jobban szereti a kicsit családiasabb hangulatú koncerteket, meg fesztiválokat. Talán ilyesmi inkább a Kicsi Sziget, de Nagy Világ fesztivál is Szigetmonostoron, a Szentendrei Sziget csücskében, ahol egyébként a Duna sincs messze, tehát a Horányi Dunaparton még akár fürdeni is lehet, és erre a hétvégén is nyílik lehetőség, de rengeteg szuper koncerten részt is lehet venni, és maga a Sziget Monostor pedig átalakul egy fesztivál helyszíné, ahol olyan pontok vannak, mint a Gesztenye Gyerektér, vagy a Dunakanyar udvar, vagy akár a Régi Módi udvar. Na, az biztos, hogy mindenkinek jó szórakozást kívánok, magunkkal is, hiszen már is folytatjuk a Dire Straits-szel, a Walk of Life-val.

vezetés közben minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Scatman's World.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Sky Full of Stars, a Coldplay-től ezt a slágert is játszom majd. És ő jön egy igazi nyári sláger, a Bailando. Danapsz és Hori remixében, tehát egy óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Dupla Aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsolja

0: hihetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
4: Ugrunk egy bombát?
6: Szállás.hu. Úgyis te.
7: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
8: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
9: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
8: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
13: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Mintegy 300 000 szerződést cseréltek le a lakásbiztosítási kampányban. Az idei volt a második legmelegebb június itthon. Felhős napos időnk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 000 szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek. Ebből 146 000-et újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőkhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 000 forint körül volt. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyerek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és a kommunikáció fejlesztéséről szólt. De számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője. vezetője.
5: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
17: Nagyobb tételben csempészte a török zárjegyes cigarettát egy kamionos. A Törökországból Németországba tartó járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték a pénzügyőrök, és több száz doboz különféle márkájú cigarettára bukkantak. Az áruértéke 1 millió forint körül lehet. A tettes ellen eljárás indult. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
18: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak nem teljes a legjobb 16 mezőnye a foci világbajnokságon. Portugália tovább jutott, a luzitánok a horvátokat verték 2-1-re a legjobb 16 közé jutásért rendezett mérkőzésen. A portugáloktól ezúttal is kapuba talált Cristiano Ronaldo. Spanyolország továbbra is lehengerlő formában futballozik. 3-0-ra győzte le Ausztriát, és 4 mérkőzés után még mindig nem kapott gólt a tornán. Magabiztos teljesítmény nyújtott Svájc is, amely 2-0-ra felülmúlta Algériát, így veretlenül jutott a legjobb 16 közé. A legjobb góllövők egészen parádés formát mutatnak. A labdarúgó világbajnokság góllövő listáját a francia Kylian Mbappé és az argentin Lionel Messi vezeti egyaránt 6-6 góllal. 5 gólt szerzett eddig a norvég Erling Haaland és az angol Harry Kane. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Egy óra után is sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és belevágunk az utolsó 60 percünkbe, amiben biztos, hogy lesz majd Rózsa Magdi játékunk is, úgyhogy figyeljék a felhívásunkat, és persze érkeznek a slágerek, a Status Quo-éval indítok.

0: 0620 22 22 122.
1: Legyen ott ön is párjával a Rózsa Magdi koncerten a Budapest Parkban.
2: Mondd azt, hogy soha se féljek,

Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

zabar. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon helyes üzeneteket kaptam az SMS falunkra a 0620-22-22-122-re. Szia, kedves Piros, tényleg fantasztikus hely Szigetmonostor. Éppen egy nyaralóban csiszolom a lépcsőkorlátot, aztán lefestem, de nincs baj, mert a Retrót hallgatom. Jani Varsányból. Wow, akkor neked jó munkát. Nem tudom, hogy lesz-e időd tényleg egy gyors mártózásra, de csak óvatosan persze. Minden esetre próbáld meg. Kamionosat ezt pedig írja. Szia, Piros, imádom Rúzsa Magdi zenéit. Tegnap voltam Magyar Hertelenden fürdeni a meccsekben. Pécset ezen a hétvégén rendezik a Zsolnai Fényfesztivált. Tegnap kezdődött, vasárnapig tart. Jó hétvégét kívánok neked. Köszönöm szépen, Atesz, próbálkozz te is akkor a Rúzsa Magdi játékban, hiszen a felhívás most már elhangzott, úgyhogy nem sokára a 10. telefonálóval játszom. Addig pedig jöjjön Danapszal Horival a Bailando a Retro Rádióban.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Felejthetetlen élményt kínálunk. Ezen a hétvégén ugyanis Rózsa Magdi koncertjére visszük hallgatóinkat. Ha jól tudom, Rita a vonalban. Székesfehérváron mi ott csinálsz egyébként?
2: Én virágboltban dolgozom, igazából hát ennyi, úgy az enyém az üzlet, hogy bérlem, de saját vállalkozás, és hát éppen koszorút készítek.
1: Teljesen egyedül is vagy?
2: Igen, jelen pillanatban igen.
1: Akkor nálad mindig szól a rádió, azért halkan a háttérben, igaz?
2: Igen, mert nagy a csend, úgyhogy
1: igen, egyébként
2: hallgatom egyébként.
1: És talán még a virág kötés, meg a rendezgetés is sokkal gyorsabban, vagy könnyebben megy. Na most képzeld el, Rita, hogy te hívtál tizedikként.
2: Kiugrik a szívem.
1: Most már ne izgulj, mert a legnehezebbet sikerült megoldanod.
2: Köszönöm szépen. Ez nagyon jó.
1: Még nincs meg a jegy, mert ahhoz igazából csak azt szeretném megkérdezni, hogy melyik dalunk előtt hallottad a felhívást.
2: A Republik, engedj közelebb.
1: És igen, na most már aztán teljesen elengedheted magad, megvannak a jegyek.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rózsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
2: Úristen, imádom a Magdit, megmondom őszintén, hogy még az aláírása is a csuklomra van tetoválva, és rendszeresen jártam koncertre, az utóbbi évet sajnos el kellett engednem, most nagyon boldog vagyok, köszönöm.
1: De jó, és van társad is, aki elkísér majd, ugye?
2: Lesz, igen.
1: Lesz, igen. Ez a lényeg.
2: Nagyon szépen köszönöm, megmondom őszintén, még soha semmit nem nyertem.
1: Mindennel kell kezdeni. Innentől jöjjön egy sikerszéria. Jó, kívánom!
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm. És ott leszek az első sorban.
1: Ez nem is volt kérdés. Örülök neki, Rita. Egyrészt, hogy sikerült örömet szerezni, és nekünk ez azért könnyen megy. Dénes Tamás folytatja majd a sort a délutánban, úgyhogy játszanak majd vele is, figyeljék akkor is a felhívást. Mi pedig folytatjuk akkor mindjárt az egyik legkedvesebb Rózsa Magdi slágerrel, az Érj hozzámmal, de csak a Queen után.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
6: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
7: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
6: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

mesteridők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Biztos, hogy Magdi repertoáriából az Érj hozzám sem fog hiányozni majd augusztus 9-én. Ezen a hétvégén pedig ugye a Ruzsa Magdi hétvégénken visszük a hallgatóinkat, nyerhetik a jegyeket velünk. És ha már ennél a hétvégénél járunk, egy nagyon színes és a természet, illetve a sport kedvelőinek való program is lesz. Ugye szerte az országban most már mindenhol 1000 program várja a látogatókat. Budapesten pedig a 11. Budapest SUP Fesztivál. A római parttól egészen a Kopaszigátig eveznek majd a szaposok, és akár még úgy is lehet indulni, hogyha az ember 0 kilométeres, de szerintem nem baj, hogyha a Duna-Budapesti szakaszán van már némi tapasztalat szapozás ügyben. Gyönyörű látvány egyébként, ahogy a színes hajók elöntik a Dunát, szóval ez nagyon jól fog kinézni, és reméljük, a szél sem lesz túl nagy, hiszen az jelentősen rontja az élményt szapozás közben. Jó szórakozást, most is magunkkal, a Laidbackkel, a Sunshine Reggae

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Elérkezett a péntek délután, lehet, hogy ez mindig hétfőn olyan messzinek tűnik, de aztán hip-hop eltelik a hét. Persze ennek nyilván a szabadságon lévők kevésbé örülnek. Én viszont most átadom a mikrofont Dénes Tamásnak, és köszönöm szépen a figyelmet. Az elmúlt 4 órában Vágó Pirost hallották. Holnap 10-kor a rádiókonyhában jövök.
1: Műsorajánló.
2: A Dupla Aréna koncert után... Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon.

0: hihetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi!
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: Uniós pénzből új villamosvonal épülhet Budapesten. Már szedik a korai és középérésű kajszit. Nagyrészt napos lehet a hétvégénk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállat takaró ruhát. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackot. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mertonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
14: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
13: elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvégén nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot. Vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután. Csodaszép hétvégét kívánok a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, folytatódik a Rúzsa Magdi hétvége. Ismét lesz játék, méghozzá Magdi augusztusi

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Our love is alive. And so we begin. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, villámgyorsan az M7-es autópályáról annyit, hogy a Balaton-Velencei tó felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Érdés Székesfehérvár között már szakaszosan torlódik a kocsisor, már hosszabb idővel számoljanak, hogy lejussanak bármelyik tóhoz, már most itt a Velencei tónál, már ugye tónál elég nehéz lesz beszélni lassan, de nem gúnyolodom, én is megnézem majd a hétvégén, hogy hogy áll a Velencei tó. Viszont érkezett egy ilyen SMS. Szia Tamás, Nándi vagyok, és mindenkinek jó hétvégét kívánok, és nagyon várom, hogy a tesóm Panna hazajöjjön. Köszönöm a beolvasod. Nándi, beolvastam, ezzel most olvastam be egészen 6-ig a 2 órás élő retro kívánság műsor indulásáig az utolsó ilyen jellegű üzenetet. Inkább mondom, hogy jön majd a játék hamarosan, ugye tudják, ha jön a felhívás, ott lehet majd a Ruzsamagdi jegyekért indulni. A 10-dikkel játszom, és szokás szerint tudni kell, hogy melyik felvétel vagy ki az előadója a dalnak a felhívást követően. Most viszont a Hum Juicy Mouse-tivel és a Hornival itt a Retro Rádió.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 8 perccel járunk délután, 14:30 után, és természetesen ömlenek a telefonok, mert hát mindenki ott szeretne lenni majd a Budapest Barban egy igazi nyári éjszakán, ahol Ruzsa Magdi varázsol el bennünket. Nézzük is, hogy ki a következő telefonáló. Halló!
2: Szia!
1: Szia, ki vagy?
2: Mikre jelentkeztem, Misi vagyok.
1: Hello, Misi! Hogy jelentkeztél?
2: Hát a játékra, telefonon.
1: Ja, játékra, tele. Hát ez kétségtelen, ha nem telefonon jelentkeztél volna, képzeld akkor, hogy beszélünk.
2: Hát igen.
1: Ugye? Ugye? Vannak
2: jókor
1: azért.
2: Jókor hívtalak?
1: Jókor, mert egyébként játék van, meg hát te vagy a tizedik.
2: Tényleg?
1: Tényleg.
2: Úristen.
1: Na Misi, honnan hívsz bennünket?
2: Budapestről hívlak.
1: Oké. Okay. És azt is tudod, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban? Tudod, csak akkor jár a jegy.
2: Igen, a Bee Gees, Stayin' Alive.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Ruzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
1: Igen, pontosan! Bee Gees, Stayin' Alive! Misikém, ott leszel! Ott leszel.
2: Köszönöm
1: a koncerten!
2: Szépen. Hát ez óriási!
1: Na! Jó van.
2: Hát köszönöm.
1: Figyelj,
2: szépen.
1: Ilyen gyorsan és ilyen marha jó kell ezt csinálni, és már is megvan a 2 darab belépő Ruzsa Magdi koncertjére.
2: Köszönöm szépen.
1: Ahogy hallottad, augusztus 9-ére kell készülni, jó?
2: Jó, rendben. Beírom a naptárba.
1: Hát légy szíves, tedd meg az én kedvemért. Jó. Figyelj, megvan így köszönöm. A fejedben, így nagyjából fél perccel a nyereményed után, hogy kit viszel magaddal?
2: Hát családtagokat, legfőképp.
1: Legfőképp. Hát egyet biztosan igen. Tudsz ingyen, a maximum a másiknak még veszel egy belépőt, de ez legyen a legkevesebb, hát ilyenkor ez már nem számít. Jó, Misi, gratulálok, nagyon kellemes hétvégét
2: köszönöm,
1: kívánok.
2: Szépen.
1: Tudod meg, mit csinálsz köszönöm. A hétvégén?
2: Hát barackot főzünk be.
1: Barackot főztök be?
2: Majd,
1: azt
2: igen.
1: A mindenit. Beindult a barack szezon, én észre se vettem, várjál már.
2: Elkezdődött.
1: Jó, oké. Barackozzatok, abban a biztos tudatban, hogy ott vagy a Ruzsa Magdi koncerten, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Maradj vonalban, hogy mindent föl tudjak írni. Drága Retro Rádió hallgatók, barackozással vagy anélkül is játék a következő órában, azután és egész hétvégén csak itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 3 perc elmúlt 3:43, az 5-ös főúton, az Útinform szerint Kecskemét térségében három személygépkocsi ütközött össze a 82-es kilométernél. A forgalom az 5-ösön most mindössze félpályán halad, dugó lesz ott dögivel. Menjünk tovább, hamarosan jön Sting, vagy éppen a Texas, előttük itt a Bonnie M, a Daddy Cool-lal a Retro Rádióban. She's crazy like

0: slágerei retro rádió közben az M30-as autópályán az országhatár felé Hernádszurdok térségében egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését kezdték a 81-es kőnél. Itt az M30-ason a külső sávot lezárták. Az M7-esen balesetről továbbra sem kaptunk jelentést. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is lesz játék a Ruzsa Magdi jegyekért, és lesz kávéház is hozzá. Ez a kávéház, de itt lesz velünk a svájci DJ Bobo is, meghozza az Everybody című sikerével. És ahogy emlegettem, játék és persze rengeteg nagy sláger így pénteken délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgyis lett.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
9: Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
13: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
14: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Több mint 26 ezer utast ellenőrzött júniusban a BKK a rendőrséggel közös akciókban. Budapesten készült az év fagylaltja. Nagyrészt napos időnk lehet hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Akad még, de nem olyan sok a blitzelő a fővárosi járatokon. A BKK rendőrséggel közös júniusi akcióiban csaknem 27 ezer utast ellenőrzött, és kevesebb mint 1%-ukat pótdíjazta. A közlekedési társaság emberei több forgalmas járaton is megfordultak, például az 1-es, a 4-es, 6-os vagy a 23-as villamoson, a 16-os vagy a 105-ös buszon. Vizsgálódtak a Kelenföldi vasútállomáson, a Keleti pályaudvaron, a Deák téri és a Széll Kálmán téri metró megállónál is. A rendőrök egyebek mellett 40 esetben büntettek a buszsávok szabálytalan használata miatt, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsított férfit is. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta a rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
17: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis júzó és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
16: A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél többfelé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Az idei július első péntekén is folytatódik a Ruzsa Magdi hétvége, ne felejtsék el, ha jön a játékfelhívás, akkor érdemes sörögni, és a tizedikkel játszani is fogok, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Hamarosan Lady Gaga, vagy éppen Ákos énekel a nyitány a Pet

0: Agrórádió közlekedési híre.
1: Kovács Ákosnak továbbra is gyógyulást, nálunk pedig már is jönnek a friss közlekedés információk 5 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Az erős forgalom miatt lassulnak, szakaszosan torlódnak az M1-es autópályán a járművek Budapest felé, Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül csak arra szól az átcsorolás előtt. M7-es Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, természetesen csak a Balaton, a Velencei tó felé is, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak jóval hosszabb menetidővel. M30-es az országhatár felé Hernádszurnok térségében, korábban egy kamion az árokba borult, ennek megkezdték a műszaki mentését, a 81-es kilométernél a külső sávot lezárták, végül 4-es főút Cegléden egy személygépkocsi tehergépkocsival ütközött a 69-es kilométernél, a félútpályát lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 3 perc múlva lesz 3:44, indítsuk a hétvégét néhány koncertjeggyel, mondjuk Ruzsa Magdi Budapest Parkos koncertjére augusztus 9-ére. Nézzük is ki a következő telefonáló. Retro Rádió.
2: Ja, Lajos vagyok.
1: Hello Lajos! Honnan csöröksz?
2: Balatonlellény nyaralunk.
1: De jó, Balatonlellény nyaraltok. Ki ez a nyaralunk?
2: Nyaralunk, a feleségemmel.
1: Feleségeddel nyaralsz, jó. És miért, kitől félsz? Mert olyan hallhatóan tartasz valakitől. Na jó, szóval nyaraltok akkor a Balatonon.
2: Így van.
1: Így van, ez a legeslegfontosabb. Sose féljél semmitől tőlem, végképp ne. De tudod mit? Te vagy a 10. ebben a körben.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Úgyhogy most kellene elmondani, hogy vajon ki énekel, vagy mi a dalcíme, tudod, ami a felhívást követően van.
2: Limál.
3: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Ruzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
1: Igen, Limál! És a Neverending Story, csodálatos, csodálatos, megvan az a két jegy.
2: Köszi szépen.
1: Na hát akkor, igen, ne nekem köszönd, ügyes voltál. Megvan a két jegy Ruzsa Magdi augusztus 9-i Budapest Parkos koncertjére, jó?
2: Hurrá! Ott leszünk.
1: Jó, hát erről van szó. Figyelj, Balatonparton nyaralsz, közben két jegyet nyertél a Ruzsa Magdi koncertre. Veled mi történhet még? Áruld már el nekem.
2: Hát az, hogy 29-én volt a születésnapom. Itt
1: boldog születésnapot!
2: Még ez a két jegy, köszi szépen.
1: Na figyelj, akkor legyen ez születésnapi jegy. Most, hogy megtudtam így egy másodperccel ezelőtt, hogy most volt a szülinapod, akkor szuper hármas. Születésnapod.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Szevasztok, hey!

Slágerei Retro Rádió 9 perc múlva lesz délután 4 óra. Az M7-esen a Balaton felé lassan, de lehet haladni, viszont távolabb Fonyód térségében kigyulladt az útmenti növényzet. Az autópályán nincs forgalom, korlátozás, de a sűrű füst miatt korlátozottak a látási viszonyok. Vigyázzanak magukra. Ez már a Pointer Sisters itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy a 21-es főúton Bátonytereny átkelési szakaszán egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott a 44-es kilométernél, Salgótarján felé le is zárták a külső sávot a 21-esen. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is lesz játék a Ruzsa Magdi jegyekért, és lesz Bonita is! A Fiesta fiúk után jönnek a Spice Girls lányok is majd. Lover, és a játék mellett egy egész csomó sztár még a következő órában is, így péntek délután itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Dupla Aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Ruzsa Magdi koncerttel, hogy elvonulj.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Új villamosvonal épülhet Budapesten uniós pénzből. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész. Hétvégére nagyrészt napsütést, esetleg egy-egy záport ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új villamosvonal épülhet uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvon. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldséggyümölcs üzletekben, útmenti árusoknál. Több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. Legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackot. Idehaza csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér. Mondta el rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaű-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja.
2: Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett mintegy 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 éves volt. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvégén nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot. Vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Az imént a hírekben Barbie kifejezetten kellemes napos időt ígér a hétvégére, úgyhogy ehhez jó zenék dukálnak itt a Retro Rádióban. Na meg a Ruzsa Magdi játék, ne felejtsék. A mikrofonnál Dénes Tamás, ja majd Eric Prince, vagy éppen az Edda, nyitányként pedig a Lost Lobo.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: mikor jöhet a játék a Ruzsa Magdi jegyekért, ugye figyeljék a játékfelhívást, most viszont közlekedjünk. 16 óra 23 perc van, kezdjük az M7-es autópályával, ahol a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hullám a Balaton, illetve a Velencei tó felé, ezért Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel, ráadásul az M7-esen távolabb Fonyód térségében kigyulladt az útmenti növényzet, a 151-es kilométernél lévő Fonyód lengyeltúti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról, illetve az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott, vezessenek óvatosan. Az erős forgalom miatt lassulnak, torlódnak az M1-es autópályán a járművek Budapest felé Tata és Budaörs között, a terelésben a torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül csak araszol az átsorolás előtt. M30-as az országhatár felé Hernádszurdok térségében egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését kezdték, a 81-es kőnél a külső sávot lezárták.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 23

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: 8 perccel járunk délután, fél öt után, és nagyon-nagyon sokan csörögtek eddig is, és gondolom teszik ezután is, de én természetesen majd a tizedikre vadászom, úgyhogy azt hiszem itt az idő, nézzük ki van most a vonalban. Halló!
2: Hello! Jól hallottam a játékfelhívást?
1: Igen, jól hallotta a játékfelhívást, ha a Retro Rádióban a játékra jelentkezik.
2: Hát szeretnék, nem tudom, hogy van esélyem esetleg.
1: Hát ha elárulja a keresztnevét, egyebb, biztosabb eljebb leszünk.
2: Zsófi vagyok.
1: Hello Zsófi, én meg a Tamás vagyok. Szia!
2: Szia!
1: De mit csinálsz és hol vagy most?
2: Hát Rum és Medgyeskovácsi között autózok.
1: Rum és Medgyeskovácsi között autózol, de jól nyomod. Vas megyét akkor kívülről belülről, ugye?
2: Hát azt is.
1: Azt is. Jó. Zsófi, te vagy a tizedik, te vagy!
2: Nem hiszem el! Fantasztikus!
1: Akkor már csak azt áruld el, Zsófi, légy szíves, hogy vajon a felhívást követően kinek vagy melyik dal szólalt meg itt a Retro Rádióban?
2: Én a UB40 Kingston Town című dalát hallottam.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rózsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
1: És pontosan! UB40, Kingston Town, mindent tud Zsófi, meg azt is tudod, hogy Rózsa Magdinak az augusztus 9-i Budapest Parkos koncertjén másod magaddal ott leszel. Na?
2: Az szikus, szuper, kedden lesz a lányomnak a születésnapja, úgyhogy szerintem ez a, akkor vele megyünk és az ő ajándéka lesz.
1: Hát, akkor két csaj ezek szerint biztosan ott lesz a Rózsa Magdi koncerten a Budapest Parkban, ugye?
2: Igen, reméljük.
1: Nem remélem, de biztos lehet benne, hát ha csak nem tudom, le nem szakad az ég, de ne szakadjon.
2: Nem jön, persze, így van. Biztos, ami elmúlt.
1: Így van, ti ott, nem baj, ti ott lesztek, ez a lényeg. Jó, hát akkor már csak azt áruld el, hogy a lányodnak mi a keresztneve.
2: Hanni, földes Hanni.
1: Oké, Hanni és Zsófi tehát valahol...
2: Nem, Fanni.
1: Fanni, bocsánat, F-vel mondom, Fanni. Szóval ti ott lesztek akkor mindenképpen a koncerten. Érezzétek nagyon jól magatokat, énekeljetek, táncoljatok, és arra kérlek Zsófi, hogy maradj vonalban, hogy mindent föl tudjak írni, hogy hogy jusson el hozzád a jegy. Közben hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék a következő órában is, és egész hétvégén csak itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádiókönyvben Szidónia jelezte, hogy Siófok előtt a 7-es úton 3-4 autó ütközött, a rendőrök már terelik a forgalmat, a baleset előtt és utána is viszont jól halad a forgalom. A 7-es úton Siófoknál Szidónia, köszönöm, mi menjünk is tovább, hiszen a következő órában nem csak játék lesz a Ruzsa Magdi jegyekért, hanem jön majd a Carpe Diem álomhajója is. De játszom majd a Milli Vanilli sikerét, a Girl, You Know It's True. Girl, you know it's true. És a következő játék mellett még egy egész csomó nagy slágert, ha velem tartanak itt pénteken délután nyáron a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj július 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint, két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
12: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
17: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
18: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
1: A szamócák tizedénél talált gondot a fogyasztóvédelem. Milliós bírságot kaphat egy cigarettacsempész. Tüzek tombolnak Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok.
5: Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldség-gyümölcsüzletekben, útmenti árusoknál. Több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. A legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság eddig 3,5 millió forint bírságot szabott ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedés biztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset. A nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülővezetekben is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. Cigarettacsempészre csapott le a NAV. Több mint 300 doboz török zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Törökországból Németországba tartó kamionban az M5-ösön. Az 1 millió forint értékű árut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indul eljárás. Az elkövető mintegy 1 millió 300 ezer forintos bírságra számíthat. Napok óta tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban, ezreket kellett evakuálni, egy kemping porig égett, a nyaralókat és a dolgozókat kellett kimenteni a területről, 3 tűzoltó meg is sérült. Tegnap összesen 26 erdőtüzet oltottak egyszerre a Dél-Francia területeken, ezen a nyáron már 8700 hektár égett le. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak 2019 júniusa volt. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, 25-31 fok várható.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Megindultak a Balaton felé a nyaralók az M7-es autópályán. Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Távolabb Fonyó térségében kigyulladt az útmenti növényzet. A 151-es kilométernél lévő Fonyód-Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani a strádáról, illetve az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott. Az M4-esen az országhatár felé Berettyóújfalu térségében két tehergépkocsi ütközött össze, a 224-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás főképp a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül araszol az átsorolás előtt, vezessenek körültekintően.
19: Sporthírek a Retro Rádióban.
20: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szűkül a kör a foci VB-n, már csak néhány helyi kiadó a legjobb 16 között. Portugália tovább jutott, miután 2-1-re legyőzte Horvátországot. A luzitánoknál ezúttal sem maradt el Cristiano Ronaldo gólja. Megállíthatatlannak tűnik Spanyolország is. A hispánok 3-0-ra múlták felül Ausztriát. 4 mérkőzés után továbbra is hibátlanok, ráadásul még egyetlen gólt sem kaptak a világbajnokságon. Magabiztosan jutott tovább Svájc is, amely 2-0-ra verte Algériát, így veretlenül készülhet a következő körre. A góllövő lista élén Kylian Mbappé és Lionel Messi áll 6-6 találattal, őket Erling Haaland és Harry Kane követi 5-5 góllal. Ma este 8 órától Ausztrália Egyiptommal csap össze. Éjfélkor kezdődik az Argentina Zöldfoki szigetek találkozó, Kolumbia Gánával játszik, magyar idő szerint 3 óra 30 perctől. Holnaptól aztán jönnek a 8-at döntők. Köszönöm a figyelmet!
1: A sporthírek támogatója a Rájszáb kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ha persze délután 5 óra után hivatalosan is megnyitom július első nyári hétvégéjét itt a Retro Rádióban, amely ráadásul játékkal is telik Ruzsa Magdi jegyekért a mikrofonnál Dénes Tamás. Ja, majd a Snap, vagy éppen Hevesi Tamás, a nyitány az AI.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan játék a Ruzsa Magdi jegyekért itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 4 perc múlva lesz délután 17:30, és már is nézem a friss SMS-eket. Nagy baleset lehet az 51-es úton Dunavecse közelében, ugyanis már helikopter is jött, írja a Solymász. Valaki pedig azt írja, nem csak Fonyódnál ég a pálya melletti növényzet, hanem a Nullás mellett is, azt viszont nem tudtuk meg, hogy pontosan hol, de mindjárt kiderítem. Igen, megtaláltam, az Útinform jelezte, hogy ég a tarló az M0-ás autót mellett Sziget-Szent Miklós térségében, a 17-es és 20-as kilométerek közötti szakaszon, az erős füst miatt megrövidült a belátható útszakasz hossza, vezessenek a látási viszonyoknak megfelelően. M7-es Balaton felé, illetve a Velencei tó felé elindult a nyaralni készülők hulláma, ezért Érdés-Fehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Számoljanak hosszabb menetidővel, távol a Ponyod térségében is kigyulladt az útmenti növényzet. A 151-es kilométernél a Fonyód-Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról, és erős a füst is.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Még egy játék így pénteken itt a Retro Rádióban, nézzük is, hogy ki van most a vonalban. Halló!
2: Szia, Tamás, Villaman, Oliver vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, Oliver, autóból hívsz?
2: Igen.
1: Merre?
2: Éppen Budapesten.
1: Budapesten autóz.
2: Csúcsforgalomban.
1: Hát akkor tudsz játszani, igaz?
2: Igen, tudok.
1: Azért, mert te vagy a tizedik, Oliver, te vagy a tizedik.
2: Super.
1: Úgyhogy már is mondhatod, hogy vajon a felhívást követően kinek vagy melyik felvétele szólalt meg itt a Retro Rádióban.
2: Tina Turner, What Love's Got to Do.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rózsa Magdi koncertre a Budapest Parkban.
1: Igen, igen! Tina Turner és a What's Love Got to Do with It, hát azért tegyük hozzá, mert egyébként így szól egészen precízen a címe, de Oliver, ott lesz-e Rózsa Magdi Budapest Parkos koncertjén, úgyhogy írd be a naptárba augusztus 9-ét, mert neked akkor az lesz a dolgod, jó?
2: Nagyon szuper, és nagyon köszönöm, és minden idők legnagyobb slágere Retro Rádió.
1: Oda néz, mindent tud, valóban minden idők legnagyobb slágerei. Figyelj, villám gyorsan csak annyit, hogy oké, dugózol, de azért remélem lesz hétvége.
2: Mindenféleképpen lesz.
1: Jó, Oliver, akkor én jó mulatságot kívánok neked augusztus 9-ére, amikor is a Budapest Parkban másod magaddal jelenésed van, jó?
2: Nagyon jó, köszönöm, ott leszek, és valaki nagyon kedveset magammal viszem. Hát, csak azt nem szeretném elárulni.
1: Jó. Te hogy már ki is találtad, hogy kit viszel ezek szerint?
2: Persze.
1: Nem faggatózom, ez legyen a te titkod. Én viszont gyorsan hozzáteszem, hogy maradj vonalba, hogy föl tudjam írni a címedet, hogy eljussanak hozzád a jegyek. Gratulálok, és nagyon kellemes hétvégét kívánok.
2: Kívánom, viszont nagyon szépen köszönöm a játékot én is.
1: Én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy természetesen játék holnap után is, csak itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban Nyerges Iza érkezik, és vele együtt a két órás élő retro kívánság műsor, amelyet 8 órától majd DJ Dominik és kis csapata követ majd, és velük együtt a szokásos fergetek parti, a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb táncolható sikereivel, slágereivel. Én pedig most át is adom a mikrofont ünnepélyesen Nyerges Izának, hiszen vele is Madonnával indul majd a következő két óra. Én pedig ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek nagyon-nagyon kellemes hétvégét, csodaszép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk hétfőn ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrok egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgyis tett!
11: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
12: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
11: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifej csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
15: Július 10-én Szikora Róbert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik. Plássiófok.hu.
16: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
17: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
18: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
19: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Rengeteg lakásbiztosítást cseréltek le tavasszal. Tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Villányi Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavainak. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
5: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt. Úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
21: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Ég a tarló az M0-ás autóút mellett a déli szektornál Sziget-Szent Miklós térségében, írja az Útinform. A 17-es és 21-es kilométerek közötti szakaszt mindkét irányban lezárták a korlátozott látási viszonyok miatt. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, szakaszos torlódásra kell készülni a Tatai és Budaörs között kiépített terelésben. Az M7-esen nagy a forgalom a Balaton irányába, Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Fonyó térségében pedig kigyulladt az útmenti növényzet. A 151-es kilométernél Fonyód-Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani a strádáról. Az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott, vezessenek óvatosan. Az M4-esen az országhatár felé Berettyóújfalu térségében két teherautó ütközött, a 224-es kilométernél csak a belső sávon lehet haladni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Kövesdi Katalini a legelső sláger a kívánság műsorban. Valaki nagyon szereti őt, a Kim sajnos elfelejtette aláírni az SMS-t. Én Nyerges Izabella vagyok, és arra buzdítom önöket, hogy amíg Madonna énekel, csörögjenek és SMS-ezzenek.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Retro Rádió, szeretettel köszöntöm Önöket a hét utolsó pénteki kívánság műsorában. Ma is itt csücsülök, hogy segítsek postagalamként továbbítani a kedves szavakat, amiket a szeretteiknek szánnak. Csörögjenek vagy SMS-ezzenek és lepjük meg együtt őket a kívánság műsorban. Jó estét!
1: Nem vagy kívánok, szeretnék kérni egy számot.
0: Jó, mutatkozz be nekünk és mondd el, hogy honnan telefonálsz.
1: A nevem Tegylédi József Alex és Komádi volt.
0: Oké, és kit szeretnél meglepni?
1: A mamámat és papámat.
0: Jó, elárulod a keresztnevüket?
1: József és Erzsébet.
0: Oké, Józsi papa és Erzsi mama, és mit üzennél nekik, mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Azt szeretném nekik üzenni, hogy mindig legyenek ilyen kedvesek, és maradjanak mindig ilyen jó szívűek.
0: Oké, és most is náluk nyaralsz esetleg?
1: Igen.
0: És hogy telik a vakáció? Mesélj picit a programokról, a hangulatodról.
1: Minden csodálatosan jó, el vagyunk itt náluk, minden szokásos, segítek nekik mindenben, amit tudok.
0: Aranyos vagy, és mit szoktál csinálni? Tehát mik azok a szabadidős programok, amit ilyenkor a mamáiknál csinálsz?
1: Hát szoktam mamámnak segíteni süteményt sütni, vagy esetlegesen is papámnak segíteni a tehenészetbe.
0: Hát figyelj csak, le a kalappal, egy nagyon jó fej unoka vagy, és a programjaid pedig izgalmasak. Egy csomó olyan dolgot is tudsz csinálni, ami például a városi gyerekek számára teljesen ismeretlen. Úgyhogy örülök, hogy jól telik a vakáció. A nagyszülőket a Clean Bandit slágerével köszöntjük meg. Rather Be a címe. We're a

Jó, SMS üzenetek következnek a kívánság műsorban, amit a 0620-22-22-122-re lehet küldeni. Kedves Izós, férjemnek üzenem Lengyel Istvánnak, hogy nagyon szépen köszönöm az elmúlt napokat, hogy a kislányunk születése után rengeteg szeretetet és törődést nyújtott és mutatott. Imádom őt, köszönöm szépen. Enikő és Karina baba aláírással jött az SMS. Hello Izabella, én szeretném megköszönteni Nyírbátorban a Koloplast Flex terület CC1250-es gépén dolgozó lányokat. Jó munkát! Hello, Erika vagyok Tisza Röfről. Tisza Burán köszönteném a fiamat, 30. születésnapja alkalmából tegnap ünnepelt, Farkas Martinnak hívják, utólagosan is Isten éltesse itt a Retro Rádió kívánság műsorában, puszi őt az édesanyja Erika. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt vannak velem ma is, 8-ig a Fergetek partig mulatjuk együtt az időnket, a

Telefonszám hívható is, ha van kedvük beszélgetni, mesélnének picit arról, hogy hogy telik a vakáció, akkor csörögjenek, és aztán utána természetesen meglepjük azokat is, akiket igazán szeretnek. A kívánság műsorban a Roxette slágere szól, ez a Fading Like a Flower.

0: Ez az igen zsúfolt kívánság műsor, ma is nagyon-nagyon sokat csörög a telefon, ennek én örülök, viszont szólok, hogy ne essenek pánikba, ha ma nem tudnak bekerülni, hétfőn este 6 és 8 óra között is itt leszek, és előbb vagy utóbb mindenkivel tudok kommunikálni, ebben biztos vagyok. Jó estét!
1: Szia!
0: Szia, mutatkozz be nekünk, kérlek!
1: Kovács Lilla.
0: Kit szeretnél meglepni, Lilla, az adásunkban?
1: A családomat.
0: Jó, mondd el, hogy mit üzennél nekik, mik a kedves gondolataid, amit nekik ajándékba adnál?
1: Várom a hétvégét.
0: Mert mi fog történni hétvégén, szívem?
1: Balatonra lemegyünk.
0: Jaj, de jó, kellemes vakációt. Elmondod nekem azt, hogy mit szeretsz a legjobban csinálni a Balatonon, amikor ott vagytok?
1: Hát, kirozni.
0: Nekem is az az egyik kedvencem, és melyik a kedves balatoni ételed? Palacsinta, lángos, melyiket választanád a kettő közül?
1: Lángos.
0: A lángos, jól van, akkor teljesen nagyon kellemesen a szünidő. Arra gondoltam, hogy ha már a balatoni vakáció került szóba, akkor a most következő ajándék slág.

Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rei Retro Rádió. Jó hírem van, önnek is sikerült bejutni a kívánság műsorba, nyugodtan mondhatja, hogy mit szeretne.
1: Jó estét kívánok, Tita vagyok, innen Domostóról.
0: Hello, kit szeretnél meglepni a műsorban?
1: Az unokatestvéreimet.
0: Jó, fel tudod sorolni a keresztneveiket?
1: Igen, Elza és Anna, és meg Zsuzsi.
0: Oké, mik a kedves gondolataid számukra?
1: Az, hogy nagyon szeretem őket.
0: És mivel telik a vakáció ebben a pillanatban? Milyen programjaid vannak?
1: Voltunk éppen Vidámfalban, meg most játszunk.
0: És mit szeretsz a legjobban játszani?
1: Pénztárosat.
0: Na hát abban még egy kicsit a matekot is lehet gyakorolni. Figyelj szívem, te óvis vagy, vagy sulis? Jól gondolom, hogy iskolás?
1: Sulis vagyok, és 8 éves vagyok.
0: 8 éves, akkor nem lőttem mellé, akkor ti már tényleg gyakoroljátok a számolás meg a matekot is. Várod már egyébként azt, hogy legyen suli, vagy pont, hogy nagyon élvezed a vakációt? Melyiket szereted jobban?
1: A vakációt.
0: A vakációt. És mi az, amit azért a szeptemberi suli kezdésben a legjobban szeret? Biztos van benne valami pozitívum is?
1: Hát azt szeretem benne, hogy először a másodikos tananyagokat átveszik, aztán jönnek rögtön a harmadikosok.
0: Aha, és azt is gondolom élvezett, hogy találkozol a barátaiddal, igaz, újra?
1: Igen.
0: Jól van, sejtettem. Jó, teljen, szuper jól a vakáció, hát nem kell nekünk ennyire előre szaladni az időben szeptemberig, élvezd ki minden pillanatát. Szülessenek új barátságok, bandázzatok sokat a szabadban, a friss levegőn, szóval legyen nagyon jó. Culture Club, do you really want to hurt me? Ez szól a Retro Rádióban.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: világ.
1: 0620-22-22-122.
2: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával és

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os Dezira márkázott vaj 51%-kal olcsóbban most csak 449 forint. Mindig Aldi.
3: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Július 10-én Szikora Robert és az Ergo hozza az ikonikus dalokat Siófokra, a Plásra. A koncert előtt DJ Dominik, plássiófok.hu.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
12: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
13: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
14: A Praktikerben.
13: Júliustól.
14: Júliustól.
13: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
16: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Új villamos vonal épül a fővárosban, műemlékfa templom éget le Erdélyben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
14: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus vízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
16: Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Ég a tarló az M0-as autóút mellett a déli szektornál Sziget-Szent Miklós térségében, írja az Útinform. A 17-es és 21-es kilométerek között már megindult mindkét oldalon a forgalom, viszont fontos, hogy a látási viszonyoknak megfelelően vezessenek. A torlódás 7-8 kilométeres. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a Tata és Budaörs között kiépített terelésben torlódnak a járművek, főképp a külső sávban, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül arra szól az átsorolás előtt. Az M7-esen is erős a forgalom, Érd és Székesfehérvár között szakaszos torlódásra számítsanak. Az M85-ös autóúton Csorna térségében Győr felé egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 21-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Vezessenek óvatosan.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Jocó kereste fel a kívánság műsort, azt írja SMS-ben, hogy éppen úton vannak Bécsből. Balázsnak és Zolinak szeretne küldeni egy szuper jó slágert. Erről a Pet Shop Boys gondoskodik, jön az Always on My Mind a kívánság műsorban. Várom a hívásaikat.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: slágerei, Retro Rádió. Sanyi kereste fel a kívánság műsort, azt írja SMS-ben, szia Izabella, Zsuzsikámnak küldenék egy szép dalt, mert tegnap volt a születésnapja, és tegnap nem tudtalak elérni. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt, akkor is, ha nem lehet, és akkor is, hogyha fáj. Jó estét kívánok, önnek miben tudunk segíteni?
1: Szia, szeretnék egy számot kérni kisfiamnak, máma születésnapjára, 20 év vagy megszületett.
0: Igen, és én kivel beszélek, és hogy hívják a szülinaposunkat?
1: Eszter vagyok, Komlóról, és Szigeti Dávid Benjamin.
0: Jó, hogyan fogjátok hétvégén ünnepelni a szülinapot?
1: Ő a haverja jön, és utólag majd mit tettem.
0: És mit szoktatok közös ilyenkor csinálni?
1: Kitaláltunk, hogy közös tetoválást csinálunk.
0: Azt a mindenit! Hát gratulálok, ez egy nagyon szép gondolat szerintem, modern, és,
1: igen.
0: És nagyon izgalmas.
1: Igen, közös tetoválás, ilyen galamb lesz.
0: Vagányok vagytok nagyon, Isten éltesse az ünnepeltet, jön az ajánlás.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Aki látta a Veszélyes kölykök című filmet Michelle Pfeiffer főszereplésével, annak nem ismeretlen Coolio és a Gangsters Paradise. Ez a sláger ebben a filmben is elhangzott többek között, meg mi is rendszeresen játsszuk, hiszen nagyon szeretjük. Ajándékba adom ezt a meglepetést. Néhány kedves gondolat, néhány kedves jó szó kíséretében, mert hogy a kívánság műsor erről szól, ajándékslágerekről és érzelmekről. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, Henny vagyok, és egy számot szeretnék kérni. Szeretném küldeni Mirának és a párjának, Ákosnak.
0: Igen, és kik ők neked? Mesélj picit a kapcsolatotokról.
1: Mira a nevelt lányom, és most itt van nálunk a párja is.
0: Jó, és hogy telik a vakáció? Mit csináltok ebben a pillanatban? Mi lesz a hétvégi program?
1: Igazából semmi, itthon leszünk, kertet művelünk és ilyesmi.
0: Végre nem lesz hatalmas kánikula. Figyelj szívem, azt mondd még el, hogy mit üzennél a szeretteidnek? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát

0: Levi Tiszaújvárosból ír: kedves Izabella, szeretnék kérni a Retro Rádióban a szerelmemnek, Pircsének egy dalt, aki egy szuper meglepetés születésnapi bulit szervezett nekem. Azt üzenem neki, hogy imádom és mindent köszönök. Jó estét kívánok! Önnek miben tudunk segíteni?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és téged is, Disznós Csaba vagyok Kocsodról.
0: Hello!
1: Egy dalt szeretnék kérni, küldeném a munkatársaimnak, valamint Dorinának, Bettinek, és mindenkinek, aki hallgassa, Ricsinek, Kingának, és mindenkinek, aki hallgassa azt a műsort, nektek, Vivinek, és anyunak, hogy jobbulást kívánok neki, valamint Majzerné Bandics Nikolettának.
0: És mit szeretnél üzenni a szeretteidnek?
1: Hogy jó pihenést kívánok, és jó nyaralást!
0: Rendben, meg jó hétvégét mindenkinek. Az ajándékslágerről a Skorpió gondoskodik. Ez az Így szólt hozzám, a dédapám a kívánságműsorban.

0: Kál telefonált Rédéről. Hello!
1: Szia, Jézus, te szép hangú! Szabó László vagyok.
0: Szia, kit szeretnél meglepni?
1: Mindenkit. Elsősorban téged, másodszorban most megyek paradicsomot locsolni, úgyhogy valami bulizós. Régen, mikor még, az nagyon régen, a pandémia idején, akkor én kihangosítottam a kíváncsi műsort, és nagyon sokszor sikerült, akkor még nem te csináltad, de ez, hogy végre fölvettel, minden nap próbálkozom.
0: Igen, nehéz bejutni, mert sokan hívnak. Figyelj csak, személyes ismerősök közül ki áll hozzád a legközelebb, üzenjünk neki néhány kedves gondolatot.
1: Nem, édesanyám, aki a legközelebb áll hozzám, de azért ebben a kis faluban Rédén elég sok haverom van.
0: Jó, akkor a haveroknak és anyukádnak mit üzennél? Mik a jó kívánságaid nekik?
1: Mindenkit szeretek, és mindenkinek jó egészséget.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Miben tudok önnek segíteni? A kívánság műsort hívta.
1: Halló, jó napot kívánok! Egy számot szeretnék küldeni az apukámnak és a nagypapámnak.
0: Jó, én kivel beszélek?
1: Én Vivi vagyok.
0: Mutasd be nekünk a szeretteidet is, légy szíves.
1: Az apukám Tamás, a papám pedig Péter, és a párom is itt dolgozik Viakorolzaknak, és ehhez szeretnék nekik egy jó zenét küldeni, amit ő pörgősebben megy a munka.
0: Jó, és mit üzennél a szeretteidnek néhány mondatban?
1: Hogy kitartást, és hogy nagyon szép lesz az udvarunk.
0: Jó, hogy ilyen szorgalmas fiúk vesznek körül. A Silent Circle-lel ajándékozzuk meg őket, ez a Touch in the Night a kívánság műsorban. Jó hétvégét nektek!

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban, úgyhogy arra buzdítom azokat a retro hallgatókat, akik ma nem tudtak elérni, hogy legyenek kedvesek hétfőn este 6-kor visszacsörögni. Köszönöm szépen. Jó estét, haló!
1: Jó napot kívánok, Izabella! Marika vagyok Pécsről.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Páromnak, 20 éve vagyok vele.
0: Hogy hívják őt?
1: Pali. Kovács Pálnak hívják.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzenne?
1: Hát szeretem, 20 év együtt vagyunk. Hát ő készséges, rendes, aranyos, szorgalmas.
0: Akkor bizony nagyon is megérdemel egy ajándékslágert. Ez már a Fergeteg Parti nyitánya is egyben, mutatok egy pici

0: Lazítunk egy kicsit a Fergetek partival, ez a Kissy and the Sunshine Band, és a That's the way I like it a hírek után. Jó hétvégét mindenkinek, hétfőn találkozunk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A dupla aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rózsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával és

0: pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Milliós bírságot kaphat egy cigarettacsempész. Tüzek tombolnak Dél-Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldséggyümölcsüzletekben, útmenti árusoknál. Több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. A legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság eddig 3,5 millió forint bírságot szabott ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Cigarettacsempészre csapott le a NAV. Több mint 300 doboz török zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Törökországból Németországba tartó kamionban az M5-ösön. Az 1 millió forint értékű árut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indul eljárás. Az elkövető mintegy 1 millió 300 ezer forintos bírságra számíthat. Napok óta tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban, ezreket kellett evakuálni. Egy kemping porig égett, a nyaralókat és a dolgozókat kellett kimenteni a területről, 3 tűzoltó meg is sérült. Tegnap összesen 26 erdőtüzet oltottak egyszerre a Dél-Francia területeken. Ezen a nyáron már 8700 hektár égett le. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak 2019 júniusa volt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is hozom minden idők legnagyobb slágereit. Rengeteg dal, rengeteg érdekesség, és még néhány információ is. Ezt kínáljuk a következő 4 órában. Jöjjenek, kezdődik a műsor.

A Casey and the Sunshine-ben nótájával el is indult a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsora. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. 1975-ös a világ egyik legnagyobb diszkóhimnusza. Egyébként a 70-es évek hangulatát tökéletesen hozza, de mi most itt a Retro Rádióban elindulunk, és ugyebár a retrót minden héten újra értelmezzük, de egy biztos, valamikor az 50-es években indult ez a bizonyos rock and roll, és egészen mondjuk 2020-ig számít retrónak minden. Persze hallgatóink ezen jól el szoktak vitatkozni, de mindegy, én azt gondolom, hogy csak jó zene van, meg csak rossz, én a jókból igyekszem választani. Lesz közt egy jó néhány hatalmas láger, amit önök ismernek innen a rádióból, és jó néhány olyan, amelyeket csak a klubokban hallhattunk. Hát ez a következő 4 óra programja, remélem mindenki velünk tart. Szeretném megköszönni a rengeteg találkozási lehetőséget. A múlt héten 11 különböző helyszínen találkozhattunk hallgatóinkkal. A bulik hatalmasak, és még az idő is kegyes volt hozzánk, de most indul a Fergeteg Parti, jönnek kell, hogy várj!

You Should Be Dancing, azaz itt az idő, hogy táncoljál, persze kicsit szabad fordításban. Bee Gees fantasztikus nótájával folytatódik a Fergeteg Party. A dal egyébként a Saturday Night Fever korszakának egyik meghatározó diszkó himnusza lett. Tartsanak velem, jön a Bee Gees, itt a Fergeteg Party.

0: Ez a Fergetek Party DJ Dominikkal.
1: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.
2: You could keep on because the force has got a lot of power.

Earth, Wind and Fire, a föld, a szél és a tűz, és Boogie Wonderland, ez a dal címe. Itt jártok egyébként Magyarországon, Szegeden, a Deja Vu-n, hát elképesztő hangulatot csináltak, fantasztikus zenélés zajlott, úgyhogy itt a Retro Rádióban most megosztom önökkel egy kicsit ezt az érzést.

három szó, az imént Earth, Wind & Fire volt, most pedig Cool and the Gang. Bár a end az nem tudom, lehet, hogy az is szónak számít, tehát akkor négy szó, de minden esetre a Fresh című nótával folytatódik az 1984-es sikerszéria, mert hogy ez volt a zenekar egyik legnagyobb slágere.

Valahogy a mai műsor funkisabbra sikerült, mint szokott, de talán ez egyáltalán nem baj, hiszen valahol ez volt az igazi táncos korszak, akik a 80-as és a 90-es években jártak bulikba, bizony imádták a funky zenét. Jön Chaka Khan és az I'm Every Woman itt a Fergetek Partiban. Maradjanak velem!

Mi mindig a régió muzsikák, ezúttal a Chick és a Good Times, itt a Retro Rádió Fergetek partiában, és egyébként ez a legendás basszus téma inspirálta a Sugar Hill Gang Rapper's Delight című slágerét, amely egyébként az egyik legnagyobb és bizonyosan az elsők között hip-hop sláger volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Már szüretelik a Kajszi barackot, tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodabaű Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
3: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is jön a Fergetek Party második órája. Innentől kezdve mixben hozzuk a legnagyobb slágereket. Ezekben a mixekben vannak sajátgyártásúak, vannak olyanok, amelyet kollégák készítettek.

A Garátrádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hát bele se fogok, hogy felsoroljam, merre jártunk a múlt hónapban. Bár tudom, hogy hallgatóink közül nagyon sokan érzékenyek erre, valahol ott voltak egy buliba, akkor szeretnék viszont hallani itt a rádióban a beszámolót. De hát ez olyan mennyiségű fellépés, amit tényleg nagyon nehéz lenne egyenként elmondani, bár tényleg igyekszem, és nincs kicsi város, vagy nagy település, vagy kis fesztivál, vagy gigafesztivál, hanem tényleg igazságosan és egyformán gondolok mindegyikre. De egyébként május 1-e és július 1-e között 68 különböző helyszínen léptünk fel a Fergeteg Partival, és annyi helyszínen találkozhattunk hallgatóinkkal. Néhány település: Dunavarsány, Monori-erdő, Balatonlele, Veszprém, Budapest, Siófok, Balmazújváros, Csillaghegy, Alsóalpok, Budapest, Délegyháza, Tata, Balatonakaratja, Budapest, Kiskunlacháza, Esztergom, Újszilvás, Budapest szintén, ebből Budapestiből egyébként heti 2-3 akad, csak nem olvasom fel egyenként őket, aztán Amfi, Tóti napok, Lengyel Tóti, és sorolhatnám hosszasan, ez utóbbi pedig ma este éjszaka kerül megrendezésre. Drága jó hallgatóinknak kívánok, mindenkinek fantasztikus hangulatot, ez a Fergeteg Parti, benne pedig hozom minden idők legnagyobb

Ez volt a Retroádió Fergedek Parti című műsorának mai pénteki második órája. Itt a félidő, innentől kezdve csak is mixben érkeznek a legnagyobb nóták, vegyítve sok klubhimnusszal. Ez a Retroádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Még egyszer az oldal címe: DJ Dominik plusz Fergedek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Új villamos vonal épül a fővárosban. Lehet, hogy feltűnik a sarki fény hétvégén. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán arról ír, hogy az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga ma és vasárnap éri el a Földet. Ha emiatt geomágneses vihar keletkezik, az a közepes földrajzi szélességeken, így hazánkban is látszik majd. Érdemes tehát figyelni az eget. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Folytatódik a Retro Rádió Fergetek Parti című műsora, Várkony Attila, DJ Dominik vagyok, szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat, akik nem régiben csatlakoztak hozzánk, és természetesen üdvözlöm azokat, akik úton vannak. Tudom, hogy a rádióhallgatás nagy része a kocsiban zajlik, úgyhogy nekik is széles

a nyár, dübörögnek a programok, rengeteg fesztivál, rengeteg város és falunap, és bárhogy is alakul az élet egyébként, a klubokon és a rádióállomáson kívül, egy biztos, hogy ide hoznánk, bármikor jöhetnek, ha jó kedvet, a szeretetet, a tiszteletet szeretnének kapni és hallani, hát hogy erről szól a Retro Rádió maga, ami két produkciónk, a Sztársáv és a Fergeteg Parti bizonyosan, és bárhova, ahova meghívást kapunk és eljuthatunk, ott biztos, hogy megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy hallgatóink jól érezzék magukat. Eljutottunk rengeteg helyszínre, és néhány különleges bulit azért szeretnék kiemelni. Voltam például a Szerencse Szombatban a múlt héten, sok tizenvalahány év után újra meghívást kaptam a televízióba, és bizony nagyon jó hangulatban folyt a beszélgetés, Harsányi Leviékkel a világ nagy dolgait megbeszéltük, és nagyon jó érzéssel sikerült egyébként valakit milliómossá tennem, ugyanis volt nyertese annak a sorozatnak, amelyet én akkor ott elindítottam, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki követte ezt a műsort, rengeteg visszajelzésünk jött, és jól is érezték magukat. Voltunk Esztergomban, egy strandos bulin, az is nagyon jól sikerült, Akvasziget, nyárnyitó buli volt egészen pontosan, és mondhatom a szokásos kőbányai Szent László napokat, ahol élő zenével érkezett utánam a Hooligans együttes, előtte pedig egy igazi, fergeteges, ráhangoló bulit sikerült összehozni. Kőbányán egyébként nagy tradíciója van a rockzenének, és bizony jó kis régi rockzenéket Piramistól, P-mobiltól tudtam játszani, szóval egészen jól sikerült a dolog, és a végső, a Szilva, a tortán pedig az újszilvási falunap volt, amelyet 23 óra 50 perckor kezdtem teljes teltházzal és fantasztikus hangulattal, pedig előttem egy olyan lemezolvas kollega volt, aki a Rádió 1-ben dolgozik, és nagyon kemény elektronikus zenét játszott, de a közönség viszonylag gyorsan állt át az enyémre is, és nagyon jó hangulatban telt az utolsó óra, de most megyünk tovább, hiszen a Fergeteg Parti folytatódik, keressenek bennünket a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon, rengeteg információval, és remélem sok olyan program ajánlóval tudunk előállni, amelyet önök szeretnek, és persze a rádió műsorról is képeket, izgalmas beszélgetési részleteket, szóval sok mindent megtalálnak. Jöjjenek, tartsanak velem, folytatódik a műsor.

0: Mikor Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Valahogy idén a strandok nagyon alaposan megmozdultak, hiszen van egy állandó helyszín Magyaródon, ahova rendszeresen járok egy strandrendezvényre vagy sorozatra, de ezen kívül voltunk Esztergomban, és két budapesti helyszínre is meghívást kaptunk. Az egyik a Csillaghegyi strand volt, gyönyörű helyszín, tessenek elképzelni, hatalmas fenyőfákat és nagyon-nagyon jó hangulatot. A másik pedig a Palatinus lesz majd, ott egy vízipisztoly csatára kaptam meghívást, amelyet le kell majd közvetítenem, és persze jó muzsikákat játszani, mind a kettőt imádom, és még ezen felül jó néhány strandos meghívás vár minket a nyáron, de most itt a Retro Rádióban folytatódik a műsor, hamarosan érkezik a Fergeteg Party utolsó 60 perce, tartsanak, maradjatok velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is elérkezett műsorunk utolsó órája. Ebben a 60 percben ígéretemhez szíven, mixben hozom minden idők legnagyobb slágereit. Remélem, velem tart.

is nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Sok minden történik egyébként annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy a nyár a pihenésről csendesség ideje, fortyog az ország, nagyon sok minden a politikai világban is megtörténik. Egy biztos, egy picit, ha csak egy nagyon picit tudunk egymásra nagyobb figyelemmel lenni, nagyobb tisztelettel, nagyobb megértéssel, higgyék el, a parlamenti munka is és az utcán az élet is sokkal nyugodtabb és sokkal figyelmesebb és figyelemtelibb lenne és lehetne. Kérek minden honfitársunkat, hogy egy kicsit figyeljen oda a másikra, most már letisztultak a dolgok, mindenki megkapta a helyét, akinek új helye van, akinek a régi helye elment, nekik is találni kell munkát, ők is élnek és élni szeretnének, és véget ért most itt ez a nagy politikai acsarkodás, a következő 4 évre megvannak az irányok, ebben kell haladni a továbbiakban, és természetesen a politikát ráhagyjuk a politikusokra, és a többiek pedig próbáljanak egymásra találni. Higgyék el, mi igazán, mi magyarok csak egymásra számíthatunk, és mi így együtt vagyunk, ez a csodálatos nemzet, amelyet Magyarországnak hívnak. Kérek mindenkit, hogy egy picit gondolkozzon el ezen. Menjünk tovább, hiszen folytatódjék a buli. Én hozom a legnagyobb slágereket, sok-sok magyar dalt is, de természetesen a legnagyobb külföldi retrohimnuszok is felcsendülnek itt a Retro Rádióban.

0: Sajnos műsorunk véget ért, ezzel a Fergeteg Parti 4 órája a mai adást a múltnak adja át, de holnap újra találkozunk, este 8-tól várok mindenkit szombat este a Fergeteg Partiban, és bejárjuk megint az országot, több 1000 kilométer lesz az autónkba, mire vasárnap az utolsó fellépésről is hazamegyek, de ez nekem öröm, tényleg, és őszintén mondom, nem fáradtság. Köszönöm mindenkinek, aki ellátogat a rendezvényekre, keressék meg az oldalainkon, a DJ Dominikus Fergeteg Parti oldalon, vagy bármelyik másikon, mert van egy fél tucat körülbelül az Instagramon, a TikTokon és a Facebookon is. Ott bármely programot megtalálják, jöjjenek el, szeretettel látok és várok mindenkit. Nagy része egyébként ingyenes városnap, falunap, tehát még csak pénzbe se kerül, legfeljebb az elutazás és az ott elfogyasztott étel és ital, amely költséget jelent, het. De itt a Retrorádióban megyünk is tovább, illetve hát sajnos én haza, illetve bulira, de önök remélem itt maradnak velünk, hallgatják a Retrorádió kiváló muzsikáit, Timi nagyon jól összerakja ilyenkor az éjszakát, sok izgalmas dal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pont.